0: kellemes éjszakát itt a Petőfi Rádió, és valóban ne menj el, ugyanis szólnak a hazai kedvenceid, például azzal kapcsolatban is hallasz információkat még az előadók között, hogy milyen időjárásra számít, azt nem sokára mondjuk majd a részleteket most az augusztus 21-ében, amikor a Sámueleket köszöntjük. Vihar Rolanddal!
1: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

Meszkát hallhatod itt a Petőfi Rádióban, nagyon kellemes éjszakát kívánunk neked, augusztus 21-e van. Az előrejelzések azt mutatják, hogy ma a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol lesznek gomoly felhők, sőt még záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a csapadék jó esik. Többfelé 20 fok felett maradnak már a kora reggeli minimumok is, napközben pedig nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, 27 és 38 fok között lesznek majd a legmelegebb értékek. Nálunk pedig Volkova melegít, ez a Fűfa virág című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 3, ez most a pontos idő, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható a Petőfi Rádió éjszakájában. Üdv neked, péntek van, mindenképp szokni kell, de a hosszú hétvégének örülünk, szerintem te is így vagy vele, és az előadók is. Nagy örömmel osztják meg veled a kedvenc felvételeiket. László Attila kezd, ez a Vejuka.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Emlékek háza, ez volt Keresztes Ildikótól a Petőfi Rádió éjszakájában. Köszöntelek, péntek van, szokjuk együtt, kicsit szokatlan, de hát milyen jó, hogy hosszú hétvége van. Képzeld el, hogyha a történelmet megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy 67 éve lett Hawaii az USA 50. állama, hát ezzel mindenképp gazdagodott egyébként az a térség. Arról nem szólva egyébként, hogy nem tudom, hogy te már jártál az USA-ban, nekem is bakancslistás ez a dolog, de amikor látom ezeket a képeket, hogy milyen kiszerelésekben lehet a boltokban például bevásárolni, ez európai feljel nagyon-nagyon megdöbben. De hát ezen kívül is azért olyan természeti kincsek is találhatók arra, hogy egyszer egy életben érdemes lehet megnézni. Meg Cibi Norbi dalai szól a háttérben, ez a hazatalálsz, jó hazajönni, hogyha utazik egyet az ember, nem?

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ezzel a dallal szerepelt a Dal című műsorban Fehér Kármen, ez volt a Gyáva Oroszlán itt a Petőfi Rádióban, minden magyar augusztus 21-e van, köszöntelek a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható. Nem sokára Dobbai Attila érkezik hozzánk, érkezik tőle a No Space for You című felvétel, de Péli Barna, aki a United után szólóban is elkezdett alkotni is, nagyon szuper dalokat tud a Petőfi Rádió hallgatóknak mutatni, ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a Petőfi Rádió hajnal 4 órakor is. Üdv neked a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, örülök neki, hogy minket választottál, és közösen tölthetjük időnket. Remélem, hogy a folytatásban is így lesz, ugyanis hozzuk azokat az infókat, amik jól jöhetnek a napindításhoz, meg a jól jövő dalok. Itt van Káté és Bentről.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Jumping Mads, Family Burden, ez volt a Petőfi Rádióban, nagyon kellemes éjszakát neked a folytatásra is, a mikrofonnál Kenész Kolos Halató már hajnalodik, reméljük, hogy a hosszú hétvégén van lehetőség pihenni, hogyha nem és útra kell kelned, akkor vedd figyelembe azt, hogy a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp Nagybanos és Visegrád között, így arra felé talán kicsit könnyebb a közlekedés, nálunk pedig könnyűek, habkönnyűek a dalok, diszkódráma, senki más, ez a folytatás.

Szép reggelt! Ez a Petőfi Rádió, minden magyar a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható. 06 30 30 33 80, hogyha a napkezdésben bármi rendkívüli tapasztalnál, az utakon jöhet az információ, illetve az átadandó pötyögéseket is nagyon szívesen továbbítjuk, hogyha esetleg eldobnád a pötyögésed, de írhatsz ingyenesen Messengeren, Viberen, mind

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 5 óra van, remélem, hogy itt vagy velünk, hiszen a Petőfi Rádióban rengeteg szuper dal lesz hallható 5 órát követően, és jó reggelt kívánunk neked! Unisex másúton az újdonságok közül, de jön az Oreo Áris, Kuna Valival pedig elindítjuk most a következő 60 percet, nincs másik út.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar

Noir, akikkel kapcsolatban többször is olvastam különböző fórumokon, hogy simán mehettek volna az Eurovízióra, reméljük lesz rá lehetőség. Ez volt az Utánad, és mi is folytatjuk. Nem sokára eláruljuk, hogy milyen műsorok érkeznek majd a nap első óráiban, addig viszont a Dori Muci és a

Esik eső, ez szólt Hajdú Eriktől, hát legyen igaza Eriknek, reméljük, hogy nem sokára valamiféle csapadék érkezik majd az ország fölé. Itt a Petőfi Rádióban pedig lesz mit hallgatni, természetesen pénteken is. Hétvégi menetrend szerint szól a rádió, és lesz mire figyelni. Például az Éles Stílus magazinunkban Korcsok Laurával dr. Török Márta beszélget, augusztus 20-ával kapcsolatban több információ is felmerül, mégpedig, hogy mit ünneplünk, illetve a szokásokról lesz majd szó. Aztán lesz Befordultam a konyhára, és 11 órától Heim Endre mesél a házi kenyér sütéséről, szóval, hogyha otthon ilyesmivel próbálkoznál, érdemes továbbra is minket hallgatni. A következő dalért is, melynek címe Akarat.

0: Egy nagyon szuper kollab, Gudics Máté és a Hooligans, valamint a Küzdj az álmodért. Én is ezt kívánom neked, remélem, hogy összejönnek az álmaid, azok a tervek, amiket a hosszú hétvégére terveztél. Tarts velünk, Kenész Holos, köszöni figyelmet, délután 2-kor folytatjuk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Az állampolgárokat szolgáló intézményekre van szükség, erről beszélt az államfő. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. Folytatódik a kánikula záporokkal, zivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg. Ezt mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök, azért, hogy nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján azt is bejelentette, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza pártalelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyelőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus közösségi oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Viharkárok miatt riasztották este a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán autóra és az útra dőlt két nagy fa, emellett főutakra is fák dőltek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, még az északi és nyugati tájakon beborul az ég. Több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre, felhőszakadásra kell számítani. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok lesz. Az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Augusztus 21-e reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Te tudod, hogy nagyjából 1000 évvel ezelőtt az emberek mivel töltötték a mindennapjaikat? Ha nem, akkor tarts velünk, mert Dr. Török Márta nem sokára elmeséli. Színezd újra, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Tegnap arról beszélgettünk, hogy mit ünneplünk augusztus 20-án, ma pedig utazzunk vissza több mint 1000 évet, és nézzük meg, hogy milyen lehetett az élet akkor, amikor Szent István király megszervezte a keresztény magyar államot. Hogyan éltek az emberek? Mit ettek? Hogyan dolgoztak? Miben hittek? És egyáltalán milyen lehetett magyarnak lenni a 11. század elején? Erről beszélgetünk ismét dr. Török Mártával, történelem tanárral és történésszel. Köszönöm, hogy ma is itt vagy velem.
2: Én is üdvözlöm újra a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ha visszarepítenénk egy mai embert a 11. század elejére, akkor szerinted mi lenne számára a legnagyobb meglepetés?
2: Hát azt gondolom, hogy nagyon meglepődnének a modern kor emberei, hogyha nekik a 11. században kellene élniük, mert minden jóval egyszerűbb volt. Nem volt ennyire mozgalmas az élet, tehát mondhatjuk azt, hogy a modern korhoz képest, a napjainkhoz képest nyugis, csöndes, néha még unalmas napok köszöntöttek a kor emberére. Nagyon egyszerű volt a ruházatuk, ugye pusztóviselet, legfeljebb ünnepi alkalmakkor a tehetősebbek vehettek föl drága kelmékből készült viseletet. De azt se felejtsük el, hogy nem olyan rég vagyunk túl az államalapításnak az időszakán, azt megelőzően a honfoglalásnak az időszakán, tehát azért a korabeli viselet sokkal egyszerűbb volt, és hát a kor hagyományaihoz, ehhez a pusztai hagyományhoz kötődött, és ezt egyébként szívesen viselték, hiszen ebben léteztek. Meg volt a férfiaknak a varkocsuk, a kaftánszerű köntös, amiben hasonlíthatnak a modern kamaszokhoz, hogy például a nőknél is nagy szerepe volt a különféle ékszereknek. Ugye a mai kamasz is szeret magára aggatni mindenféle szimbólumokat, ékszereket, bizsukat. Ez valahol talán mondhatjuk azt, hogy ilyen gyökérrel táplálkozik. És hát persze, hogy hogyan ünnepelhettek akkor, ha egy ilyen jelentős esemény volt, azt nem mondhatjuk, hogy magyarnak érezték magukat, mert igazi nemzettudat majd csak a 19. századtól jelenik meg. A korábbi időszak az itt élő más népekkel együtt mondhatjuk azt, hogy inkább hungarus tudat volt. Az itt élő különféle más etnikumú csoportok a magyarokkal együtt békességben elvoltak, vegyes házasságok születtek, a hitvallásuk, ahogy a térítő tevékenység erősödött és teret nyert, az ugye a keresztény Isten hit a Jézusban, Jézusba vetett hit volt. Viszont azért Szent István ünnepe akkor is jelentős volt, a 11. században meg későbbiekben, és akármennyire egyházi jellege volt, azért a középkorban is már némi világi vonulata volt ennek az ünnepnek, ugyanis ekkor tartották a Fehérváron, Székesfehérváron a törvénylátó napot, vagy törvénykezési napot, és ez tömegeket, sok embert vonzott oda abban az időszakban is, nem csak a nemeseket, hanem az egyszerű embereket is. Ennek olyan oka is volt, hogy Szent István sírjának gyógyító erőt tulajdonítottak, és hát a laikus ember felkereste ugye a nagy királynak, az államalapító királynak a sírját, és akkor abban reménykedett, hogy a különféle, főleg inkább ilyen reumatikus jellegű betegségeiből kigyógyulhat. Illetve az is izgalmas volt, hogy ha már ilyen sokan összegyűltek, akkor vásárokat tartottak, ugyanolyan színes forgataggal, mint most itt a Budai Várban ugye a Szent István napi vásár, vagy a reformátusok ilyenkor tartják a protestáns sokadalmat, ahol a kultúrát, illetve hát a protestáns irodalmat, zenét, műveket megismertetik az emberekkel. Na valami ilyesmit kell elképzelnünk, és akkor találtam egy olyan leírást, hogy a sátrak alatt kipányvázott lovak szomszédságában a puhagyöpön vidában folyt a hegynek leve, és közben megindult a nóta, igricek, regősök danája, a magyar ősök vitézi dolgairól, a magyar nemzet régi dicsőségéről. Hát körülbelül így kell elképzelni a Szent István napot. Tehát forgataggal, ünnepléssel, a gyógyulás vágyával és a Szent Királyra való emlékezéssel.
1: Akkor még nem volt jelen a tűzijáték, de hogy mi volt még jelen, illetve hogyha nem egy ünnepnapot ünnepeltek éppen akkoriban, akkor azt mondtad, hogy nekik nyugisabbak voltak a napjaik, de hogy ez pontosan mit jelent, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem dr. Török Márta történész, történelemtanár itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai beszélgetésünkben egy kicsit visszautazunk a múltba, a vendégemmel, dr. Török Mártával, történelemtanárral és történésszel. Köszönöm, hogy itt vagy velem továbbra is.
2: Én is köszönöm, örömmel.
1: Visszautazunk egy kicsit, ugyanis azt mondtad, hogy hozzánk képest az akkori emberek élete kicsit nyugalmasabb volt, úgyhogy repíts minket kicsit oda-vissza, hogy az átlag emberek mivel foglalkoztak, hogyan töltötték a napjaikat akkor.
2: Hát ugye az Árpád-korban azért a szorgos munka jellemezte a mindennapokat. Magyarországon abban az időszakban az állattartás, mezőgazdasági tevékenység, illetve az azt kiszolgáló kézműves tevékenység volt a meghatározó. Vásárokat tartottak, esetlegesen egy-egy jelentősebb nemes embernek a különféle családi alkalmait ünnepelték meg. Tehát olyan nagyon sok minden, olyan nagy forgatag nem volt. Viszont az ünnephez kötődően, mert Szent István kultusza jelentős volt a későbbi évek során is, ha már beszéltünk Mária Teréziáról, tehát egy picit visszakanyarodnék. Mária Terézia ugye visszahozza az ünnepet azzal, hogy visszaszerezte a Szentjobbot, ami összekötődött Szent István kultuszával, és az első körmenetet, azt tudjuk, hogy 1818-ban tartották a Budai Várban, és ekkor munkaszüneti nappá nyilvánították ezt a napot, és hát azt gondolnánk, hogy nem történik a Szent István kultuszában, vagy az ünnep kapcsán újabb fordulat, de nem így volt, mert amikor az 1848-49-es szabadságharcot leverték, mivel Szent István személye és az ő kultusz az ország egységének a szimbóluma volt, nem lehetett megtartani a körmenetet, nem lehetett ünnepségeket tartani, ez 1860-ig így volt.
1: Munkaszüneti nap sem volt akkor?
2: Hát igazából nem, mert ugye csak a vasárnap, de hogyha a Szent István napja nem vasárnapra esett, akkor ugyanúgy dolgozniuk kellett. Most nagyon érdekes volt az, hogy amikor elindult a kiegyezésnek az előkészítése, 1860 októberi diploma, majd 61 februári pátás, akkor a lehetőséget kaptak a magyarok arra, Ferenc Józsefnek ugye változtatnia kellett a politikáján, hogy visszatérhessen Szent Istvánnak az ünnepe is, és ez úgy történik meg, hogy újra megtarthatják a körmeneteket, ez országos érdeklődésre tartott számot, nagyszabásúbbakká váltak az ünnepségek, és 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára munkaszüneti nappá nyilvánította az ünnepet, belügyminiszter pedig elrendelte az országnak a fellobogózását. Vagyis ez azt jelentette, hogy az országnak minden nemzetisége együtt ünnepelte Szent Istvánnak az ünnepét. Na most 1915-ben a világháború kitörése után is megtartották a körmenetet, ugyanúgy körbevitték ugye a Szentjobbot, aztán persze ez egy kicsit visszább hagyott a háborús évek alatt, majd a jelentőség a két világháború között fog újra kiemelkedni. 1930-ban tartották ugye a Szent Imre emlékévet, ugye István nagyobbik fiára emlékezve, és hát gyakorlatilag ezt összekötötték Szent László kultuszával, a Szentjobb mellett Szent László Hermáját is az országban, meg a fővárosban körbehordozták, és gyakorlatilag innentől fogva egyre többen vettek részt ezeken az ünnepeken, és hát nagyon nagy szabásúvá vált Szent István halálának a 800. évfordulója, aminek a jelentősége az volt, hogy 800 ezer ember kísérte a Szentjobbot. Az ünnepnek van egy olyan vonatkozása is, hogy 1896-ban a honfoglalásnak az 1000. évfordulóját megünnepelték a millenniumi ünnepség sorozattal, és gyakorlatilag szinte mondhatjuk,

0: tudjuk azt, hogy innen vált egyfajta fővárosi hagyománnyá a tűzijátékoknak a megszervezése, és amikor nem volt háborús időszak, azért így az ünnephez a tűzijáték hozzátartozott. Persze lehet ezen vitatkozni, hogy a modern embernek ez kell, vagy nem kell, de mégiscsak az a pár perc szemkápráztató fényjáték, az mindenkinek egyfajta ilyen összetartozás tudatot és egy ilyen melengető érzést okozott.
1: Meg ez egy hagyomány.
0: Meg ez egy hagyomány, így van.
1: Ma este pedig mindenki szemtanúja lehet a tűzijátéknak, aki Budapestre látogat, vagy a tévéből nézi. Mi pedig nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket, a vendégem dr. Török Márta, történész, történelem tanár, itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: hogy mondtunk olyanokat, amit esetleg nem tudtál még 1000 évvel ezelőttről. Ez a Petőfi Rádió minden magyar és az éles stílus magazinban dr. Török Márta történelemtanár történész a vendégem. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, most azonban a hírpercek következnek, utána pedig Márti dalával folytatjuk.
1: Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kánikula záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap indíthatják újra a paksi atomerőművet. Tart a mesterségek ünnepe a Budai Várban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A felújítási munka miatt Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Az államalapítást ünnepelték a magyarok. A köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán mondott köszöntőjében a magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy ki mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök, azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján azt is bejelentette, a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. A nemzeti ünnepen sem állhatott meg a munka Paksnál, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszincz Endi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. Hozzátette, hogy a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig ez lehetséges. Ruszincz Endi Romulus egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott. A barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kibívott szabadságon alapul. Tart a mesterségek ünnepe a Budai Várban. A vasárnapig tartó eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A díszvendég a függetlenségek 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester pedig mesterkedhessen. Caroline Savage budapesti ideiglenes ügyvivő köszöntőjében hangsúlyozta, a mesterségek ünnepén résztvevő amerikai művészek munkája megmutatja, hogyan maradhatnak a kulturális hagyományok fejlődés közben is hitelesek. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma is szombaton 10 és 18 óra között ingyenesen nézhetik meg a díszlépcsőházat, a kupola, csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, a korábbi közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseletnél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza párt alelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyelőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette, a közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek, emellett a petíciós jog és a digitális népszavazás bevezetését is elképzelhetőnek tartja.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Amerikai repülőgép hordozó érkezett a Közel-Keletre. A George Washington a hadsereg közösségi média bejegyzése alapján már Irán körzetében navigál. A hajót azért vezényelték át a Közel-Keletre, hogy felváltsa a mintegy 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincolnt, amelynek 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek, a többi közt a hosszú, folyamatos bevetési készültség miatt. A középső parancsnokság közlése szerint az amerikai haderő továbbra is fenntartja az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokádot. Tegnap hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal, ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. 15-en meghaltak, sokan megsérültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyermekkórház is megrongálódott. Gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelentik az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakétatámadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a drón támadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Egy román vadászgép semmisített meg egy tengeri drónt a Neptun Deep gázmezőnél. Az F-16-os gépágyúval lőtte szét a pilóta nélküli szerkezetet. Egy másik drón egy lakatlan román területre csapódott be, senki nem sérült meg, jelentős károk sem keletkeztek. Az ukrajnai háború kezdete óta orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Újra megnyílt a miskolctapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Tegnap délután Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 0,1 fokkal magasabb, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs. Emellett Kübekházán a hőmérséklet elérte a napi országos melegrekordot. 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik a korábbi csúcsértékkel.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is többnyire napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor vagy zivatar elsősorban nyugaton, északnyugaton kialakulhat. A Dunántúlon heves zivatarok sem kizártak. A szélzivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délutánra 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 1-0-ra nyert a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén. Így előnyben várja a jövő heti hazai visszavágót. A 17. percben Christopher Zachariasen talált be. A tegnapi játéknapon a magyar válogatott Regic Damirral a kezdőcsapatában a Salzburg 1-0-ra nyerte a svéd Mjällby vendégeként. Válogatott szélsőt igazolt a Győr. A labdarúgó NBA-ben címvédő klub a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette Joason Bennettet, a 16-szoros kosztarikai válogatott szélsőt. A spanyol másodosztályban szerepel Jakobis Villáron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust, és kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50%-ára. Döntőbe jutott a Veszprém férfi kézilabda csapata a spanyolországi felkészülési tornán, miután 32-25-re legyőzte a Valladolidot. Felkészülési mérkőzésen kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban, a pénteken kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. Eredményes utolsó harmadbeli játékkal fölényesen győzött a magyar női jégkorong válogatott a Nemzetek Európai Kupája első állomásán Füssenben. A miénk 8-0 nyertek a norvégok ellen. Nyolcaddöntős vereségét követően Farkas Balázs a 9-től 16. helyért játszott szakaszban is kikapott a budapesti fallabda Európa-bajnokságon, mivel 3-1-re veszített cseh ellenfelével szemben. 4 hónapos kihagyás után visszatér Carlos Alcaraz. A spanyol teniszező, aki csuklósérüléssel küzdött, a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy címvédőként indul a US Open-en. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem dr. Török Márta, történész, történelemtanár. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Említetted már, hogy 1896 körültől már tűzijátékkal ünnepeltek a magyarok, de mikortól tudatosult bennük ez az államalapítás, vagy mikor kezdték el ezt ünnepelni?
2: Hát ugye arról már beszéltünk, hogy gyakorlatilag már az Árpád-korban is Szent István halálának az évfordulóját rendszeresen a törvénylátó napokon megtartották. Aztán voltak olyan időszakok, amikor vagy nem lehetett, vagy nem engedték, hogy megtartsák ezeket az ünnepeket, de így a dualista korszak az lehetőséget nyújtott arra, hogy a háborús évektől eltekintve folyamatos ünnepé válhasson. És hát gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy 1891-től Ferenc József lehetővé tette a munkaszüneti napnak a bevezetését, akkor azt mondhatjuk, hogy ez volt így az állami ünnepnek a kezdete. És hát természetesen az ország egységét az is igazolta, hogy nem csak a katolikus felekezetnek a tagjai, hanem a református felekezetek is, felekezeteknek a tagjai is ugyanúgy ünnepelték, ugyanúgy megemlékeztek erről az időszakról, és elismerték Szent Istvánnak az államalapító tevékenységét. Az igazán nagy lendületet azt a Horthy korszakban kapta meg, hiszen Szent István a revíziós gondolatnak is, tehát a visszaszerző, a Trianon utáni visszaszerző tevékenységnek is az alapeszméjévé, az ő tevékenysége alapeszméjévé válhatott, hiszen a Szent Istváni történelmi Magyarországot szerették volna a Horthy korszakban a revízióval visszaállítani, és így még nagyobb jelentőséget kapott az augusztus 20-a megünneplése. A csúcspontját egyébként 1938 jelentette, hiszen ekkor volt a király halálának a 900. évfordulója, ekkor tartották meg a Szent István emlékévet, és hát gyakorlatilag Szent István napját nemzeti ünneppé is emelték. Most érdekes az, hogy jó pár néphagyomány is kötődik az augusztus 20-ához, többek között például két asszony közének nevezett népi hagyomány kapcsolódik hozzá, hiszen itt a Mária kultusszal kötik össze, és akkor ilyenkor kellett gyógynövényeket szedni, ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, vagy éppen ugye az aratásnak a befejezését, erről már beszéltünk, ünnepelték, és akkor így alakul ki majd az új kenyér összekötésével az új kenyér kultusza vagy ünnepe is. Országszerte aratóbálokat tartottak, megünnepelték a magyar kenyeret, és hát ennek a jelentősége majd a II. Világháború után lesz rendkívül fontos. Hiszen 1949-től pont azért, hogy egy szocialista Magyarországról beszéljünk, elveszik az egyházi jellegét, elveszik a Szent István kultuszt az ünnepből, és megmarad gyakorlatilag sztálini mintára egy új kenyér ünnepe, ahol az új alkotmánynak a hatályba lépését ünnepelhette a lakosság. Az utolsó Szentjobb körmenetet 1947-ben tartották meg, és hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a rendszerváltoztatásig nem is került sor arra, hogy a Szentjobbal körmenetet tartsanak a magyar emberek.
1: Azóta pedig már nagyon sok minden kapcsolódik így augusztus 20-ához, ha csak az ország tortáját említjük, vagy a Szent István napi kenyeret, a Magyar Ízek utcáját, hogy lehet, hogy ennyi minden ehhez az eseményhez kapcsolódik?
2: Hát én úgy gondolom, ez tényleg ilyen privát gondolat, hogy miután ez nemzeti szinten is egy nagyon jelentős, sőt a legjelentősebb állami ünnepünk, ünnepeljük az országnak a létrejöttét, az országnak a megalapítását, Szent István érdemeit. Nyilván a munkaszüneti kapcsán a hosszú hétvégékkel munkában megfáradt embereket valamilyen módon szórakoztatni kell, és ez is egy jó alkalom arra, hogy a nemzeti hagyományainkat megismertessük az emberekkel, tehát akár a sokadalmakkal, akár a vásárokkal, akár a Magyar Ízek utcájában, vagy a kézműves vásár a Budai Várban olyan hagyományokat, olyan mesterségeknek a fennmaradását mutatja be, amiről az átlagember már a rohanó hétköznapokban el is feledkezett. Vagy az ország tortája, amiből nagy örömömre már diabetikus változat is készül, megint csak a cukrászatnak, az ünneplésnek, az összetartozásnak a szimbólumává vált. Amikor jöttünk ide, akkor reggelépp azt olvastam, hogy Szabi a Pék megsütötte az új lisztből az új kenyerét, mindent rendben talált, tehát az ország jó kezekben van, minden rendben van, mehet az élet tovább. Vagyis az ünneplésnek, az örömnek, a kikapcsolódásnak az ünnepévé is vált augusztus 20-a, azon túl, hogy tényleg egy jelentős nemzeti ünnepünk.
1: És mivel hosszú hétvége van ilyenkor, ezért nem áll meg az ünneplés csak augusztus 20-án, hanem folytatódik a hosszú hétvégén. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Viszont hallásra!
1: A vendégem dr. Török Márta történelemtanár, történész volt ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Néha kevés, ezt hallottad most az Ivan and the Parazoltól, itt a Petőfin Minden Magyar, és néha kevés szerintem az az idő, amit pihenéssel vagy kikapcsolódással tudunk tölteni, úgyhogy én most biztosítok neked erre egy kis lehetőséget, ugyanis kezdődik a Csukás meseóra, gyerekmesékkel, zenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, úgyhogy szerintem ez egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit kizökkentsen téged, úgyhogy mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászóképességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Állami kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából. Tart a mesterségek ünnepe a budai várban. Folytatódik a kánikula záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között új sáv elhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást ad tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét. Ezt mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten. A Szent István napot tart. István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Vasárnapig tart a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenségek 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján azt is bejelentette, a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb, fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mintegy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és nyugati tájakon beborul az ég, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőkre, felhőszakadásra is lehet számítani. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható. Az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
9: Csukás Mese Rádió.
10: Én nagyon szeretem.
11: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
12: Ahogy a tavasz átváltott a nyárba, a nap egyre magasabbra emelkedett az égen, és a meleg sugarai bearanyozták a kerekerdő minden levelét. A kis tavacska vize melegebb lett. Már nem csak a halak lubickoltak benne, hanem a part menti nádasban a békák is. Brekekek vidáman reggeltől estig, brekeke. A fák lombja sűrűre nőtt, árnyékot adva az alatta pihenő őzikéknek, süniknek és a kíváncsi mókusoknak is, akik egyre többet futkostak ágról ágra. A méhecskék és a pillangók egész nap repkedtek a mező fölött, mert a nyári virágok, a margaréta, zsája, szarkaláb illatosan nyíltak. A réteken fürgén ugrándoztak a szöcskék és a tücskök, s estére már elkezdtek muzsikálni, mintha kis zenekar lett volna minden bokor alatt. A nyári esők is megérkeztek időnként. Rövid zápor, zivatar csattant, utána pedig párás, meleg levegő terjengett az erdőben. A madarak fiókái kirepültek a fészekből, és az anyjuk tanította őket, hogyan kell repülni és élelmet keresni. A kis tavacska partján ekkorra már magasra nőtt a sás. Köztük vízisikló és gőte rejtőzött, alig lehetett észrevenni őket. A nyár közepén a nap olyan sokáig fenn volt, hogy még késő este is hallatszott a madárdal, a madárfütty és a békakórus végtelen koncertje. A szarvasok is előmerészkedtek alkonyatkor, szomjukat oltani jöttek a tóhoz, s közben figyeltek minden zajra. A nyár derekán megérett a sok-sok gyümölcs, édes pirosló cseresznye, a kicsit savanykás medgy, majd a sárga barack és az alma is beérett. A gyümölcsillat csalogatta a darazsakat és a cinkéket, és szívesen csemegésztek a gyümölcsökből. Az emberek ritkán jártak erre, így a természet zavartalanul élhette a maga életét. A nap forrón sütött, de az erdő mindig adott egy hűvös, békés helyet. A nyár a kerekerdő legélénkebb évszaka volt. Minden élt, mozgott, hangoskodott, mintha az egész erdő örömtáncot járna.
11: Csukás Mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Szevasztok, Csuki Mukik, István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom. Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak ki be, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templom toronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronz harangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek. Voltak, akik elpanaszolták bánatukat. Mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harangszó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A nap sugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak új begyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermed fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
3: Mutasd meg valódi hangodat! Mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol! Mondta halkan, de a harang csak a régi hangján válaszolt, rekett, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éjleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. Lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen is rekedtem, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el,

0: vette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronz harang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
1: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába! Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, és most egy nagyon édes kis történetet fogok nektek mesélni. Vadady Adrián. Valami nagy dolog történt. Már mindenki megérkezett az óvodába, csak Györgyi hiányzott. Az óvónéni arra gondolt, hogy ha mese után sem érkezik meg, fel fogja hívni az anyukáját, hogy megkérdezze tőle, történt-e valami baj. De ahogy elkezdte a mesét, már is telefonhoz kérték. Kiszaladt a folyósóra, és addig Petire bízta a gyerekeket. Azért ő rá, mert ha Peti az óvóbácsi, akkor biztos, hogy nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni. És ha ő nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni, akkor az is biztos, hogy más sem fog. Peti arra nagyon ügyel, hiszen az úgy nem lenne igazságos. A telefonnál Györgyi anyukája várta az óvónénit. Elújságolta, hogy ma hajnalban megszületett Györgyi kistestvére, és most az apukája fogja vinni Györgyit az óvodába. Biztos késnek is egy kicsit. Mire letették a telefont, már meg is érkeztek Györgyiék. Györgyi vidámnak látszott, az apukája meg fáradtnak és borostásnak. Az óvónéni segített nekik, megmutatta, mit, hogyan kell felvenni, aztán bekísérte Györgyit a csoportszobába. A gyerekek a szőnyek szélén ültek, Peti óvó bácsi meg középen állt és nagyon szigorúan nézett. Az óvónéni megsimogatta a fejét és megköszönte a segítségét. Ma Györgyi fog nektek mesélni, gyerekek, valami nagy dolog történt vele, mondta az óvónéni, és átadta a helyét Györgyinek, ő maga meg Zsófi és Dani közé telepedett a szőnyegre. Györgyi kényelmesen elhelyezkedett, megigazította a szoknyáját, lesimította a haját, és mesélni kezdett. Megszületett a kis testvérem, kezdte szégyenlősen, hiszen még sosem figyeltek rá ilyen sokan egyszerre. Amikor tegnap délután hazaértünk az óvodából, anyukámnak megfájdult a hasa. Lefeküdtünk a kanapéra, én simogattam a pociát, és attól el is múlt. Aztán, amikor újra fájni kezdett, mind a ketten felugrottunk, ácsorogtunk, és amikor megint elmúlt, lefeküdtünk. És ez így ment sokáig, nagyon-nagyon sokáig. Lefeküdtünk és felugrottunk. Megint lefeküdtünk, megint felugrottunk. Anyu azt mondta, hogy én már nagy vagyok, és egy nagy lány már nem sír, ha egy kicsit elmegy az anyukája. Jó, gondoltam. A dédinél maradok, na de aludni biztos, hogy nem fogok. És hogy vett rá a dédit, hogy mégis elaludjál? Kérdezte Botti. Azt mondta, hogy most már alvás, válaszolta Györgyi, és ezen mindannyian jót mulattak. És nem mostan fogad, de ezt nem áruljuk majd el anyunak. Kiáltotta bele vidáman a hangos nevetésbe. Kisfiú vagy kislány? Kérdezte kisugdolózás után Maja, Dorci és Lea egyszerre. Kislány, Anna is, meg Júlia is. Én Annának fogom hívni, anya meg Júliának. És ha majd nagyobb lesz, eldönti, hogy melyik tetszik neki jobban. Az Annában az a jó, hogy sokféleképpen lehet becézni, tette hozzá az óvónéni, Pannának vagy Pankának. Ancsinak vagy Anninak? Kiáltotta Dani. Annusnak vagy Ancsúrnak, szólt közbe Lea. Bannának vagy Kannának, nevetett Peti, de ezt mások nem találták olyan viccesnek. És mikor ment érted az anyukád? Kérdezte Zsófi, aki szintén nem szeret máshol aludni. Apukám jött értem reggel, mert anyukámnak a testvéremmel kell maradnia. Tudjátok, ő még kicsi és sírna nélküle. Ezzel mindannyian egyetértettek. Aztán Györgyi elárulta azt is, hogy ha a kis testvére hazajön a kórházból, ő már nem fog többet óvodába járni, mert már lesz kivel játszania otthon is. De amikor Lea azt mondta, hogy a kisbaba egy ideig csak aludni, szopizni és sírni fog, a gyerekek megegyeztek abban, hogy akkor Györgyi inkább játszon velük az óvodában, a kis testvérével ráér akkor is, ha majd felnő.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mi?
1: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
1: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az elemei sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
2: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
3: Itt a Petőfi Rádióban.
4: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Fodor Gyöngyi, Eper hercegnő. Élt egyszer egy 4 éves kislány, aki az erdőszélen lakott a szüleivel. Nagyon szerette az epret, de sajnos a kertben már mindet leszették, és már nem is termett többször abban az évben. Ezért egyik nap, amikor az anyukája a fürdőszobában mosta a haját, elment szamócát szedni az erdőbe. Ahogy a fák között ballagott, találkozott egy kutyával. Szia! Mi a neved? Kérdezte tőle. Néro vagyok, felelte a kutya. És te? Aztán mit csinálsz az erdőben egyedül? Engem Angelának hívnak, és szamócát akarok szedni. Ha van kedved, gyere és kísérj el, ajánlotta Angela, és Néro követte őt, és beszélgettek egymással, amíg oda nem értek a hatalmas szamóca bokrokhoz. A kutya arra gondolt, milyen jó is lenne egy kosárka friss szamóca, mert imádta. Viszont leszedegetni nem igazán tetszett neki, ezért amikor a kislány a bokrokban bújkált, Néro elfutott a házhoz, ahol Angela lakott, magára vette az anyuka ruháját, és várta a kislányt abban a reményben, hogy az összes szamócát meg fogja enni. Amikor a kislány hazaért, észrevette, hogy az anyja másként néz ki, mint általában. Érezte, hogy valami nincs rendben, ezért azt mondta. Drága anyukám, kérlek, hogy azon a becenéven szólíts engem, amit nemrég adtál nekem. Néro egy pillanatig gondolkodott, mit is szoktak mondani az anyukák a kislányaiknak, majd így szólt. Drágaságom, mindig így foglak hívni. Angela megértette, hogy az ott nem az ő anyukája, hiába van rajta a virágmintás nyári ruha, és keservesen sírni kezdett. Néro nagyon elszégyelte magát, bocsánatot kért azért, hogy becsapta, és hogy felvette az anyja ruháját, de szamócát akart enni. Hol van az anyukám? Kérdezte a kislány. Ha jól hallom, éppen a haját szárogatja, felelte a kutya, mire a kislány abba hagyta a sírást, és elszaladt a fürdőszobába. Az anyukája, amint meglátta, magához ölelte. Eper hercegnő, hol jártál? Kérdezte tőle. Nézd, mennyit szedtem, mutatta a teli kosárkát az anyukájának. Csinálnál egy hatalmas tortát? Igen, persze, hogy csinálok, de van valami különleges oka a kérésednek? Igen, ő itt Néro, a barátom, aki nagyon szereti a szamócát, és a tortával szeretném megköszönni neki, hogy őszinte volt velem. Attól a naptól kezdve Angela és Néro elválaszthatatlan barátok lettek. Pár hét után Néro úgy döntött, hogy már nem kóborol a világban. Oda költözött Angeláékhoz. Először Rizska tehén istállójának sarkában aludt a szalmabálák tetején, de később a kislány apukája megajándékozta egy takaros kutyaházzal.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
5: Most vissza a magyar szeméhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Sáfár Adél, a Csukás Mese Rádió szerkesztője. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Korábban én is a Csukás Mese Rádióban dolgoztam, ezt azért elárulhatjuk, és testközelből is tapasztaltam, illetve most is hallom, hogy olyan hatalmas nevek, Kossuth díjas színészek járnak folyamatosan nálatok, akik az esti meséket olvassák, a premier esti meséket, amit még soha sehol nem lehetett hallani, hogy az valami hihetetlen. Mivel készültök most erre a hosszú hétvégére, áruld el nekem?
1: Igen, ahogy említetted, nagyon-nagyon sok színművész megfordul nálunk, például most a hétvégén is Szacsvai Lászlótól, Rák Katitól, Szirtese Dinamókustól is hallhatnak mesét a gyerekek, hiszen nem csak színészek, hanem akár zenészek, műsorvezetők is szoktak hozzánk jönni, és ezek mindig egy emlékezetes alkalmak, amikor egy-egy ilyen stúdiózás alkalmával felveszük a meséket, verseket, tartalmakat.
0: Milyen érzés ott lenni egy-egy ilyen színművésznél, hiszen tapasztalatban mondom, hogy volt olyan, aki például életében először olvasott ilyen mennyiségű mesét, mint például Korda Gyuri bácsi, vagy Balázs Klári, ők akkor olvastak életükben először így mesét. Számodra ez milyen élmény?
1: Ez egy nagyon nagy élmény, például a Szacsvai Lászlót hallgatni, szinte mondta is, hogy picit így látta, hogy így belefeledkeztem, és igaza volt, mert néztem én is a szöveget, hogyha esetleg véletlen valami van, akkor tudjak neki jelezni, de egyszerűen annyira elvarázsolt, hogy bele lehet ezekbe merülni. Ezek a hangok szerintem nagyon nagy értékek, és nagyon-nagyon profik. Persze vannak olyanok is, akik nem gyakorlott meseolvasók, ők viszont általában nagyon lelkesek, nagyon kedvesek, és jó picit megismerni. Ilyenkor szoktunk beszélgetni is, és felvenni egy-egy rövid videót, úgyhogy ezek mindig maradandó élmények.
0: Nekik mi a véleményük a Csukás Mese Rádióról? Jó kezdeményezésnek tartják? Egyébként a Csukás Mese Rádió lassan második születésnapját ünnepli, úgyhogy már nem gyerekcipőben jár.
1: Igen, abszolút, teljesen más olyan embertől hallani, aki azt mondja, hogy ő a gyerekeinek mutatja a Csukás Mese Rádiót, az unokáinak, unokáival hallgatja, és úgy tűnik, hogy népszerű a csukás az ő köreikben is. És hát igen, szeptemberben ünnepli a Csukás Mese Rádió a második születésnapját. Ezen a héten rengeteg születésnapi tartalommal, dallal, kedvességgel, köszöntővel készülünk, és az lesz a különlegesség, hogy ezen a héten minden este egy csukás mese lesz az esti mese, és ezeket olyan színművészek mesélik el, mint például Ráckevei Anna, Mikó István, Györgyi Anna, Vida Péter és Szacsvai László.
0: Hihetetlenül jól hangzik, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést Sáfár Adéllal, a Csukás Mese Rádió szerkesztőjével, itt a Csukás Mese órában.

0: nekem is jár.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Sáfár Adéllal, a Csukás Mese Rádió szerkesztőjével. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Köszönöm én is.
1: Nem sokára elérkezünk az iskola kezdéshez, illetve, mint említettünk már, a Csukás Mese Rádió második születésnapjához így szeptemberben, de hát ebben a szeptemberi hónapban szüksége van a gyerekeknek az iskola kezdés mellett egy kis kikapcsolódásra is, amit jelenthet egy-egy mese esténként, vagy egy jó kis zene napközben, és ezek, ahogy említetted, már lementhetőek méghozzá Csukás Mese Rádió applikációjában, mobil alkalmazásában. Hogyan működik ez? Honnan lehet az alkalmazást letölteni, illetve utána a tartalmakat elmenteni későbbre?
2: Igen, itt minden megtalálható, ami már a rádióban elhangzott. Nagyon egyszerű a keresés, csak be kell írni a címet, és lementhető, vissza lehet hallgatni többször is, és hogyha esetleg más platformon is szeretnék visszahallgatni, akkor még a YouTube csatornán és a Spotify-on is meg lehet tenni. És ami még nagyon fontos, hogy ez a hivatalos oldalunk, ami megbízható, tehát nem fog rá átvezetni másik oldalra, hanem azok a mesék vannak fent, és azok a tartalmak, amik már ugye a rádióban lementek, úgyhogy abszolút biztonságosan használható.
1: Ugye egyébként mi is itt a Petőfi Rádióban, a Csukás Mese órában beszélgetünk, ugyanis az óra első felében Csukás Mese rádiós mesék, zenék, nyelvtörők, mondókák hangzanak el. Mielőtt mi beszélgettünk, ez most is így volt. Mit látsz, miért fontos a Csukás Mese Rádió, így ebben a világban is?
2: Hát szerintem eleve a mese nagyon fontos a gyerekek számára, tehát nekik ez egy olyan biztonságos közeg, amit, hogyha meghallanak, egyből kicsit ki tudnak kapcsolni, szórakoztatja őket, és hát nálunk nem csak mesékkel, hanem versekkel is, mondókákkal, zenékkel is találkozhatnak, és próbáljuk mindig a tartalmakat úgy összeállítani, hogy az adott évszakhoz, az adott ünnephez kapcsolódjon, tehát hogy kialakuljon a gyerekekben is egy ilyen rutin, tudják, hogy este esti mese, akkor utána már nincs mese, hanem készülődnek a lefekvéshez. Reggel próbálunk picit pörgősebb tartalmakat berakni, hogy a készülődés az iskolába jó hangulatba teljen, illetve aki mondjuk autóban utazik és ott hallgat minket, ott is tök jó zenéket tudnak hallgatni együtt a családdal, és szerintem az is nagyon fontos, hogy ezt a gyerekek általában a szüleikkel, testvéreikkel együtt hallgatják, és ezáltal egy közös élményben van részük.
1: Nem beszélve arról, hogy abszolút edukáló tartalmaitok is vannak, tehát nem csak szórakoztatjátok a gyerekeket, hanem művelitek is őket. Nem mellesleg a mesékkel is, hiszen olyan klasszikus meséket hallhatnak, amit szerintem nagyon máshol nem igazán, főleg olyan mesemondóktól archív tartalmakat, mint Szabó Gyula vagy Rutkai Éva, de még sorolhatnám.
2: Igen, és próbáljuk minél változatosabban összeállítani az adásokat, tehát van például egy Cifrapalota nevű blokk, amikor csak magyar mesék és magyar népmesék és magyar népzenék hallhatóak, de egyébként pedig törekszünk arra, hogy külföldi szerzőktől is legyenek mesék, a világ minden tájáról, egyiptomi mese, görög mese, magyar mese, indiai mese, mert szerintem nagyon fontos, hogy ahogy a gyerekek meghallgatnak mondjuk egy adott népnek a meséjét, úgy kicsit belelátnak, és látják, hogy milyen sokszínű a világ. Úgyhogy mindenféle mesét, ami tényleg edukál, és kulturális értéke van, azt nagyon-nagyon szívesen felveszünk, és nagyon-nagyon szívesen adjuk át a gyerekek kezébe.
1: És nem csak a gyerekek hallhatják ezeket, hanem a nagyszülők, az anyukák, az apukák, és szerintem a mese mindenki életében fontos. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Sáfár Adél, a Csukás Mese Rádió szerkesztője volt ma reggel a vendégem, itt a Csukás Mese órában. Hi.

megtettük, hogy a hívott szám nem elérhető. Petőfi Rádió. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: James Wood, ezt hallottad most Szajánóétől itt a Petőfin Minden Magyar. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig én úgy érzem, de szerintem te is, hogy valami van a levegőben.
1: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a házi asszonyok életét, és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Az államalapításra emlékeztek a magyarok, ismét várja a látogatókat a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Folytatódik a kánikula záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt a 86-os főúton Moson-Magyaróvár határában. A 189-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Az államalapításra emlékezett a magyarság. Tegnap reggel az Országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott: a tiszti eskü a tiszti rang felelősséget jelent, és az esküszavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani azokat. A magyarok tudását, kitartását, bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem politikáról szól. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök, azért, hogy nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a Paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján azt is bejelentette, újraindul vasárnap a Paksi atomerőmű, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Szent István művének vannak olyan tanulságai, amelyek ezer év táblatából is irányadóak. Ezt mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett videójában. Bóka János hangsúlyozta, Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Az ország békéjét, jólétét ma is Európában kell megtalálni. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt leégett. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb, fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mintegy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén programsorozattal várják az érdeklődőket.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi nyugati tájakon beborul az ég. Több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, égesőkre, felhőszakadásra is figyelmeztetnek. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok, este 20-30 fok lesz.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, augusztus 21-e reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Délig együtt utazunk a legjobb magyar zenék kíséretében, de ideje felkelned, mert úgy érzem, hogy valami van a levegőben.
2: Itt egy újabb óra,

Senki más, ezt hallottad a Zaporozsáztól, itt a Petőfi Minden Magyar. Viszont tudod ki az, aki tegnap még a Strandfesztiválon járt, holnap pedig már Debrecenben lesz koncertje a Virágkarneválon? Bizony, a Kovalszky meg a Vega, úgyhogy az ő daluk következik most. Egy olyan dal, ami szerintem pontosan arról szól, hogy tök jó, hogyha nem vagyunk tökéletesek, mert ha valaki szeret valakit, akkor úgy szereti, ahogy van. Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek.

0: a világ, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Hogyha jól számolok, akkor ma van a Strandfesztivál harmadik napja. Igen, mert 19-én kezdődött, 20-a, 21, igen, harmadik nap, és egészen holnapig még tartanak a koncertek. A mai napon találkozhatsz a Velhelóval, Halott Pénzzel, Carson Coma koncert is lesz, Valmar, Betonhofi, Jude Law, AVS, hú, de jó kis előadók lesznek, illetve a tegnapi napon volt Tídeni után és Bájalex előtt BSV koncert, úgyhogy ha esetleg lemaradtál volna, akkor a Nagybogival közös egyik legújabb szerzeményüket játszom most neked itt a rádióban, de irány a Strandfesztivál, ha még megteheted. Always be mine, ez szól itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

magyar, ez a Petőfi Rádió. Egy kis személyes történetet engedj meg nekem, ugyanis nemrég autóztam, és a mellettem lévő autóban ez egy kabrió volt, tehát fújta a szél a srác haját, nagyon élvezte a vezetést, és közben képzeld, az Imágó Mundi egyik dalát hallgatta, és erre lettem figyelmes, énekelte a szöveget, szemmel láthatóan jól éreztem magát, úgyhogy ez a dal szerintem nagyon sokatokhoz, sokunkhoz eljutott, aminek a címe Estelente. Én, ha meghallgatom, akkor azóta is ez a történet jut mindig eszembe, hogy ez a srác a kábrióba ül, és hangosan hallgatja ezt a zenét, úgyhogy most, hogy elmeséltem, most már remélem, neked is ez fog eszedbe jutni erről a dalról, úgyhogy most hallgassuk is meg közösen. Estelente, az Imágó Munditól, ez szól itt a Petőfin.

0: Magyar ez a Petőfi Rádió. Augusztus 20-ától egészen augusztus 23-áig ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben, úgyhogy most a legfrissebb hírekben kaphatsz egy kis információt az időjárásról is. Azért szerintem nem baj, hogyha hideg a víz és éget a nap, ezzel folytatjuk majd a hírek után.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: A kemény hétköznapok után.
4: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
9: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
9: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
4: De azért legyél éber.
9: A magyar zene most szombaton és vasárnap
4: nyereményt ér.
9: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Minden magyar.
10: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
9: Ez a Petőfi Rádió.
13: Az államalapításra emlékeztek a magyarok, lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. Marad a kánikula záporokkal, zivatarokkal.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Szalagkorlátnak ütközött egy kamion a 82-es főúton Győr-Kül területén. A 71-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
13: Az államalapításra emlékezett tegnap a magyarság. Reggel az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett állami katonai szervezetek képviselői és a diplomáciai testület tagjai is részt vettek. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott: a tiszti eskü a tiszti rang felelősséget jelent, és az esküszavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani azokat. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, ezt mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Nem vallott szégyent az első 100 napban a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök az eredmények között említette a költségvetési hiány 1000 milliárd forintos csökkentését, az uniós források megszerzését és a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Bejelentette, hogy 200 millió forinttal támogatják a Tisza szigetek működését. 8 regionális vezetőt választanak, ősszel pedig alkotmányozási párbeszédet indítanak. Magyar Péter ismét országjárásra indul 15 városban, majd Budapesten tart fórumot. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus közösségi oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Többen meghaltak az éjszakai orosz légi támadásokban Ukrajnában. Egy Harkiv megyei falu tért dróncsapásban 4 meghaltak, 2 megsérültek. Családi házak megsemmisültek, megrongálódtak. Az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz légi támadásoknak 2 sérültje van. Több lakóházban és civil infrastruktúrális létesítményben károk keletkeztek. Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz hadsereg csaknem 140 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A pilóta nélküli eszközök nagy részét semlegesítette a légvédelem.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Délkeleten sok lesz a napsütés, még északon és nyugaton beborul az ég, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre, felhőszakadásra is lehet számítani. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok, este 20-30 fok lesz.
4: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Augusztus 21-e, péntek reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Munkaszüneti nap van, úgyhogy ha minden igaz, akkor nem dolgozol. Én meg azon leszek, hogy ezt a napot feldobjam neked. Éget a nap. Valmar, Manuel, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

Cseri Hannát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar a Bácsi című dalát játszottam neked. Megyünk tovább egy olyan dallal, ami egészen friss. Marics Peti és Kis Kevin közös daláról van szó, Elszáll az idő, és Kevin egyébként járt itt nálunk a Petőfin is Kolosnál, ahol még játszottak is, az volt a játék lényege, hogy mivel friss a szerzemény, ügyesen kellett az ütemben maradni a Kevinnek, ugyanis Kolos lehalkította a zenét, addig Kevin énekelte, majd vissza kellett, hogy jó ütemben térjen a dalhoz, amit utána visszahangosított Kolos. Majdnem sikerült. Egyébként szerintem, ha megpróbálták volna még egyszer, akkor tuti összejött volna. Na most próbáljuk meg közösen. Ha tudod már a dalszöveget, akkor énekeld velük. Elszáll az idő, ezt játszom most.

hallottad, most itt a Petőfin Minden Magyar. Azt hiszem, hogy ez az augusztus vége, nyár vége talán mindenki életében egy kicsit húzósabb, kicsit pörgősebb, mint ahogyan a most következő zenekar életében is, ugyanis ezen a héten ott jártak a Strandfesztiválon, tegnap Sitkén a Sitkei Rock Fesztiválon, és a mai és a holnapi napon dupla parkos koncertet adnak, ahol ráadásul menő limitált és dedikált plakátok is elérhetőek lesznek, és csak is itt árulják, máshol sehol, úgyhogy itt érdemes lecsapni rájuk. Na de, hogy kikről van szó, szerintem ezt már kitaláltad a dupla parkos koncertből, a Bogosi Brothers Company-ről, úgyhogy hangolódunk a következő dalukkal, és hát akkor Budapest Park ma este és holnap, őket hallhatod. Boldog idők, ezt játszom tőle.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentél másfelé, de
3: mindig összezsodolt az élet. Ez a legújabb magyar zene.

Nyomod a gázt, ezt hallottad most a Kuplung zenekartól, itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha nyomod a gázt, akkor mindenféleképpen odaérsz Debrecenbe, ugyanis, ahogy már említettem, a Virágkarneválhoz kapcsolódva számos helyszínen ingyenesen látogatható programok várják az érdeklődőket, többek között koncertek is, úgyhogy ha nyomod a gázt, akkor odaérsz Horváth Tomi koncertjére is, 21:30-kor kezd majd, és hogyha Tomit követed a közösségi oldalakon, vagy ott vagy a koncert, akkor pontosan tudod, hogy Tominak és a feleségének olyan szoros a kapcsolata, olyan jó a kettejük közötti szövetség, hogy bármi történjék, tényleg bármilyen baj, gond az életükben, az csak még erősebbé teszi őket. Ketten a bajban, ez szól most Hangácsi Mártontól, itt a Petőfin.

0: Minden, ami szép volt, ezt hallottad most Ákostól itt a Petőfin Minden Magyar. A legfrissebb hírek következnek, és aztán pedig Hiennel folytatjuk az órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Újraindulhat vasárnap a paksi atomerőmű, ma van a terrorizmus áldozatainak emléknapja, marad a változékony idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Az M3-os Vásárosnamény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében árokba hajtott egy kis busz. A 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Aki teheti, a 211-es kilométernél lévő Nyíregyháza nyugat csomópontban tudja elhagyni az autópályát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök, azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget és a paksi atomerőműnél végzett munkát is kiemelte. A Tisza-szigetek országos találkozóján azt is bejelentette, hogy a paksi atomerőmű újraindul vasárnaptól, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős tartós intézmények teremtik meg, ezt mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Bakka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Szent István művének vannak olyan tanulságai, amelyek 1000 év táblatából is irányadóak, ezt mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából. Bóka János hangsúlyozta, hogy Magyarország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika teheti jobbá az emberek életét. Egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak, azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét, ketten megsérültek, 30 épület köztük kórházak és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklahomlásokat jelentettek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Délkeleten sok lesz a napsütés, északon és nyugaton beborul az ég, előfordulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet, a szél megerősödik. Napközben 32-39 fok, este 20-30 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hogy szalad az idő, már is 10 óra múlt augusztus 21-én péntek délelőtt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallott, de ne aggódj, ugyanis egészen délig kísérlek a legjobb magyar zenékkel, most például a kezdésben Hiendala.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Gudics Mátét hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Augusztus 20-a és 22-e között várja a látogatóit hazánk egyik legnagyobb gasztronómiai vására. A Magyar Ízek utcája idén is

Minden magyar, ez a Petőfi Rádiói nyár vége közelettével. A hétvégén azt kérdeztem tőletek, hogy mi az idei nyár slágere számodra, számotokra, és hát összesítést nem csináltunk, de ha csináltunk volna, akkor torony magasan szinte szerintem a most következő dal vezetne. Nagyon sokan írtátok, hogy szerintetek az idei nyár slágere, hogyha most döntenünk kellene, akkor az nem más, mint a Honey Beast és Danielfi új közös dala, a Bárcsak lennék. Tehát akkor most közkívánatra ez következik, Bárcsak lennék, ezt játszom itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Tisza virág, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Augusztus 20-a csütörtök 00:00-tól ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben egészen augusztus 23-a évfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezeted, ezért fontos, hogy fokozottan ügyelj a saját és hozzátartozóid egészségére, hiszen a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezeted fokozatosan veszíti a folyadékot és az ásványi anyagokat, ezért kiemelten fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Különösen figyeljünk erre, természetesen, hogyha hosszabb időt töltünk a szabadban, illetve szabadtéri rendezvényeken veszünk részt, mint például a strandfesztiválon. Mindig legyen nálad elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen így áll, hogyha nincsen szomjúságérzeted. A hőségben lehetőleg kerüld a kávét, az alkoholt, valamint a magas koffein és cukortartalmú italok túlzott fogyasztását, hiszen a zsíros ételek meg ezek is mind csak rontanak a helyzeten. A legmelegebb órákban, jellemzően ilyen 11 és 16 óra között pedig lehetőség szerint ne tartózkodj a tűzőnapon. Ha ezeket mind betartod, akkor bármerre is lehetsz úton, minden rendben lesz veled, csak vigyázz magadra és a többiekre is. Úton ezt játszom most a Kelemen Kabát Bandtól, itt a Petőfin.

0: Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztok!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztok!
0: Meg a lemez lovász.
2: Hello!
0: A házban.
1: Szevasztok! Szevasztok!
0: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

nemzeti hip-hopot hallottad a belgától, itt a Petőfin Minden Magyar, mi pedig hip-hop megyünk is tovább. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig a várva várt pillanat. Közösen befordulunk a konyhára, én Korcsog Laura vagyok, a vendégem pedig Heim Endre lesz, akivel kenyeret fogunk készíteni természetesen. Előtte azonban az órát egy olyan dallal kezdjük, ami szerintem egy szuper slágere az idei nyarunknak. Így volt szép, ezt játszom majd a diát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ma tetőzik a kánikula, folytatódtak az orosz-ukrán támadások, magyar fosztogatót fogtak el Ausztriában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán táblákat javítanak Tatabánya közelében. A 60-as kilométernél 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Ma tetőzik a kánikula. A legmelegebb órákban 40 fok körüli meleg valószínű. Szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, igyon sok folyadékot, fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Délután már zivatarok hoznak enyhülést. A meteorológusok az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. 15 meghaltak, sokan megsérültek. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána. Végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó napot kívánok, Mudica Istvánt hallják. A Ferencváros 1-0-ra győzött a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. Az FTC Christopher Zakariasen 17. percben szerzett fejes góljával nyert. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Budapesten. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. Szintén az Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén a magyar válogatott Regis Damirral a kezdő csapatában a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként, míg Loic Négo együttese a ciprusi Omonia 1-0-ra kikapott a belga Szentrüydentől. Regis 74 percet töltött a pályán, Négo pedig a 77. percben állt be csereként. A Konferencia Ligában a Bolla Bendegúzt is foglalkoztat osztrák Rapid Wien 2-2-es döntetlent játszott a skót Harc vendégeként, ugyancsak a rájátszás első találkozóján. A Várkonyi Bencével felálló Azari Karabakh pedig 1-0-ra győzött a holland Twente otthonában. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Újabb játékossal erősített a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata, amely az elmúlt hetekben több kulcsemberét is eladta. Az Eto 2 napja egy nigériai védekező középpályást igazolt, tegnap pedig szerződtett a 16-szoros kosztarikai válogatott szélsőt, Juison Bennettet, aki legutóbb Ukrajnában játszott, de korábban szerepelt Angliában és Görögországban is. Felkészülési mérkőzésen 3-0-ra kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban, a ma kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. A nemzeti együttes holnap az első csoportmeccsen a lengyelekkel csap majd össze. Köszönöm figyelmüket!
1: Tehát
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Délkeleten sok lesz a napsütés, északon és nyugaton beborul az ég, előfordulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik. Napközben 32-39 fok, este 20-30 fok lesz.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És igen, kezdődik a Befordultam a konyhára, én Korcsok Laura vagyok, a vendégem pedig perceken belül Heim Endre lesz, a Heim Pékség ügyvezetője, és a kenyérsütés lesz a mai témánk is. Tarts velünk, a kezdésben pedig Így volt szép, ezt játszom.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Tegnap Heim Endrével, a Heim sütőde ügyvezetőjével beszélgettünk. Ő volt az, aki egy kicsit a kenyérsütés rejtelmeibe beavatott bennünket, de pontosan a lépésekre nem tértünk ki, úgyhogy itt van velem ma is a vonalban. Szia, Endre!
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tegnap már nagyon sok mindent megbeszéltünk a kenyérrel kapcsolatban, mint például milyen típusok, fajták léteznek, és azt is, hogyha valaki kezdő életében először sütne kenyeret, akkor is a vadkovászos kenyeret ajánlod neki, hiszen az íze és az eltarthatósága miatt szerinted ez a legjobb alternatíva, viszont azt nem ajánlod, hogy kezdőként saját kovásszal dolgozzon az ember, hanem menjünk el a jófej pékekhez, a pékségekbe, és kérjünk tőle.

0: boldan kapható lisztekkel indulunk el. Ugye meg kell tanulnunk frissíteni a kovászunkat. Ez egy jó gyakorlat lehet az, hogy ha van egy olyan befőttes üvegünk, amiben frissítjük a kovászt, megnézzük, hogy emelkedik. Mert ugye az lenne a lényeg a kovász emelkedés, hogyha eléri a csúcsot, akkor kellene dagasztanunk, és ezt lehet, hogy kellene úgy frissítgetnünk, hogy még nem dagasztjuk be a kovászt, hanem csak nézegetjük, hogy ez mikor duplázódik, és amikor megduplázódott, és megrázzuk az üveget, akkor ne essen még össze, mert ha összeesik, akkor az azt jelenti, hogy ugye túl van a csúcsán. Uh-huh. Hogyha megtanultuk a kovászunkat kezelni, akkor a kovászunkat mindig lisztre kell számolni. Nagyon fontos, hogy szerintem mindent mérjünk, tehát felejtsük el ezt, hogy egy csipet csó, egy bögre liszt, tehát hogy mindenképpen szerintem százalékban tanuljunk meg számolni, és ez egyszerű példa kedvéért azt mondanám, hogy egy kiló legyen az alap, tehát egy kiló liszt. Uh-huh. Ez lehet egy arány is egyébként, és én nekünk az a nagyon bevált szokásunk, hogy 15% kovászt teszünk bele a dagasztáshoz, ez azt jelenti, hogy érett kovászt. Tehát, hogy amikor már a csúcson van, az azt jelenti, hogy akkor 150 g-nyi vadkovászt kell dagasztanunk a lisztünkkel, és én azt gondolom, hogy nálunk a lélektani határa víznél az a 70%, tehát a 7 deci víz, ez legyen a kiindulási alap. Egyelőre szerintem ne emeljük a vizet, mert gyakoroljuk be 70%-kal, és hogyha már jobban megy, akkor lehet emelkedni, mert ha több hidratációt elbír a kenyér, akkor megjavul a minősége. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a dagasztásnál a vizet visszaszoktuk tartani. Először bedagasztjuk a lisztünket, hát ez egy kicsit most bonyolultan fog hangzani, de ha 7 deci vízünk van, akkor annak a 90%-ával dagasztjuk csak be először. Ez az egyszerűség kedvéért most azt mondanám, hogy 6 deci vízzel dagasztjuk be, és akkor az 1 deci maradékot azt pedig visszatartjuk, azt a dagasztás végén apránként adjuk hozzá a sóval együtt. A sónak azt lehet nézni az interneten, hogy mik a bevettek, de én nagyjából ott a 2%-ot, tehát a 20 g-ot tartanám irányadónak.
1: Nem sokára innen folytatjuk a kenyérsütés rejtelmeit. A vendégem Heim Endre, a Heim Sütőde ügyvezetője, pékje. Itt a Befordultam a konyhára című maga.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem, aki itt van velem a vonalban, Heim Endre, a Heim Sütőde ügyvezetője, pékje, és természetesen a kenyérsütés a mai témánk, vagy hát a tegnapit folytatjuk valamilyen szinten, csak most lépésről lépésre, és ott tartunk, hogy a dagasztással elkészültünk. Hogyan tovább?
1: Hogyha megvan a dagasztásunk, akkor is olyan szép homogén lett a tésztánk, akkor jön egy kulcsmomentum, meg kell várnunk, hogy a tésztánk emelkedjen. Ezt nagyon-nagyon hasonlóan kell elképzelni, mint a kovász nézegetésénél. Tehát jó, hogyha egy egyenes falu üvegbe tesszük, vagy egyenes falu edénybe tesszük a tésztánkat, és hát egyszerűen szólva majdnem duplázódni kell. Én azt mondom, hogy ilyen 1,7-szeres emelkedés, tehát a duplánál egy kicsit kevesebbet kell emelkednie egyben a tésztának, hogy jó kenyeret kapjunk, és én úgy érzem, hogy ez a fő kulcsmomentumunk, hogyha ez megvan, akkor szerintem már nem ronthatjuk el. Most szeretnék visszakérdezni, hogy ebből most minden érthető volt-e, és hogy ez így jó volt-e, és mehetünk-e tovább.
0: Számomra igen, remélem a hallgatók számára is.
1: Jó, hogyha megvan ez az emelkedésünk, akkor jön a kenyérformázás. Hát, hogyha ezt az arányt tartottuk, ez az 1 kg liszt 7 dl víz arányt, akkor szerintem ketté vehetjük, tehát magyarul, hogy két kenyerünk is bőven kijöhet belőle, és meg kell formáznunk a kenyeret. Hát, én ez valamilyen internetes videó megosztót ajánlanék, hogy ide belejössük, hogy vadkovász kenyér formázása vagy valami, és ezt muszáj, nem tudom, vagy valakinek tök jó lenne, hogy valami ismerős, akinek már jobban megmutatná, de ugye meg kell formáznunk a kenyerünket, és hogyha ez megtörtént, akkor bele kell tennünk egy szakajtóba. Hát ez lehet egyébként egy műanyag edény, egy kisebb műanyag tál is, ami olyan szép ovális, és akkor vagy akár lehet kerek is, és az tökéletes, hogy egy konyharuhában kibéleljük az edényünket, meglisztezzük a konyharuhát, és úgy tesszük bele ezt a gömbölyű megformázott kenyeret. És hát a jó emészhetőség az amiatt is van, mert az a bevett szokás, hogy ezeket a típusú kenyereket hűtőben tovább érleljük, keresztjük, úgyhogy így bemehet 8-16 óráig a hűtőbe. Jó nagy ablaka van, tehát igazából 8 óra után is kisüthetjük, ha szépen meg volt az emelkedésünk, meg 16 óra után, és ez így nagyon jó, mert jó nagy ablaka van, így ezért jól rugalmasan tudjuk hozzá a napi programunkat, vagy a munkánkat igazítani, és a hűtőszekrényen pedig próbáljunk neki meleget helyet keresni, az pedig az ajtó közelében van, vagy ugye a hűtőnek a tetején, hát ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek hogy, de általában azt szokták mondani, hogy ne befelé tegyük a hűtőfal felé, hanem az ajtó felé.
0: Miből látjuk, hogy a tészta valóban megkelt?
1: Hát szokták ezt az új próbát elmondani, de én az új próba az, hogy megnyomjuk a kenyeret is, hogy ne visszaugrik, de én nem ezt mondanám, én úgy gondolom, hogy tényleg szépen megvolt nekünk ez az 1,7-szeres emelkedésünk, és utána megformáztuk és betettük 8-16 órára hűtőre, akkor elméletileg tehát valószínűleg meg fog kelni a kenyerünk, ezt inkább majd utólag fogjuk tudni kitapasztalni, félbevágtuk a kenyeret és megnéztük, hogy milyen a bélzete, a szerkezete.
0: Ha jól sejtem, akkor ezek után már csak a sütés marad hátra, úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára a vendégem Heim Endre, a Heim Sütőde ügyvezetője, itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem itt a vonal túloldalán Heim Endre, a Heim Sütőde ügyvezetője, akivel ma továbbra is a kenyérsütésről van szó, és egészen odáig eljutottunk, hogy most már csak a sütés maradt hátra. Na hát itt mire figyeljünk?
1: Ugye ez a gőz kérdése szokott lenni egy ilyen kulcs probléma. Sok mindent hallottam, hogy valaki jéggel próbálkozik, de én mindenkit lebeszélnék erről, mert szerintem a legjobb módszer a otthonban egy jó kacsasütő, tehát egy olyan edény, ami zománcozott, és belehet, vagy vasedény, aminek van fedele, mert az a lényege, hogyha akkora kenyeret csinálunk, hogy majdnem kitölti az egész edényünknek a térfogatát, akkor a hő hatására olyan hirtelen vízgőz ugrik ki a kenyérből, hogy teljesen megvan az a gőz fejlesztése, vagy az a öngőz fejlesztése, mint hogyha egy professzionális gőzfejlesztő sütőbe tettük volna be. Úgyhogy én ezt mindenkit nagyon rábeszélnék arra, hogy otthon nem szerintem fölösleges ezzel kísérletezni, mert ha jó edényünk van, akkor tökéletes gőz fog kapni a kenyér. Ugye a gőznek az a lényege, hogy ahogy érik a kenyér, akkor hirtelen nagyon fejlődik, hogy akkor vizes legyen a felülete, és ne legyen ilyen csúnya repedezet. Azt elfelejtettem mondani, hogy mielőtt sütjük a kenyeret, ugye meg kell vágnunk. Itt is ajánlanám a videókat megnézni, de általában a tipikus vágás az, hogy az elejétől a végéig egy jó nagy meccést csináljunk ilyen 45 fokba a kenyér tésztára, akkor tudom nagyon szépen ilyen nyuszifülesre megnyílni a kenyér, és egy nagyot fejlődni. És azt is javasolnám, hogy a sütésnél, hogy kitapasztaljuk, hogy mikor vegyük ki a kacsasütőből a kenyeret, mert ugye, hogyha a kacsasütőbe sütjük, akkor amikor már megvan a teljes térfogat növekedés, ez általában irányadásnak így a félúton van, tehát hogyha mondjuk 45 percet sütjük a kenyeret, akkor én azt mondom, hogy 20 perc után ki kéne venni a kacsasütőt a kompletten a sütőből, kiborítani valamire a kenyeret, hogy vissza tudjuk tenni, mert 20 perc után a sütésnek a második szakaszában fogjuk idézőjelbe tovább sütni és megpirítani a kenyerünket, mert amikor így a gőzben meg ebben az ártérben sül, akkor még nagyon-nagyon világos fehér lesz, de gyönyörű szép lesz a gőztől és a térfogat növekedéstől, és amikor pedig a második felében fogjuk megpirítani tulajdonképpen a kenyerünket. Zárójelben gyorsan megjegyezném, hogy aki nagyon ráállt erre a sütésre, és nagyon gyakran sütőnek, érdemes olyan sütőt venni, vannak kifejezetten ilyen kenyérsütő edények, aminek a teteje az alja. Ez tök vicces, hogy a kenyeret, hogy rábolítjuk, olyan, mintha a fedőre tennénk rá, és akkor utána az alját tesszük rá a fedőre, és akkor egy tulajdonképpen nagy kupolát rakunk rá, olyan, mint egy fordított egyéneket lehet kapni, szerintem ezek nagyon-nagyon praktikusak. És akkor utána még 20 percig sütjük a kenyerünket, és akkor elméletileg ki kell vennünk, csak ugye a sütőből, és hát türelmesnek lenni, megvárni, hogy meghűljön, mert szerintem olyan nem annyira jó a forró kenyér, meg fura lesz a bélzet, és olyan forrón vágjuk meg. De szerintem egy jó óra múlva már azért lehet kísérletezni azzal, hogy belekóstoljunk a kenyérbe.
0: Bárcsak itt lenne egy finom, ropogós, puha kenyér, amiben most belekóstolhatnánk. Sajnos nincs itt, de remélem, hogy kedves Petőfi Rádió hallgató, kedvet kaptál, hogy otthon te is elkészítsd akár ezt a vadkovászos kenyeret, amiről most beszéltünk. Köszönöm szépen, Endre, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, és átadtam ezt a tapasztalatot és tudást, amivel rendelkezem.
0: Remélem, hogy sok mindenkinek sikerül majd a kenyérsütés.
1: Én is sok sikert kívánok mindenkinek a kísérletezéshez és a sütéshez.
0: Heim Endrével, a Heim Sütőde ügyvezetőjével, Pékjével beszélgettem ma a Befordultam a konyhára című magazinban.

parton el. Átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

0: tudom, hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Boldoggá akarlak tenni, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én is boldoggá akarlak tenni, de én tudom, hogy hogy kell. Hát a legjobb magyar zenékkel természetesen, úgyhogy találkozzunk holnap is. A legjobb magyar zenék kíséretében utazhatunk majd együtt. Reggel az Éles Stílus magazinban pedig a Perszeidák meteorrajról lesz még szó. A vendégem pedig Szabó Oliver Norton csillagász lesz. Nagyon izgatottan várom a beszélgetést. Most maradj itt a Petőfin, ugyanis a Petőfi 56 kezdődik Szikora Tomival, délután Kolossal találkozhatsz, legyen csodaszép napod, mi találkozzunk holnap is, addig is mosolyog sokat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódtak az orosz-ukrán támadások, magyar fosztogatót fogtak el Ausztriában. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Dolgoznak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya közelében. A 60-as kilométernél 2 kilométeres a torlódás. Árokba hajtott egy kis busz az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, Nyíregyháza közelében. A 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. 4 meghaltak, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. 15 meghaltak, sokan megsérültek. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Amerikai repülőgép hordozó érkezett a Közel-Keletre. A George Washington a hadsereg közösségi média bejegyzése alapján már Irán körzetében navigál. A hajót azért vezényelték át a Közel-Keletre, hogy felváltsa, amint egy 9 hónapja ott áll a másozó Abraham Lincoln-t, amelynek 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek, a többi között a hosszú, folyamatos bevetési készültség miatt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az Esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbálta járművekről leszerelt fényszórókat, motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott és kiderült, korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. Ketten megsérültek, 30 épület köztük kórházak és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Délkeleten sok lesz a napsütés, északon és nyugaton beborul az ég, előfordulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre, felhőszakadásra is lehet számítani. A szél megerősödik. Napközben 32-39 fok, este 20-30 fok lesz.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Délután is magyar zenéket ígérünk a Petőfi Rádióban, azért, hogy mindenkinek klassz legyen a hosszú hétvége. Utazás, kirándulás, strandolás közben is megéri minket választani. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdést a Super Stereo hozza. Itt a Bent a nevet.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel

0: Wolf Kati, szerelemért múlsz. A Petőfi Rádióban minden magyar. És itt a váltás, következik egy friss kedvenc. A dal, amely nálunk debütált. Lábas Viki, 30-valahány a Petőfi Rádióban. Az énekesnő hozzánk hozta el először ezt a zenéjét, amely azóta a streaming platformokon és a YouTube-on is egyre nagyobbat fut, és a koncerteken is szereti a közönség. Legközelebb például Szegeden a színen hallatjuk majd élőben ezt a dalt, hiszen 28-án ott lép fel Lábas Viki. Ez a 30-valahány a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Na, hogy a hosszú hétvégében is számíthatsz ránk. Hívható számunk 061-759-6060. Szia!
1: Bálint vagyok, most értünk haza nyaralásból, Horvátországból, Medulinból.
0: Aha, mennyi időt töltöttet a Horvátországban?
1: Egy hét.
0: Na, és mi tetszett a legjobban? Milyen programok voltak az elmúlt egy hétben?
1: Strandoltunk, búvárkodtunk, megcsináltam az első sziklaugrásomat az életemben.
0: Wow! Hát akkor ez gratula neked, óriási gratula hozzá. Azért ez kell bátorság, ugye? Mi volt az első érzésed, amikor oda felálltál? Amikor meglátod, hogy innen kell leugranom.
1: Hát megijedtem nagyon. Hát már végén már bátran leugrottam, csak az elején nagyon nehezen tudtam leugrani, mert féltem, hogy...
0: Ja, ismerős, mert hát nyilván mindig az első a nehéz, utána meg a többi jött. Hányszor ugrottál még?
1: Háromszor.
0: Na, nagyon király vagy, hát akkor innentől kezdve most már szerintem legyőzted a félelmet, és bátor leszel a következő alkalmakkor. Gyűjtöttél esetleg kagylót, vagy láttál-e, amikor búvárkodtál szép halakat?
1: Igen, láttam. Rengeteg halat láttam. Láttam egy medúzát.
0: Hoppá! Hát akkor szereztél úgy hallom rengeteg élményt. Nektek játszom akkor a következő dalt?
1: Egyen meglepetés.
0: Meglepetés? Jó, oké. Akkor megleplek titeket, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Én is köszönöm. Szia! A hangulat felelős most a Valmar, ez pedig az átutazó a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, minden magyar. Tudom, sokan bringáznak, tekernek most a hosszú hétvégén, szóval, hogyha te is éppen eközben hallgatsz minket, akkor van egy feladatod, lőj nekünk egy selfie-t és küldd el a Petőfi Rádió hivatalos Facebook oldalán Messenger üzenetben. Na meg persze várom a tippeket, ötleteket, hogy merre tervezzünk, merre szervezzünk biciklitúrákat a hosszú hétvége hátralevő részében. Az biztos, hogy hamarosan Budapest és Dunakeszi között is végig tekerhetünk, ami azt jelenti, hogy biztonságos és gyors kapcsolat fog létrejönni a Duna bal partján. Vácig és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpárútvonal konkrétan bekapcsolódik majd Budapest belső hálózatába. A fejlesztés a már meglévő fővárosi szakasz további építését, valamint a hiányzó Duna parti szakaszok megvalósítását szolgálja majd. Szóval elképzelhető, hogy néhány év múlva az egyik legnépszerűbb kerékpárút lesz a Budapestet Szobbal összekötő bicikliút, amely végigvisz majd minket a Duna kanyar.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar 0630303380. Itt várjuk a közlekedési infókat, és mondjuk is ezeket. Útinfók a hírek elején, aztán pedig rajtolunk ezzel a dallal. Ivan and the Parasol Dancer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódtak az orosz-ukrán támadások, ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M1-es autópálya Hegyes Halom felé vezető oldalán, Tata közelében. A 70-es kilométernél nincs már sávszárás, de még így is majdnem 5 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé Törökbálint és Martonvásár között. A 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Négyen meghaltak, négyen megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. 15-en meghaltak, sokan megsérültek. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lelőtt, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. Az erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint harmadát állítja elő, 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. Ketten megsérültek, 30 épület köztük kórházak és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A szervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az Esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Délkeleten sok napsütés valószínű, északon és nyugaton beborul az ég, előfordulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre, felhőszakadásra is lehet számítani. A szél megerősödik. Napközben 32-39 fok, este 20-30 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra után is együtt lazulunk a hosszú hétvégében, és megtöltjük a délutánod magyar zenékkel. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Amorfördögök, nekem a Balaton, mindjárt ezt játszom. A kezdésben viszont az Ivan and the Parasol lüktet. Ez a Dancer a Petőfi Rádióban.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

Petőfi Rádió minden magyar. Hosszú hétvége, napsütés, barátok, egy kis grillparti, és közben szóljon az, amitől szerintem akár még tovább tartott a nyár. Egy új zene, Mira Monoka, Sunny Zap. Szerintem ez a dal annyira könnyed és jókedvű, hogy simán el tudnám képzelni egy ilyen végtelenített, egyórás grillparti remixben is. Tökéletes, akár medencézéshez is. Ráadásul ez a dal az előző Sunny Zap című számának a folytatása, és most egy francia producerrel közösen készítette. Szerintem a nyár egyik soundtrackje ez a dal. Mira Monoka, Feel Alive.

Petőfi Rádió minden magyar. Együtt vezetünk, együtt utazunk. Tudom, hogy nagyon sokan vagyunk együtt az autóban, és hogyha éppen egy piros lámpánál ülsz, és úgy érzed, hogy már legalább negyed órája ott vagy, és várod, hogy végre átváltson a lámpa, és tovább haladhass, akkor figyelj, lehet, hogy neked egy japán szigetre kellene költöznöd. Ez lenne az ideális lakóhely, mert hogy Nagoya közelében van egy nagyjából 1,5 kilométer hosszú, 1 kilométer széles sziget, ahol körülbelül 1600-an élnek, és összesen egyetlen egy jelzőlámpa található a szigeten. De ez sem működik egész évben, csak egyetlen egyszer. És hogy mikor? Amikor az iskolások harmadikos és ötödik osztályos tanulói kimennek, és felsorakoznak a gyalogos átkelőhelynél, hogy megtanuljanak közlekedni. Figyeljék a pirosat, sárgát, zöldet, és megtanulják, hogyha egyszer elkerülnek az 1600 fős szigetről, akkor hogyan is működik ez élesben a nagyvilágban. Mondjuk azért nálunk is akadnak olyan települések, ahol nem kell sokat várni a zöldre, mert összesen egyetlen egy jelzőlámpa található ott. Az én szülővárosomban, Kisvárdán is sokáig így volt. Na de hogyha a te településeden is csak egy jelzőlámpa van, és az szabályozza a forgalmat, akkor várom, hogy megírd nekünk, akár Viberen, keresd a Petőfi Rádiót.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Együtt vagyunk a hosszú hétvégében is. 061-759-6060 ez a telefonszámunk. A vonalban Dorottya. Te következel, nálatok mi a program?
1: Nyaralunk éppen.
0: Merre nyaraltok?
1: Balatonmáriafürdő.
0: És hány napot töltötök Balatonmáriafürdőn?
1: 6.
0: Milyen programok várnak még rátok?
1: Hát igazából pécsi állatkert, fürdés, marcaliba fürdés, hittán fürdés, és igazából ennyi.
0: Hajókázni? Nem mentek? Nem szerettek hajókázni?
1: De.
0: Na, akkor szerintem mindenképp hajókázatok egyet a Balatonon, sőt, nem tudom, velem szemben olyan videók is jöttek a TikTokon, hogy már lehet saját hajót is bérelni, ahol ti magatok oda mentek, ahová csak akartok, 1-2-3 órára. Szerintem az nagyon jó program.
1: Asta.
0: Na, úgyhogy anyáikat győzd meg. Anyáik biztos örülnek most nekem. De én a következő dalt most nektek játszom.
1: Köszönjük.
0: Ez a Carbon Fools és a Johnny Lost.
2: Ez

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Kettő után sem leszel egyedül, megérkezett a váltótársam Kenész Kolos, és ő várja az üzeneteket, a közlekedési infókat. Hívd fel 061-759-6060, ez a telefonszám. Kellemes hosszú hétvégét kívánok, én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Új kerékpárút jön létre Budapest és Győr között. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Üdvözlöm Önöket!
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Három személyautó koccant az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya közelében. A 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, lelassult a forgalom. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé. Török Bálint és Martonvásár között szakaszos torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 80-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodói erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Tűz ütött ki éjjel Svájcban egy éttermet és lakásokat magába foglaló épületben. 5 embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14-en hagyták el, közülük 2-en súlyosan, 2-en közepesen, 4-en könnyebben sérültek meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél több felé megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Itt a Petőfi Rádió, 14 óra 3 perckor. Köszönjük szépen Kingának a legfontosabb információkat, a mikrofonnál pedig immár Kenész Kolos, és toljuk közösen a biciklit, ahogy a hírekben is hallhattuk, most már újabb tájakon. Megnálunk a halott pénzdala Máriszól, ez a Mindenre ráveszel.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenék.

0: és a felejthetetlen slágerek.
1: Köszönjük meg az utolsó pohár bornak.
2: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Minden reggel.

energizáló dolog, hogy jó legyen a hosszú hétvégéd. Ez volt a Blaha Louisiana, ahol összeér hallgattuk 14-19-kor. Maradj velünk itt a Petőfi meg Kenész Kolos, és Horvátország felől közelít egy kis csapadékzóna, és az ország hőmérsékleti térképe is igen megosztó lett, ugyanis míg délen például Gyula környéken 39 fokot mutatnak a hőmérők, addig Szombathelyen 28 fokot mérhetünk, szóval most nyugaton fellélegezhetünk, azonban a füllettség, na az megmaradt. Remélem, hogy tegnap este senkit nem zavart el az a kis szellő, éppen szerencsénk volt, és elkerült a fővárost az a csapadékzóna, amiről már tegnap délután is beszéltünk, hogy súrolni fogja, és hál' Istennek tényleg csak súrolta, és így mindenki élvezhette az ünnepi programokat, az ünnepi eseményeket. Remélem, hogy te is méltón megünnepelted Magyarország születésnapját, és mi pedig méltón hallgatjuk.

0: vagyunk. Ez a Petőfi Rádió. SMS számunk 06 30 30 33 80. Ha most dobsz üzit, lehet még ebbe a kombba is belefér.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: De előtte meglessük, hogy mi történik az ország közlekedésében. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé két személyautó karambolozott Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél lezárták az érintett szakaszt, már 5 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban el tudja hagyni az autópályát. Erre hívják fel a figyelmet. Aztán kamion és személyautó ütközött szintén az M1-esen, de már a főváros felé tartó oldalon. A 17-es kilométernél ugyan már megszűnt a korlátozás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. És most kaptuk, hogy a fővárosban baleset történt a Múzeum körúton, a Kálvin tér előtt, a belső sávban. Óvatosan ezeken a területeken is.

Ez a Petőfi Rádió, benne egy bájitalba kóstoltunk bele. Ebben volt a társad Blanche. 14 óra 44 perc van, és hogyha esetleg ellátogatsz a Balcsi Park

Ha a melletted lévővel keringőznél, akkor erre is meg lesz a lehetőség. De addig sem kell aggódni, a Margaret Island lesz a következő barátod itt a Petőfi Rádióban. Szerintem a Boldogságtól című trackre is lehet keringőzni, és keringesd ide felénk az SMS-et 06 30 30 33 80. Ha valakit meglepnél, itt a lehetőség, élő adásban olvassuk őket folyamatosan. Na gyere, csatlakozz hozzánk! I'm

0: bármikor az ember csak szeretne autókázni egyet, és ezt a Serpentinen is meg lehet tenni. Ennek a hangulatát a Quimby mesélte el nekünk itt a Petőfi Rádióban. Mesélni nem, viszont hírezni. Hírezünk. Már is érkezik hozzánk Bártfai Kinga, tőle hallgatjuk a legfontosabbakat, aztán pedig a Honeybeast vár téged egy nagyon jó dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Új kerékpárút jön létre Budapest és Győr között. Terrorista akciónak tartja az északi áramlat elleni robbantásokat Oroszország. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Két személyautó ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél már megindult a forgalom, de a torlódás még így is több mint 5 kilométeres. Kamion és személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 17-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a dugó csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-33-80-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az Esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban vettek őrizetbe egy Lengyelországban élő ukrán férfit az üggyel kapcsolatban. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Sön Szabolcs, a bajnoki címvédő Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencialiga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést. A klub mai tájékoztatása szerint Sön Szabolcsnak elszakadt a keresztszalagja, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. Ez azt is jelenti, hogy nem lesz bevethető a magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája mérkőzésein sem. A Paks Újpest mérkőzése ma megkezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A találkozót 17 óra 30 percre a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagydíj mai egyetlen szabad edzésén. A Mercedes 19 éves versenyzője mögötte a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig Antonelli csapattársa, a brit George Russell érte el. A holland nagydíj sprint időmérőjét fél öttől, még a sprintfutamot holnap 12, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Köszönöm a figyelmüket, szép napot kívánok!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
5: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hidd el, hogy ez az óra kaposabb lesz, mint egy marketplace hirdetés. 3 óra után is itt vagyunk veled, és elkísérünk a Petőfi Rádióban, és a titkos hozzávalóink az előadók által kerülnek bele a kondérba. Mindjárt Pápa Joci lesz a mesterszakás, de előtte a Honeybees csapata és a Fáni.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Ezekben lehet ám pörögni. Méringer Marci gondoskodik a jobb-nagyobb hangulatról, és ezt egyébként a koncerteken is megteszi.
1: Elkosztottam megkérdezni, hogy szórakozni érkeztetek! És akkor kiabálni kell. Szóval szórakozni érkeztetek!
0: Bizony! Szórakozni érkeztünk, és lesz mit hallgatnunk. Féltéglák az új dal cím, ami szól a Petőfi Rádióban. Ha tetszik, szállj be, és a következő dalt küld te annak, akinek szeretnél.

0: A délutáni sziasztából az Iron Mafia rázott fel.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Az információk pedig szintén segítenek számodra. Az M1-esen Tatabányánál már megindult a forgalom Hegyeshalom felé, miután korábban két autó ütközött. Ettől függetlenül még mindig több mint 5 kilométeres a torlódás az 59-es kilométernél. Ha a főváros felé haladsz, készülj lassulásra, ott ugyanis a bámészkodók miatt akadozik az előrejutás.
3: Mi van? Mit nézel, gezemice? Nem tetszik valami?
0: Aztán Budapesten a 14. kerületben a Róna utcában az Egressy útnál történt baleset, ott is érdemes óvatosan és lassan közlekedni. Az 52-es úton Fülöpszállás és Solt között több helyen is dolgoznak az útépítők, félpályás lezárás van érvényben, úgyhogy napközben torlódásra számíts. Aztán Kecskemétnél a nyugati határban a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmat építenek. A 9-es kilométernél munkaidőben mindkét irányban lassulásra készülj. Mi viszont nem veszünk vissza a tempóból. Kristóf segít nekünk már is a következőkben, Sose Hollal a Válasz című felvételt hallgatjuk. Te is dobhatsz választ a kérdéseinkre, például, hogy merre jársz, mit csinálsz, mi a programod, meg ha van friss info, az is jöhet, sőt, postán szerepet is fölveszek, SMS

0: valahogy nem tudom levetkőzni, hogy ennek a dalnak a második felétől libabőrös legyen a kezem. Ez most is előfordult. A Petőfi Rádiót hallgatott, 15 óra 47 percre kanyarodunk, és örülök neki, hogy minket választottál. Pénteken is, ugyanis hosszú hétvége van nálad. Mi történik ilyenkor? 06 30 30 33 80, jöhetnek akár a program tippek is, mi is segítünk nem sokára időtöltési lehetőséggel. Addig viszont Kis Kevin és Marics Peti közöse a Porondon, amelyet egyébként mi mutattunk be az országban elsőként nagyjából egy hónappal ezelőtt, és akkor Kevin mesélt a dal születéséről.
1: Kitettem TikTokra egy részletet, egy szálgitárral, és azt a Peti is látta, és láttam, hogy kedvelte a videót.
0: De jó.
1: Utána írt is nekem Instán, hogy neki ez nagyon tetszik, kirázza a hideg, stb. Akkor mondom, hogy ezt megcsinálhatnánk együtt, szerintem nagyon jól sikerülne. És nagyon akarta, nagyon tetszett neki, és minden, tehát a stúdióba is nagyon könnyen ment minden a közös munka, a klipforgatás.
0: Hát ezek szerint jól összeillenek, és ezt te is tapasztalod, hiszen a hangjuk nagyon egyben van. Kis Kevin, Marics Peti, és az Elszáll az idő itt a Petőfi Rádióban. Hát repítsük együtt közösen a péntekben is az időt.

és jó leszek tán. Mikor kezd holnap is a napfény andalít, lehet, hogy nem leszek ott veled már. A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam a csókos smiley.

0: Legyünk boldogok, 4 után is a legfontosabb információkat követően a Kovászki meg a Vegával számítunk a figyelmedre.
1: Ezek a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többfelé záporok enyhítik a kánikulát. A pápa is részt vesz a nemzetközi katolikus találkozón Olaszországban. Kardos támadás történt Svédországban. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bárt Fejkingától hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Pákoszt közelében. Az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. A baleset mögött több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 éve ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt a rendezvényen 1982-ben. A Szent Atya holnap találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A szabadság és a demokrácia nem magától értetődő, megőrzése kiemelt fontosságú, hangsúlyozza az Európai Bizottság a totalitárius rendszerek áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából kiadott közleményében. Az emléknap augusztus 23-a, az 1939-ben a náci Németország és a sztálinista Szovjetunió között megkötött Molotov-Ribbentrop-paktum évfordulója. Karddal támadtak iskolásokra Svédországban. Többen megsérültek, a támadót elfogták. A támadásról további részleteket egyelőre nem tudni. Lezuhant az amerikai légierő egyik bérelt repülőgépe Alaszkában. A Cessna fedélzetén 8 ember, köztük 2 hadmérnök tartózkodott, senki sem élte túl a szerencsétlenséget. A gép az úti céljához közel egy radarállomás közelében zuhant le, egyelőre ismeretlen okból.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Sön Szabolcsa, a bajnoki címvédő Győr labdarúgója keresztszalagszakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencia liga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést. A klub mai tájékoztatása szerint Sön Szabolcsak elszakadt a keresztszalagja, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. Ez azt is jelenti, hogy nem lesz bevethető a magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája mérkőzésein sem. A Paks Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB egy 5. fordulója. A találkozót 17 óra 30 percre a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagydíj mai egyetlen szabad edzésén. A Mercedes 19 éves versenyzője mögött a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig Antonelli csapattársa, a brit George Russell érte el. ahol a nagydíj sprint időmérőjét, fél öttől még a sprintfutamot holnap 12, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Köszönöm a figyelmüket, szép napot kívánok!
3: Petőfi Rádió, időjárás.
7: Ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, majd holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ritkán mondok ilyet, de most simán lehetne 6 óra egyébként így az időérzékem szerint, de még csak 4 óra van, és hosszú hétvégén szerintem kifejezetten hasznos, hogy lassabban telik az idő, véletlenül. Ez a Petőfi Rádió, szép délután, már is kezdünk a varázsszavakkal, aztán pedig jön egy új BSV track is.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: igyekszik, hogyha ott vagy éppen és hallod, akkor esernyőt előkészíteni. Ha pedig érdekel, hogy hol tudsz borokat kóstolni, finom borokat, miközben a Feldő Flow játszik ma este a háttérben, nem sokára mondjuk a részleteket.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Sötétben, vele virrad rám a hajtad.
1: Minden magyar.

a Hooligans is velünk van már egy ideje, és megmondták már akkor is, hogy a vér nem válik vízzé, és hát az utóbbi időszakban pedig múlt időben helyezték a vér nem vált vízzé, ilyen címmel új dal, és egy koncert is volt, amivel megünnepelték a hosszú-hosszú közös munkát. Itt a Petőfi Rádióban pedig ünnepeljük a Csongrádi Borfesztivált, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg a Szentháromság.

0: napok fényei valóban nem sokára felgyulladnak, ugyanis korábban sötétedik. Nagyon durván repül az idő. Az 5 óra is ezt jelzi. Már is érkezik Bártfai Kinga, a hírekkel majd pedig az Iron Mafia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
4: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
2: De azért legyél éber.
4: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
4: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többfelé záporok enyhítik a kánikulát. A pápa is részt vesz a nemzetközi katolikus találkozón Olaszországban. Heves esőzések pusztítanak New Jersey államban. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Pákoszt közelében. Az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. A baleset mögött már több mint 6 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 éve ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt a rendezvényen 1982-ben. A szabadság és a demokrácia nem magától értetődő, megőrzése kiemelt fontosságú, hangsúlyozza az Európai Bizottság a totalitárius rendszerek áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából kiadott közleményében. Az emléknap augusztus 23-a az 1939-ben a náci Németország és a sztálinista Szovjetunió között megkötött Molotov-Ribbentrop paktum évfordulója. Akkor kell befejezni a háborút, amikor Irán erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. Csónakokkal mentettek ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csak nem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében veszélyhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult.
4: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Sön Szabolcsa, a bajnoki címvédő Győr labdarúgója keresztszalagszakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencia liga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést. A klub mai tájékoztatása szerint Sön Szabolcsnak elszakadt a keresztszalagja, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. Ez azt is jelenti, hogy nem lesz bevethető a magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája mérkőzésein sem. A Paks Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A találkozót 17 óra 30 percre a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagydíj mai egyetlen szabad edzésén. A Mercedes 19 éves versenyzője mögött a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig Antonelli csapattársa, a brit George Russell érte el. ahol a nagydíj sprint időmérőjét, fél 5-től még a sprintfutamot holnap 12, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Köszönöm a figyelmüket, szép napot kívánok!
2: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csak zene, 4 perc előtt után is. Ciao, szia, köszi, hogy minket választottál. Kenész Kolos már bejelentkezett, és remélem, hogy te is ezt teszed a másik oldalról. 0630303380 az SMS szám, ami a kulcs ahhoz, hogy szóljon a te üzeneted is az éterben. Az Iron Mafia kezd, csak vidáman.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

hőségben ilyet nem kívánunk. Hűs is lesz, mennyivel jobban hangzik. 17-22, ez meg a fontos idő. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Nem sokára pedig megosztjuk amúgy, hogy mit hoz majd a következő néhány nap az időjárásban. Most jelenleg egy csapadékzóna már elhagyta egyébként Kaposvár térségét, és Tamási felé közeleg, így halad szépen, így észak-keleti irányba felfelé az országban. Erre lehet készülni, legalább ott egy kis eső esik, de János is beszállt hozzánk, hogy a Mátrában is

Még ugye te is énekelted Szabi Kézzel, Lil Frakkal. Ez volt a nagy klasszis újra gondolva, megtalálok még a Petőfi Rádióban. 17.37, ez pedig a pontos idő, és az időképen úgy tűnik a szombati nap érdeklődés hiányában elmarad. A pénteknél jó előrejelzés van, viszont a szombatnál a vasárnap a hétfő, a hétfőnél pedig a kedd. Szóval nem derül ki, hogy mit idő lesz holnap. Na jó, várjál, megnyaljuk az ujjunkat, föltartjuk a levegőbe. Érezni egy kis lehűlést a levegőben. 27 fok, ez lesz majd egyébként a maximum, ezt próbálom így a grafikonból kitalálni. Hideg front érkezik tehát térségünkbe, és nagyjából ez megmarad majd a hosszú hétvége további szakaszaira. Aztán hétfőtől újra apró melegedés, és kedden kis csapadék, és beállunk ebbe a 28-30 fok közötti maximum sorba. Hát valószínűleg egyébként sokan örülnek is neki, hogy végre már nem lesz ilyen őrült meleg. Jó hír, viszont a nyárból szépen lassan azért kigyaloglunk, ez is mutat. Ebből meg, hogy mi mutatkozik még a folytatásból, azt is éreztem az előbb a levegőben, hogy közlekedési infok is jönnek, nem sokára mondjuk majd a közlekedőknek a részleteket, addig viszont egy nagyon jó halott pénzdel az újak közül, ez a gyerekek itt

0: Roy és Ádám, Feketén a Hófehér szólt 10 perccel 6 óra előtt a Petőfi Rádióban. Segítünk természetesen akkor is, hogyha rá kell lépni a gázra, hogy merre van gáz mondjuk. Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé tart oldalán Pákos közelében. Az 50-es kilométernél a belső sávon már megindult a forgalom, de a baleset mögött 6 kilométeres torlódás alakult ki. A 45-ös kilométernél található velencei pihenőhelynél lehet elhagyni az autópályát, hogyha még megvan a lehetőséged, és később pedig a Székesfehérvár kelet Agárd csomópontban tudsz visszasorolni a gyorsforgalmi útra. Az 52-es úton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpálya zárva, napközben torlódásokra lehet számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, itt is torlódások alakulhatnak ki. Jó hír, a fővárosból megszűnt a forgalmi akadály a Váci úton a Megyeri út közelében a Vörösmarty utcánál. Ezekre számíts, hogyha autókáznál a következőkben. Itt a Petőfin pedig autókázunk tovább a dalok között. Jobbra-balra kanyargunk, de végül mindig megtaláljuk a legjobbakat. Ebben most Azaria lesz a társad. Casa de Papel! Ezt hallgatjuk aztán, hogyha bármi üzeneted lenne, szívesen fogadjuk 06303030380 az SMS számunk.
1: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, hisz túl sok volt, már a jó volt, alatt, az te is veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Az augusztus 20-ai ünnepet értékelte a kormányfő. Kardos támadás történt Svédországban. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Pákoszt közelében. Az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. A baleset mögött már több mint 6 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Miniszterelnökként első augusztus 20-ai ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szentjobb körmenetről, a Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Svédországban többen megsérültek egy iskolában egy karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényitót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A FIFA fegyelmi bizottsága kiosztotta a büntetéseket a világbajnoki döntőben és az elődöntő után történt argentin rendbontások miatt. Az argentin szövetséget 321 000 dollárra büntették, és a válogatott következő két hazai mérkőzésén csak a stadion befogadó képességének felét használhatja ki. A játékosok közül Leandro Paredes 10, Molina 7, Thiago Almada pedig egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Pablo Martín és Roberto Ayala szintén eltiltást kapott, valamennyi érintett pénzbírságot is fizet. Jannik Sinner a jobb térdével jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a Peking és a Sánkai tornára már ismét bevethető lesz. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, majd holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Múlt héten a Sziget Fesztiválon meghallgattuk a Blaha Louisiana próbáját, hangbeállását, és képzeld el, már nem kellett a zenekarnak ott lennie, ez is egy tök érdekes technikai kis újdonság. Viszont a sűrű végtelen szólt akkor, és azóta nem megy ki a fejünkből. Nagyon szeretjük őket!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elég éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt.

De mivel augusztus 21-e van, ilyenkor azért az emberben már elkezd kattogni, hogy úristen, tényleg mindjárt back to school van. Én visszaemlékszem, hogy még anno, és megvan előttem a pillanat, hogy évzáró után bementünk az egyik üzletbe, és már ott voltak a plakátok, hogy vissza a suliba. Megértem, hogy ez tud frusztráló lenni, azért így augusztus végén ez talán már egy kicsit jobban megérthető. És hát az iskola után pedig valami mesterséget kellene választani, így vagyunk ezzel sokan, hogy hol segítenek ebben, hol van mesterségek ünnepe, nem sokára megosztjuk majd veled a részleteket. Addig viszont Kállai Szandersz, András Dalon.

Durvaságról szó sem lehet. Az üllőjutifák és az esküvő szólt itt a Petőfi Rádióban, és nem durvulunk, hanem rákanyarodunk a mesterségek ünnepére, amelyet a budavári polgárváros részeként rendeznek meg. Idén is 23-áig még meg lehet látogatni a Kárpát-medence legnagyobb kézműves fesztiválját, ahol nem csak megcsodálni és megvásárolni lehet a népi kézműves sportékákat, de a közel 100 látványműhelyben meg is ismerkedhetsz az ősi szakmák rejtelmeivel, bepillantást nyerhetsz a Kárpát-medence kézműves közösségeinek munkájába, így tehát például a bőrművészségbe, a csipkekészítésbe, a faművességbe, a fazekasságba, vagy éppen a hímzésbe. De ezeket csak a teljesség igénye nélkül mondtam, a teljes lista ott a neten, meg persze a helyszínen, hogyha csodálnád ezeket a szakmákat. Jó időtöltés neked a hosszú hétvégére, neked mi a programod, akár tippet is adhatsz nekünk a Petőfi Rádió Messengerén. Addig pedig Dallos Bogi már is énekel, ez a Bio, itt a Petőfi.

A belga mindig is tudta, mi kell a névnek. Egy fénykép a pontról? Hát persze. Ez szólt az utóbbi percekben Busával közösen. Hát persze, mi is kifogjuk a legnagyobb slágereket, legnagyobb mondhatni halakat a tengerből, ugyanis segítünk neked kiigazodni a hazai zenében, meg persze az utakra, utakkal kapcsolatban is jár a támogatás. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a fővárosban a Budafoki úton, egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, ráadásul mindezt a jövő év elejéig, szóval ezzel mindenképp számolj, illetve fennakadás tapasztalató a Flórián téri felüljáron, ott még továbbra is tart a felújítás. Az ország közlekedésével kapcsolatban jó tudni, hogy az M7-esen Letenye felé Pákoszt közelében baleset történt. Az 50-es kilométernél már megindult a forgalom, de csak lassan oszlik fel a torlódás. Óvatosan, és tartsuk be a szabályokat. A rádió hangerejét pedig érdemes emelni, hiszen Betonhofi és Anubis 2-se lesz a következő barátod. Ez nem más, mint a Pont Jó! Persze, te sikke, aha,

0: Budapest Girl, ez volt Király Viktor felvétele a Petőfi Rádióban. Bártvai Kinga pedig a hírekkel készül neked, a Valmara srácok pedig ezzel.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörűgyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
2: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos meleg idő várható. A mesterséges intelligenciáról beszélt a pápa. Palesztin párti tüntetést tartottak Budapesten. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félút pályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint jár. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: A világnak bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztin párti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényitót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A FIFA fegyelmi bizottsága kiosztotta a büntetéseket a világbajnoki döntőben és az elődöntő után történt argentin rendbontások miatt. Az argentin szövetséget 321 000 dollárra büntették, és a válogatott következő két hazai mérkőzésén csak a stadion befogadó képességének felét használhatja ki. A játékosok közül Leandro Paredes 10, Molina 7, Thiago Almada pedig egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Pablo Martín és Roberto Ayala szintén eltiltást kapott, valamennyi érintett pénzbírságot is fizet. Jannik Sinner a jobb térdében jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a Peking és a Sánkai tornára már ismét bevethető lesz. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, az zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hét múlt, de a jó hangulat nem múlhat el. Köszi, hogy most is a Petőfi Rádiót választottad a péntek estétben. A mikrofonnál Kenész Kolos, és a hosszú hétvégét közösen toljuk. Például a Jazz meg az klasszisával. 98-ból jönnek Geszti Péterék a Ma Jól Vagyok cíművel, de előtte a Valmar és a Százszor.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel

Egy szomorú séta. Reméljük, hogy nálad inkább a mosolygósak vannak többségben. Novel Hello és Luca közösét hallottad. Morjon Eszel pedig már is folytatjuk. Ahogy elmondta erről az arról, sokan érezzük, elveszettnek magunkat, és nem értjük, hogy éppen miért történik az életünkben az, ami éppen ott van. Miért szorongunk, miért vagyunk szomorúak. A lényeg, hogy elfogadjuk, hogy az életünk folyik egy mederben, és nekünk csak annyi a dolgunk, hogy higgyünk, és megéljünk mindent, amit elénk dob. Ezzel az üzenettel bocsájtalak most a Kutatom az éjben című dalhoz. Morjon Esz énekel tehát neked most a Petőfi Rádióban.

most tőlünk, és bizony a dal is ezzel együtt véget ért, viszont a hosszú hétvégének hála Istennek még a felén sem vagyunk túl, remélem, hogy jól érzed magad, és segítünk neked például a következő napok felfedezésében is. Holnapra döntően derült napos időt jósolnak a szakemberek, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet azért felhő, de csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakult, tehát egy picikét fellélegezhetünk, és vasárnapra is nagyjából ez az időjárás lesz jellemző, a maximumokat tekintve mindenféleképpen, viszont csapadék akkor sem vár ránk. És beállunk nagyjából erre a 28-30 fokos maximumra. És itt a Petőfi Rádióban pedig folytatjuk még csodás műsorokkal, hogy kik érkeznek a mai estében, még mondom nem sokára a részleteket, addig viszont hújjon az a bizonyos virág a cseresznyefáról, itt a Honeybeast a Parnograsztal.

Yeah, bizony, a vidéki Sanzon szólt a Petőfi Rádióban a Magna Cum Laude jó voltából. Üdv neked a péntek estétben, a mikrofonnál Kenész Kolos. Ha úton vagy, mindenképp óvatosan közlekedj, elkísérünk. Például Hajrá Magyarok című műsorunk ismétlésével, szóval egy kis koncert, hangulat már is az éterben 20 órától. A Fiesta hatalmas partit csap majd nálunk. Aztán 21 órától hallhatod Balogh Lászlóval készült beszélgetésünket, aki az ország tortájáról mesél neked, és a mesterségek ünnepe, ha már szóba került a délutánban, még több információ Így Artó Gabriellától, főszervezőtől, szóval őtőle biztosan hitelesebben hangzanak el azok, amiket én délután próbáltam neked elmondani. Aztán van még mire fülelni, jó? Holnap is jövünk, holnap ugyanígy 14 órától Kenész Kolossal lehet tölteni az idődet, de még nem búcsúzkodom, van egy-két dal, amit megmutatnék, például Bigától Learn to Let Go mindjárt, de most a Feel Alive című Mira Monoka újdonság.

0: Zsupszli Hupszli elrepült a mai délután is a Petőfi Rádióban, meg Kenész Kolossal. Örülök neki, hogy itt voltál, és maradj továbbra is velünk. Fiesta a koncert a Hajrá Magyarokban már is ismétlésben hallod, aztán holnap 2-től újra itt leszek, és remélem te is jössz velünk. Addig is minden jót!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg idő várható. Jól haladnak a munkálatok Paksnál. Országos véradó nap lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó ütközött össze a 84-es főúton Simaság térségében. A 86-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban november közepéig fennáll. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A holnapi országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Legalább 6-an meghaltak és több mint 100-an megsebesültek, amikor orosz drón támadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyermek van, 27 ember állapota súlyos. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényítót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány. Helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A magyar labdarúgó NB egy 5. fordulójának nyitó mérkőzésén a Paks Zeke Mário kiállítása ellenére is magabiztosan 2-0-ra legyőzte hazai pályán az Újpest együttesét. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energia megtakarítás érdekében hozott átmeneti határozatát, így újra lehet majd esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban egy héttel később veszte érvényét a határozat, közölte az MLS a honlapján. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát holnap 12, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
2: És a Fiesztával. Mindenki látható ma is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
3: Hello!
4: Szia!
2: Én több dolog eszembe jutott veletek kapcsolatban, hiszen ugye sok-sok emléket fel lehet idézni, de amit így összefoglalva tudnék mondani, az az, hogy azért szerintem az elég menő, hogy még az is tudja a dalaitokat, aki esetleg nem volt Fiesta rajongó. Szerintem ez a csúcs, nem? Ideig eljutni.
4: Az is tudja, aki nem tudja, hogy mi ki vagyunk.
2: De ugye? Hát, hogy van ennél följebb?
4: Velem egyébként gyakran előfordul, hogy mondjuk beülök egy taxival, hát mondjuk gyakran előfordul, de ez egy konkrét eset. Beülök egy taxiba, látják, hogy valami gitárral megyek, és akkor kérdezik, hogy valahogy zenélek, mit tudom én. És akkor hogy valahogy kihúzzák, hogy milyen zenekar, mondom, hogy Fiesta. Hát azt nem tudja, mondja a 20 éves taxis. Mondom, de tudod. De nem tudja. De mondom, hidd el, hogy tudod. De nem tudja. Mondom, akkor hallgassa. Jaj, erre nőttem föl.
2: Uh-huh. Tehát ilyen esetben mondjuk szeretsz civil maradni? Vagy így elkezdesz mókázgatni, hogy kíváncsi vagy, hogy mit mond egyébként, hova fut ki a beszélgetés?
4: Hát, hogyha szórakoztató, úgy igen, de én nem gyúrok arra, hogy engem megismerjenek. Hogyha megismernek, akkor egyébként jól esik, de úgy nekem abban nincsen bajom, hogy nem tudják a dalokat, tudják, az a lényeg.
2: Na hát ez a lényeg, oké, de azért nyilván, hogyha az ember elkezd a zeneiparban dolgozni, és színpadon van, azért azzal együtt jár az ismerettség, ezt hogy tudtad akkor kezelni, hogyha mondjuk ez nem a fontos, vagy csak most nem fontos már?
4: Hát szerintem mi azért egyikünk se annyira exhibicionista, mint amennyire kellene ebben a
2: műfajban. De azért kell egy kis exhibicionizmus,
4: nem? De szerintem mások jobban, mint mi.
2: Na jött már is egy üzenet Szavesztól, kis külisszatitok, 26 évvel ezelőtt középsuliba jártam, kazettán rongyosra hallgattuk, a rádióban pedig 4 óránként lement a Jött veled a nyár, szenzációs dalotok. Már is lenne egy kérdésem, gondoltátok-e volna akkor, hogy a dalaitokat a mai napig énekelni fogják?
3: Hát erre röviden nem a válasz, abszolút nem számítottunk ilyesmire.
2: Ugye ez az egész úgy indult, hogy hát, hol is, Puerto Rico?
4: Igen,
3: így van.
2: Puerto Rico, ugye ott a latin életérzés az elég jól átjárt téged, és aztán ezt akartad hazahozni.
4: Igen, én játszottam egy karib-tengeri hajón, ahol nagyon-nagyon megszerettem ezt a zenét, aztán utána szerettem volna egy ebben a műfajjal foglalkozó zenekar csinálni, ami akkor még nagyon nehéz volt, mert ezt a stílus nagyon nem ismerték itthon, még YouTube se nagyon volt, TV is rock énekes volt.
3: Minden más volt.
2: Na de ez az, hogy miért gondoltad azt, hogy ez itthon is működni fog, hiszen ugye a latin országokban természetesen hát ez annyira alap, hogy az embernek a vér, tehát az erejében csörgedezik ez a fajta ritmus.
4: Hát ha átgondoltam volna, akkor nem jut eszembe, mert utána falakba ütköztünk, tehát nem volt igazából példa előttünk, amikor mondjuk megalakult a Shy Guys, akkor már mindenki ismert a Backstreet Boys-ot. Tehát tudták hova kötni. Ezt a zenét, vagy valami ilyesmi zenét maximum egyébként a szappanoperákban lehetett hallani, de azon kívül rádiók nem játszott.
3: Betétdalként,
4: igen.
2: És nehéz volt tényleg ennyire érvényesülni ezzel, mert egyébként nagyon vicc magával, tehát abszolút jó hangulatú.
3: Elmondom, mi van. A következő volt a kritika a zenekar az elején, hogy ez spanyolul jó, de magyarul szar. Ez volt a hozzáállás, és akkor Isten igazából nekünk azért így ez okozott némi fejtörést az elején.
2: De akkor ezt így kihívásként éltétek, hogy csak azért is megmutatják?
3: Hát nem, hát figyelj, mi hittünk ebbe az egészbe, tehát nagyon akartuk ezt az egészet, az, hogy körülöttünk mondjuk kevésbé voltak ennyire lelkesek, vagy ennyire kitartóak az emberek, az egy más dolog. Aztán hozzáteszem, hogy amiután már eljutottunk egy hosszas varga betűvel az első lemezünk megjelenéséhez, és utána az dupla platina lett, akkor onnantól kezdve így elég gyorsan megoldódott minden problémánk.
2: Na jó, még majd egy kicsit menjünk vissza a kezdetekre, nagyon kíváncsi vagyok pár dologra, de kezdjük el az élő stúdió koncertet. Hát gondolom, jól ismert dalokat hoztatok. Mivel fogtok kezdeni?
3: Hola, mi amor.
2: Oké, élőben itt a Petőfin, a Fiesta, minden látható, nem feled Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Fiesta, élő stúdió koncertit a Petőfi Rádióban. Atya úristen, liba bőr, rajtatok nőttünk fel, hát ilyen üzenetek jönnek folyamatosan. Ez csak is 11 aranycsillagos lehet, a két jókedvű boszilány szerint. Ennyire fázós vagy? Igen, behűtöttek a srácok, a fiúk általában szeretik a hideget, ezért vagyok kabátban, igen, hideg
1: van. Vagyok szintén.
0: És azt mondták, hogy nincs más opció, mert elhangolódnak a hangszerek, úgyhogy akkor én így döntöttem a kabát mellett, egyébként most kezd kicsit melegem lenni.
2: Latin, csapka, akkor még jobb lenne.
0: Ja, ez a latin ritmus azért szinte így felpezsdít, igen, az ember vérét, szóval erre nem lehet nyugton maradni. Na, hamarosan jönnek, hát óriási sztorik itt a Petőfin, ha van kedved, akkor te is kérdezz bátran, vagy üzenj a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve a 06303030380 as számon. Itt már megindult egyébként a találgatás, hogy a Fiesta fogja énekelni a Bonita, és a Jött veled a nyár című számot. Én szerintem ne áruljunk el semmit, legyen meglepetés, hogy mi mindent fogtok ma előadni itt nekünk a Petőfi Rádióban. Így tarts velünk a folytatásban, és már is folytatjuk a Fiesztával.
3: Hajrá, magyarok! Élőben!

0: megismételjük.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
2: A Fiesta, akik abszolút felpesdítik az ember vérét, úgyhogy én is levettem a kabátomat. Úgy éreztem, hogy hideg van a stúdióban, de most már nincs. Na hát fantasztikusak azok a dalok, amik hát tényleg a csapból is folytak, és mindenki tud kívülről. Ugye a karib-tengeri hajó útról, a puertorikói életérzésből fakadt az, hogy megalakult és létrejött ugye a Fiesta. Tibi, hogy jött be a képbe? Ugye a Jenkinsnak volt az énekese, és hát nagyon más vonalon mozgott. A latin meg a rock azért nem annyira...
3: Hát akkor egyébként tényleg valóban külön vonalon mozgott, de mondja te.
4: Hát az volt a dolognak a lényege, hogy mi ismertük egymást régebről, játszottunk is együtt egy másik zenekarban, egy ilyen fusion-es tudban.
3: Néha biliárd aztán találkozhatunk össze az E-klubban.
4: Mi is például. Na szóval a dolognak a lényege, hogy amikor a Tomi hazajött és kitalált ezt a zenekart, akkor próbálkozott ilyen mindenféle emberekkel énekeseket beszervezni, férfiakat is és nőket is, és egy szórakozó helyen találkoztunk, és akkor megkérdezte, hogy nekem van-e esetleg tippem arra, hogy kit tudna beszervezni ebbe a zenekarba, mert hogy akiket próbálgatott, az eddig még nem vált be. És akkor annyit sikerült azon a beszélgetésen elérni, hogy mondtam, hogy figyelj, nem ismerek csak rockzenészeket, fogalmam sincs, de mutasd meg a dalokat, és akkor, hogyha esetleg ennek kapcsán az eszembe jut valami, akkor majd akkor szólok. És akkor megmutatta ezeket a dalokat. Tényleg az volt, hogy mindegyiken valaki, bárki, aki jött, az felénekeltetett egy demót. És azért ilyen szeretvedett volt az egész, ott volt már 5 vagy 6 dal kb., amit így mindig valaki más énekelt föl. És akkor én mondtam neki, hogy továbbra sincs tippem arra, hogy ki énekeljen, de abba tudok segíteni, hogy én viszont feléneklem, ha akarja az összes számot így egyformára, hogy egyforma legyen, és akkor avval jobban tud házalni. És akkor ez meg is történt, Tomiék nálottak is. 2 villamos elmenetele között a kis szobájában.
3: Az mindig behallatszott a mikrofonba, amikor elment a villam.
4: De ez meg kellett, ezt menetrend szerint kellett énekelni, tudod, itt nem volt szórakozás. Na mindegy, és ezt megcsináltuk, és akkor én is felejtettem a dolgot, és egy pár hónap múlva Tomi felhívott, hogy hát figyelj, emlékszel, hogy ezt megcsináltuk, hogy ő titokba leadta egy kiadónak ezt az egészet, és hogy kiadnák, hogy nem csinálunk zenekart. És akkor így
2: ez már nem lehetett nevetni.
3: Én már erre nem is emlékszem.
4: Pedig ez konkrétan így volt. És akkor ott vakaroztam egy kicsit, egy 20 másodpercig a telefonba a fejemet így vakargattam, és akkor mondtam, hogy ne csináljunk.
2: De nem volt neked testidegen egyébként ez a műfaj?
4: Hát, figyelj, most így már utólag ezt nagyon nehéz megfogalmazni, az biztos, hogy megfogott engem, és ez ugyanakkor a szerelem volt, mint annak idején fiatalkoromban a rockzene. Tehát, hogy különben nem is tudott volna működni, vagy nem tudtam volna, vagy tudtunk volna így közösen eddig eljutni.
2: Hát nyilván, igen.
4: Úgyhogy ez egy ilyen második házasság, vagy nem tudom mi ez lehet hasonlítani, tudod. A második feleségedet is szeretheted úgy, mint az elsőt.
2: Igen, és ugye az a jó, hogy igazából most már titeket retroként emlegetnek.
4: Ja, sajnos
2: igen. Rossz érzés.
3: Az.
2: De az, hogy együtt öregszünk, nem?
3: Tehát... Ki öregszik?
2: Senki.
3: Na, együtt. Erről van.
2: Na, mi egységben az erő. Szóval ezek az dalok, az biztos, hogy visszahozzák a fiatalságot, és szerintem azért is szerethető, mert tényleg visszacsöppen az ember abba az életérzésbe, amit akkor élt át, amikor kijöttek ezek a dalok, és mindenhonnan ezeket lehetett hallani. Úgyhogy ezt az életérzést szerintem folytassuk tovább, és adjuk át a hallgatóknak. Ugye mondtam, hogy ne áruljuk el előre, hogy milyen dalok jönnek, legyen meglepetés. Na, akkor most jött a következő, ez mi lesz?
4: Nem mondom meg.
2: Nem. Igen, várjuk a dalcímeket.
3: Aki
2: nem
3: ismeri fel. Olyan lesz az eleje, hogy lehet gondolkodni rajta, és majd rájönne.
2: Aki nem tudja, hát nem tudom, szégyellje magát, hol járt eddig. Fiesta, igen. Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, a jóink, kimondom, Angelina, itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Karina élőben itt a Petőfin a Fiesztától. Mindenki látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, úgyhogy csatlakozhatsz hozzánk. Látható ott, hogy is épül fel, hogy néz ki egy élő stúdió koncert belülről. Szia Kata, ezt a dalt anno a vonaton 2,5 órás úton Balcsi kazettán, CD-n kopotra hallgattuk.
1: Tök jó.
0: Klasszik, valaki csak ennyit üzent.
1: Ennyi. Köszönjük szépen.
0: Ennyi, hát kívülről fújjuk, igen, ez így bennünk maradt, és sose fogjuk felejteni. A 0-30-30-30-380 as számunkon is hozzászólhatsz a műsorhoz, a Fiesztával pedig már is folytatódik tovább az élő stúdió koncert.
2: Hajrá, ma

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
2: a Fiesta és sok őszinte vallomás érkezik, Károly írja. Elsősorban tomboló öreg rockerként bevallom. Otthon mindenki Fiesztára nyírta a füvet. Most bicózás közben is az összeszámot énekelem. Ugye hát ezt mondtam, hogy kicsit mint a Győzikes show, nem? Hogy így mindenki letagadta, hogy nézi, de mindenki tudta, hogy mi történik. Kb.
3: Jó
2: rossz példa volt, de pozitív példaként akartam felhozni.
4: Nem sikerült.
2: Nem, tényleg ne haragudj, pozitív példaként akartam felhozni, hogy aki teljesen más műfajban gondolkodott, vagy csápolt a koncerteken, szerintem tényleg az is tudja kívülről a szövegeket.
3: Egyébként ezt én is tapasztaltam, például, amit a Tomi is mesélt, hogy voltam kint Amerikába, amikor külön voltunk, és buli előtt ilyen félig becsicsentett hölgyike odajött hozzám, hogy jó, te vagy az esti fellépő, én. Én nem tudom, hogy te ki vagy. Hát mondom, oké. Lement a buli, természetesen az összes dalt végénekeltem, mert ő már tizenvalahány éve ment ki, tehát hogy azt gondolta, hogy engem nem is ismerhet. Aztán mégiscsak ismert, meg a dalokat is ismert, és akkor a buli után rájött, hogy hát ez mégsem, hogy az összeset sikerült.
2: Ugye nehéz volt ezt a műfajt megismertetni és megszeretetni, bár talán megszeretetni szerintem könnyű volt. Igen, megismertetni talán inkább az volt nehezebb. Volt opció egyébként, hogy külföldön esetleg ott próbálkoztok?
4: Magyarul latint énekelni?
2: Nem, magyarul akár...
3: Nem volt egyébként opció, de megmondom, hogy miért nem. Tehát a zenekar 26 éves, hogyha most... Bárki bele tud gondolni, hogy 26 évvel ezelőtt a menedzsment, mint olyan szakma, az mennyire működött, és semennyire. Tehát, hogy még a magyar zenekarok is csak így próbálgatták, hogy működik ez az egész, nem, hogy egy olyan gépezet legyen, aki képes arra, hogy téged a világpiacra föltegyen. Most független a nyelvtől, vagy ilyentől. Úgyhogy nem volt ez opció.
2: Na, de nagyon szép eredmények voltak. Tibi, te voltál ugye az év szövegírója például, Tomi az év dalszerzője, voltatok közel az Eurovíziós Dalfesztiválhoz, ja. Csak aztán Csézi jobbnak bizonyult.
4: Azért az Eurovíziós Dalfesztivál azért az egy vicc volt.
3: Az tényleg az volt.
4: Tehát most
3: mi keresni valók volt?
4: Semmi. Az Amor Latino című dalunkkal nem, vagy gyűlölve szeretni igen. Volt. Igen, de mindenképpen Magyarországot egy ilyen latinos nótával képviselni, az egyébként nem volt egy jó ötlet, de nem a mi döntésünk igen. Volt. Azt nem nyerhettük igen. Volna meg semmiképpen.
2: És aztán mi az, ami, nem tudom, ha így visszanéztek, mi volt a legnagyobb sikeretek egyébként? Mi az, amire így nagyon-nagyon emlékeztek, és azt mondjátok, hogy fú, ezért tényleg megérte.
3: Hát nekem nincs egy olyan kiugró pillanat, amire azt mondanám, hogy na ez volt az a koncert, vagy az az esemény, hanem inkább így összességében fogalmazom meg azt, hogy még ennyi idő

0: után is ilyen jellegű szeretet van, mint amit most te is tapasztalsz, hogy, hogy én még mindig nem érzem azt hozzám, soha nem jönnek úgy az utcán oda, hogy, hogy vagy kiabálnak át a kocsiból, hogy negatív dolgok miatt, hanem csak inkább mindig pozitív, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, meg hogy ilyen sokáig fent tudott maradni a zenekar meg a dalok.
1: Így van, és...
2: Illetőleg, bocsánat, én még hozzátenném, hogy, hogy mikor olyan híreket hallottunk, hogy a Bonita című dalunkról neveztek el mondjuk egy kislányt.
0: Ja, igen, meg Angelina ilyen, is van egyébként.
2: Igen, ilyenek vannak, és ezek a legjobbak.
0: Igen, hozzám is jöttek oda Angelina tetoválásra. Nem tudja, őt is úgy hívjuk.
1: Igen, az menő.
0: És miattunk.
1: Hogy mi minden elfolytatjuk, még mindig egyelőre övezze titok, de ami most már itt közeleg, és már velünk van, az itt a stúdióban is. Jött veled a nyár, élőben a Fiesztától.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Sok emlék és a jelen itt a Petőfin a Fiesta élőben, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, hát szívecskék tömkelege érkezik. Rég írtam már, közben itt a Lacus a vidéki, aki folyamatosan adásról adásra keresi a nagy őt, és mindig megjegyzi, hogyha szép hölgyek vannak itt a stúdióban, és írja, hogy rég írtam már, a srácokkal esetleg egyszer valamikor felléphetnék. Hát, ha mindig csak vártalak dalokkal végre megtalálnám a nagy őt, tudok amúgy fütyülni, dobolni, tapsolni. Na, mi szóltok?
1: Akkor meg kész is vagyunk.
0: Egyébként meg sem merem kérdezni, hogy milyen felajánlások érkeztek felétek, mert hát szerintem egy ujjan, vagy egy kézen megszámolni nem lehet, hogy hányan voltak belétek szerelmesek.
1: Hát...
0: Sokan. Jó, nem mondj semmi.
1: Nem tudom, mondtam,
0: hogy nem akarom megkérdezni. Arany platina lemez, ugye ezek is voltak, és hát sok minden más még, úgyhogy hamarosan jön a folytatás itt a Petőfin, tarts velünk, a Fiesta adja ma az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá, magyarok! Élő

0: ismételjük.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban.
2: A Fiesta minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, úgyhogy ha nem hiszel, járj utána nyugodtan, és szólj hozzá a műsorhoz, kérdezte is bátran, hiszen most itt a lehetőség. Ugye előbb említettem arany, platina lemez, ez is van nektek, és készül dalotok például az Egycsek világnap apropóján, Antonio Banderas filmjéhez, csak hogy itt párat említsek a sok közül. Nagyon nagyot mentetek, tényleg van hiányérzetetek, amit nem értetek el, és esetleg még ott van, hogy szeretnétek, vagy szerintetek minden megvolt?
3: Nekem személy szerint nincs olyan, ami hiányozna. Nyilván azt szeretném, hogy ez az egész minél tovább tartson. Uh-huh. De
4: én is így vagyok vele.
3: Egyébként az előbb még hozzátennék egy ilyen nagy mérföldkövet, hogy mi a harmadik lemeztől kijutottunk Puerto Ricóba, és kint vettük fel a lemezeinknek a tradicionális részét. Na, az viszont az egy nagyon komoly...
4: Meg az mindenkinek életre szóló élmény.
3: Igen.
4: Sőt, egyébként Puerto Rico olyan szinten fertőző, hogy ugye velem indult ez a folyamat. Azóta már a Tibiék is a feleségével csak vissza kellett, hogy menjenek Puerto Ricóba. Akkor a menedzserünk is visszament a családjával Puerto Ricóba. Most egyébként tervezzük, hogy hát Miami-ig csak eljutunk majd mi is tavasszal, de onnan egyébként tulajdonképpen másfél órát át lehet menni, meg kb. $20 Puerto Ricóba, úgyhogy hát ezért nekem az is benne van a fejemben. Én voltam a legrégebben ott.
2: És nem volt egyébként opció annó, hogy kint maradsz, vagy...
4: De lett volna, csak nem biztos, hogy jó cipőárust tettem volna, vagy fagylaltárust.
2: Mert 3 évig éltél kint.
4: Igen, volt egy mennyasszonyom kint, és igazából 6 hónapnál tovább nem tartózkodtam, tehát illegális nem voltam, de hát ott olyan tehetségek vannak, hogy én ott nem lúgtam volna a labdába, esetleg.
3: De amikor árultad a vizet a vizes lábánál, akkor...
2: Abban nagyon jó volt.
3: De tényleg tudod, mert ő volt az egyetlen fehér. Tehát senki nem értette, hogy ott inkább az egy szegény a fekete.
4: Nem, a ciki volt, tehát hát az a Dominikánó, csak a dominikaiak árulnak ki vizet, én meg ugye 193 centésen, 24 évesen ezért jöttek a lányok, de egyébként ez nagy kis francik, de így volt, és mindenki akart tőlem venni vizet, hogy megkérdezze, hogy mi az úristen csinálok én. Nagy hal lehettem volna még egy vízdíszben, de azt hiszem, hogy máshol nem rúgtam volna labdába.
2: És egyébként, ha így visszagondoltok, van olyan dalotok, ami szerintetek sokkal nagyobb sláger lehetett volna, mint ami...
3: Hát az összes, amiből nem lett klip.
4: Igen? Hát egyébként első lemezből 5 klipünk.
3: Igen, és azért nem lett a 6., mert egyszerűen szégyeltük.
4: Hát nem is az, hanem 5 dal, hát annyiból nem szoktak csinálni lemezt. Utána fölraktuk ugyanazt a dalt a következő nagy lemezünkre, onnan is lemaradt, aztán végül is a válogatás lemezünkön csináltunk belőle. Nem, egyébként ez előbb elkészült Kubába, de nem hoztuk ki, mert mindig jöttek újak.
3: Ez az Őrzöm még című dal volt, ami tényleg rajta volt az első lemezen, és mert nem akartunk egy 6. klipet, ezért inkább az Őrzöm mégből csináltunk egy másik verziót, fölraktuk a második vagy következő lemezünkre, és akkor így lett belőle.
4: Nem, akkor még nem lett belőle.
3: De jó, de igen, de hogy még egy ugrás.
4: Utána még egyszer elmondhatná ezt a sztorit, mert arról is lemaradt, és akkor utána a 3. lemezen, mert mindig valami megelőzte.
2: Aha. Na hát itt ugye mindig csak a pozitív oldalát közelítjük meg az elmúlt időszaknak, de hát volt 2011-ben egy törés, azért erről is beszéljünk. Utólag ugye Tomi, én úgy tudom, lenyilatkoztat, hogy a mai agyaddal már mindent másképp csinálnál, mint ami akkor történt, hogy akkor feloszlott a Fiesta. Sok év eltelt, hogy aztán újra összejöjjetek. Ki kereste meg a másikat, hogy ez?
4: Én kerestem meg a Tibit. Hát figyeld, mi annyira össze voltunk zárva, sokkal többet időt töltöttünk egymással, mint bárki mással. És hát egy nagyon egyszerű dolgot mondok, mit tudom én, a Tibi már olyan dolgoktól falra mászott, hogy én úgy ettem a csokoládét, hogy mindig csak egy kockát
2: betörtem. Ja, már minden
4: idegesített. Igen, engem meg is idegesített, hogy mit tudom én, sokáig, mit tudom én, készülődik, vagy valami, tehát valami mindig volt.
3: Hát ez egy házasság egyébként, hozzá kell
2: tenni. És egyébként ez rengeteg lemondással járt, hogy ennyire nagyot mentetek, és koncertről?
4: Micsoda lemondással, dehogy is nagyon-nagyon jó volt.
3: Szerintem úgy igazán helyes válaszolni, hogy de igen, mert ez egy nem egy abban a stádiumban, amikor mi kezdtük, ez nem volt egy családcentrikus történet. Tehát, hogy családosként úgy viselkedni, ahogy illene, az szerintem az egy lehetetlen
4: feladat.
3: Úgyhogy ha így nézzük, akkor az egy nehéz volt, és
4: Igazából én meg akkor még annyit tennék hozzá, hogy aki fölül a körhintára, az meg fog szédülni. Mi nagyon-nagyon-nagyon hirtelen ültünk föl a körhintára, nekünk mi olyan csóró gyerekek voltunk, hogy én emlékszem arra, hogy mentem haza villamoson, és akkor azon gondolkodtam, hogy vegyek egy hamburgert, vagy inkább egy újságot, tehát a hazafelé a villamoson most egyek inkább, vagy
3: a hamburgerrel tök menő voltam, mert nálam tejföl volt neki.
2: Vannak fokozatok.
3: Hamburger, vagy csak ne. Luxusban érti,
4: hanem most. Én emlékszem, hogy a Tibi meggondolta a sportszeletet a közérbe.
3: Jaj, voltak ének. Hát a gatyánk mellett jártunk, az tény, tehát, hogy...
4: És akkor egyszer csak hirtelen bejöttek a dolgok. Na most, hát mutass nekem egy olyan... Igen, és azt gondolom,
3: hogy... Megszépültünk, mert egyébként azért én egy béna kis szemüveges gyerek voltam előtte. És nem volt semennyi csajom se. Aztán utána meg, ahogy lett zenekar, egyből annyira szép lettem, hogy azt el nem tudom mondani.
4: Ez velem is így történt.
2: De ezt helyén tudtátok kezelni, vagy tudtátok, hogy ez a siker miatt van, és egyébként...
3: Én jól csináltam.
2: De nem, hogy erre akkor így felültetek, és élveztétek, és bete se gondoltatok abba, hogy ez most csak azért van, mert egyébként híresek
4: lettek. Minden nap szilveszter volt.
3: Sőt. Én megmondom őszintén, én nem is úgy indultam el otthonról, hogy felléptem, nem, hogy csajozni meg. Tehát ez egy ilyen hivatás volt.
2: Ja, itt azért sok hallgató keresi a megoldást, hogy milyen hangszeren kell megtanulni játszani, hogy csajmágnes legyen.
4: Ének, gitáros. Én hallottam olyat, hogy az asszony sutyorgon, vagy még csoportban már arról beszélgettek, hogy kinek melyikünkhöz volt köze annak idején. Lehet, hogy most megint elindítok egy lavinát, de nem baj. Na,
2: és egyébként visszatérve a kérdésre, ugye azt nyilatkoztat, hogy a mai agyaddal másképp csináltad volna.
4: Persze.
2: És ez mit jelent pontosan?
3: Én meg másik csávónak szólt volna.
4: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ahogy mondom, aki fölül a körhintára, az megszédül. Akkor már voltak ilyen széthúzások.
2: Hogy ki csípnek jobban, vagy kitől kéne több autogramot?
4: De, hogy figyelj, azért nem, ilyen bajunk nem volt.
3: Mi azért alapvetően nagyon különbözőek vagyunk, tehát két teljesen másmilyen ember. És mivel nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt, ezért evidens, hogy előbb-utóbb így súrlódásokhoz vezetett.
4: Tibinek mindig ki volt pucolva a cipője, meg mindig ráléptem véletlenül.
3: Ez biztos.
2: De várjatok, és akkor ezt így sikerült lezárni ezeken, mert nyilván jókat röhögtök ezeken a történeteken, és ezt félre tudtátok tenni, és most hogy megy tovább az egész?
3: Az van, hogy ugye, amikor ez tavaly egyesültünk újra. Mm-hmm.
4: Tavaly előtt már, nem?
2: 2025?
3: 26.
2: Ez tavaly volt.
4: Békés Csabai mentők.
3: Tényleg rossz a szemed, de naptár családod. Szóval, hogy tavaly voltunk 25 évesek, és tavaly...
4: Akkor most 26 vagyunk.
3: Igen. Tavaly, tehát 24-ben merült fel legelőször a Tomi keresett engem meg, de egyébként már többen suttogták ezt nekem, hogy 25 éves lesz a zenekar, és hogy esetleg nem gondolnánk meg, stb. Mert én hozzáteszem, hogy én nagyon elhatárolódtam nagyon sokáig ettől az egésztől, gyakorlatilag én voltam az utolsó, aki beadtam a derekam, és
4: ketten vagyunk, várja.
3: Igen. És akkor az lett először arról volt szó, hogy legyen egy darab valamilyen nagy szabású jubileumi koncert. És akkor, amikor ezt már így eldöntöttük, hogy akkor jó, akkor így egyesülünk, akkor kitaláltuk, hogy ezt már sokan csinálták, és sokkal menőbb lenne, hogyha csinálnák inkább egy turnét. Na ez volt tavaly.
2: Na hát, és akkor újra ráéreztetek az ízére. Nem, jó is volt ez.
3: Az volt inkább csak, hogy a közönségtől azt a reakciót kaptuk, amiről itt már beszéltünk, hogy hihetetlen, hogy mennyire a tenyerükön hordoznak, és gyakorlatilag így folytatódott ide.
4: Sőt, gyakorlatilag én azon lepődtem meg, hogy 20 évesek is jönnek a bulira, és tudják a dalokat. Tehát nem csak azok
3: jönnek, akik...
4: Igen.
2: Na hát egy újabb klasszikus, amivel folytatjuk tovább itt a Petőfin az Élő Stúdió koncertet. Bonita itt a Petőfin élőben a Fiesztától.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Fiesta, élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Bonita. Jennifer írta, hogy kiskoromban anyukám mellett hallgattalak titeket. Most jól vagy?
1: Jó, de már nagymamáját írta. Már volt olyan is egyébként.
0: Van a fokozatok. Szóval, most a kislányommal táncolok a zenére, megy az idő, de ez csodás nosztalgia, úgyhogy köszöni szépen. Kedvencem, kedvelem a dalaitokat. Szlovákiában mikor jöttök, jött egy ilyen kérdés is.
1: Hát erre most nem tudok hirtelen kapásba válaszolni.
0: Várjátok, hívjatok. A meghívásra.
2: Én úgy hirtelen voltam a dohányboltba.
1: Na tessék.
0: Na, hát srácok, van egy rossz hírem. A dalaitok már régebb óta slágerek, mint néhány hallgatónk életkora. Na de jó hír, ezek a slágerek olyanok, mint a biciklizés. Egyszer megtanulod, és utána egy életre veled maradnak. Úgyhogy stúdió robbantó volt, és maxi dicséret jár. Szavesztől köszönjük szépen. Örök klasszikus számok, nem lehet megunni. Morcostól érkezett. Na, hát most már örömzenélés, minden egyes fellépés.
1: Igen, is az volt.
2: Ne, hát azért gyakorlatilag változott a zenekar, 13 évig nem játszottunk együtt, tehát legalábbis nekem mindenképpen vissza kellett szoknom.
0: De mihez?
2: Hát az aktív zenéléshez. Én gyakorlatilag most már 8 évet a kisfiamat töltöttem. Úgyhogy nekem a zene az, ami szólt a rádióban.
1: Háztartás beléként működtem.
2: HTV voltam, igen.
0: És mi a további tervetek egyébként fiesztaként? Tehát most oké, 25 évesek lettetek, rájöttetek, hogy ne egy koncertet csináljatok, hanem legyen ebből egy turné.
2: Nem fogunk tovább öregedni.
1: Igen, itt most megállítjuk az időt.
0: Várjuk a csoda elixírt, igen, és a recepteket.
1: Hát az van, hogy ahogy mondtam, hogy tavaly jól sikerült ez a tavalyi turné, ezért idén vittük tovább. Annyi, hogy minden évben, hárha lesz esetleg ennek folytatás, akkor minden évben egy új sót rakunk össze. Ez idén is így történt, és egyébként most nálunk úgy funkcionál ez a történet, ez a nagy összeállás, hogy fiesztaként, mint csak nyáron, tavasztól őszig játszunk, így közösen, és nekem pedig van egy trium, ami az elmúlt 13 évben is működtettem, az pedig ősztől tavaszig.
0: Uh-huh. Új dalokat mennyire könnyű becsempészni a repertoárba, hogy fogadja a közönség?
1: Semmennyire.
0: Tehát csak a régi oldal.
1: Hát csak a régi, és az van például, hogy én szoktam a trióval taktikázni azon, hogy amikor megjelenik egy új dal, akkor ha látom a közönséggel, hogy nagyon nyitottak, akkor aznap berakok egy újat. Uh-huh. Ha látom, hogy nem nyitottak, nem csak a régit akarják, vagy esetleg megkérdezem, akkor marad a régi, de nagyon nehéz egyébként belecsempészni bármit is.
0: Uh-huh. Nagyon jó hallani, rengeteget bulisztunk anno a zenétekre, nagyon jó nosztalgiázni, újra ez Judithtól érkezett, és hol lesztek láthatóak egyébként legközelebb?
1: Aztán a leglényegesebb kérdésekből nem készültük fel.
2: Hát várja, jövő hét pénteken Pécsen, utána rá következő szomba, az utána mondom, van, az úgy jót mondtál.
1: Mondom a tutit.
0: Igen.
1: A különböző felületeinken, azon
0: ott
1: minden.
0: Ott mindent megtehetően, de készültök valami nagyobb dobásra, amire nem tudom, így jobban fel kell készülni?
1: Hát most nyáron lesz egy olyan, turné minden álmását imádjuk, de most lesz egy olyan kivételesen különleges dolog, hogy még régen, mikor együtt voltunk, akkor játszottunk a Virágkarnáválon a Gypsy Kings-szel, és ők most is jönnek ide Magyarországra, a Barbenegrába, és együtt fogunk koncertezni megint. Úgyhogy ez egy, ha ezt lehet így ilyen különlegesebbnek mondani, akkor ez egy különlegesebb lesz.
0: Ennek a hátteréről egy kicsit mondasz nekünk valami érdekességet, hogy tudtok velük kommunikálni.
1: Sehogy. Nekünk nem kell.
0: A menedzserek mindent intéznek.
1: Hát persze, egyébként hozzáteszem, hogy amikor...
2: Akkor sem tudtuk, hogy kik ők.
1: Amikor a múltkor voltak.
2: De a közönség sem. Ez volt a lényeg egyébként. Fölértünk a Virágkarneválon. Ott állt ilyen fekete ruhás rakás csávó, akire... Bocsánat, hogy így mondom, le se szart a közönség. Ők volt a Gypsy Kings, ők meg nézték, hogy tőlük miért kér mindenki autogram. Nagyon jó bulit csináltak, de magukat a tagokat előtte egyébként senki nem ismerte meg. Nem, mi sem fogjuk most, de most az egyiket a Facebookon mindig látom fényképen.
1: Szerintem náluk is úgy van, hogy a dalokat ezt mindenki ismeri, de lehet, hogy arcokat nem tud hozzájuk társítani, de hozzáteszem, hogy ők, akkor kellett velük beszélgetni, mert nem volt kongájuk, vagy valami.
2: Ja.
1: Emlékszel?
2: Ja. Igen, mi adtuk neki kongát, aztán a kongásnak a kongáját így odébb lökte az ő kongásuk, de hát nem hoztak magukkal. Egyébként később jöttek, akkor már dobos se jött el, úgyhogy a mi dobosunk dobolta le az akváriumbeli koncertjüket. Latika, tudod,
0: a Antik Ereste. Most hányan érkeznek, igen.
2: Hát figyeld, náluk
1: úgy van. Lehet, hogy azért hívtak minket, tudod, hogyha ő
0: hívtak.
2: Ez két családból áll ez a produkció, és egyébként már nem tudom hány verzió van velük, mert ki éppen kivel van összeveszve, vagy nincs összeveszve, vagy hogy jönnek. Na minden lényeg az, hogy én nagyon kértem a kongásunkat, hogy ne verje meg az ő kongásukat, mert hogy a kölcsön adta a kongáját, és és az meg úgy el is dobta, vagy én nem is tudom, mit csinált.
1: Sztori vége.
0: Na, és koncert vége, de még jön egy dal, mert nagyon elcsúsztunk az idővel. Hozzám tartozol itt a Petőfin élőben a Fiesztától.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Ez volt a Fiesta élő stúdió koncertjeit a Petőfi Rádióban. További sok örömteli boldog pillanatot kívánunk nektek, és kívánunk tőletek a színpadokról. Fantasztikus volt, óriási hangulat és óriási élmények és régi nosztalgikus pillanatok. Hát ezeket mind kisztoriztuk itt, úgyhogy a Facebook oldalunkon újra vissza lehet hallgatni és nézni mindent. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert nektek a folytatáshoz.
1: Mi is nagyon köszönjük a meghívást. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg idő várható. Jól haladnak a munkálatok Paksnál. Országos véradó nap lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint jár. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hétvégén. A holnapi országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. Súlyos orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos. A sérültek közt 22 gyermek is van. A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Svédországban karddal támadt egy iskolában a fiatalokra egy férfi. Legkevesebb 3-an megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Az egyik svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényítót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány. Helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A magyar labdarúgó NBA egy 5. fordulójának nyitó mérkőzésén a Paks Zeke Mário kiállítása ellenére is magabiztosan 2-0-ra legyőzte hazai pályán az Újpest együttesét. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energia megtakarítás érdekében hozott átmenet határozatát, így újra lehet majd esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban egy héttel később veszte érvényét a határozat, közölte az MLS a honlapján. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát holnap 12, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos torta világában fogunk kalandozni, egy szülinapi torta világában. Augusztus 20-án minden évben már 20 éve megszületik az ország tortája, az ország születésnapi tortája, és már itt ül velem szemben az idei nyertes Balogh László cukrászmester. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szervusz, köszöntelek én is.
1: Lényegében visszatérő vendég vagy, évről évre találkozunk, mert nem most nyertétek meg először ezt a bizonyos versenyt.
2: Igen, tavaly is sikerült megnyerni a Magyarország tortáját, és hát először úgy volt, hogy nem is indulunk az idén, de aztán csak nem hagyott békén a fiam és a vezető cukrászunk, a Roland, és hát így akkor mégiscsak neki veselkedtünk, és sikerült
1: megint megnyerni, megint behúzni ezt.
2: Igen, sőt, hát olyannyira, hogy a legjobb hadba, ott két tortával voltunk még bent.
1: Na, erről majd beszélünk, a kulisszatitkokról. Minden esetre hoztál egy tortát, egy egész tortát, ez 16-24 szelet mennyi?
2: 16 szelet.
1: 16 szelet, meg elhoztad azt a bizonyos díjat is, amit kaptatok egyébként, oklevelet is kaptatok, meg egyéb jutalmak. Igen. Is, nyeremények is voltak, erről is beszélünk majd, meg az átadóról. Jó. Viszont előtte még visszaadod, hogy tavaly ugye a DC és stílus gyakorlat volt.
2: Így van, azóta nyertes torta.
1: Az ott van még nálatok egyébként a vitrínben, hogyha valaki bemegy hozzátok, akkor ehet DC és stílus gyakorlatot?
2: Állandóan, tehát most egyébként, most, hogy közeledik augusztus 20-a, most megnőtt a fogyás belőle, a tavalyi tortából.
1: Az nem is baj.
2: Nem, tehát már azt nagyon rutinszerűen csináljuk, bár annak nem annyira egyszerű az elkészítése, de
1: hát ez nagyon pepecselős, ilyen különböző módon fektetett rétegek vannak benne.
2: Igen, de hát Magyarország tortájáról beszélünk.
1: Tehát egy születésnapi torta.
2: Igen.
1: Adjuk meg a módját, és fektessük bele a megfelelő munkaórát. Rendben van. Na, említetted, hogy úgy voltatok vele, hogy akkor nem, de hogy a fiad annyira presszionált, talán fogalmazzak így, meg a vezető cukrászot, hogy akkor el kellene indulni, hogy kicsit jobban belástátok magatokat a tejföl, illetve a rögös túró történetébe és felhasználási módozataiba. Ez volt az idei két kötelező alapanyag.
2: Egy is elég lett volna, tehát mert úgy volt kiírva, hogy rögös túró és vagy tejfő. És egyébként tetszett a téma, és ezért is mondtam azt, hogy jó, akkor csináljunk egy házi versenyt. És akkor csináltunk három tortát, egyet a cukrászmester kollégám, a másikat a fiam, és meg én is egyet, és akkor abból aztán végül is kettőt. Az egyik a bíborfehér, annak még ugye annak idején Fehér Mámor volt a neve. Aztán a zsűrivel közösen a verseny végére bíborfehérre változtattuk. Tehát ezen nem sok változtatás volt az eredetihez képest. A Hungárián azon már több változtatás, de lényeges azon se. Abban is elég sok innováció van. Tehát ez a kettő, aztán a 60 tortából, mert összesen 60 torta indult, ennyi még soha, bejutott a 10 közé, és utána a 6 közé is mind a kettő bejutott.
1: Hungáriát említettél, hogy az is bejutott. Abban volt a nevére emlékeztető medű, buborékos ital.
2: Az volt a másik. Ja nem, hát a Hungária extra dry-ra gondolsz? Nem, az nem volt benne, de barackpálinka volt. És volt benne karamellizált pankómorzsa, volt benne verzsű, ez ugye az öldszőlőnek a kipréselt leve, savanyú, citrom helyet használtuk, volt benne paprikaolaj, volt benne egy ilyen stracciatellás rész, ami tényleg különlegesítette.
1: Majd beszélünk erről a bíborfehérről nagyon sokat, a különböző rétegekről, meg a tejföl, a habról, meg a túró felhasználásáról, illetve az egyéb gyümölcsökről, meg a csokoládéról, amit tartalmaz. Viszont még vissza oda, hogy azt említetted, hogy házi verseny. Hogy volt ez a házi verseny? Akkor leültetek hármasban, nem tudom, ott a cukrászdában nálatok.
2: Nem, akkor még titkoltuk egymás elől.
1: És mindenki a saját fantáziáját elengedte, és azt készített, amit akart. Egyszerre szimultán készítettétek, bementetek a műhelybe, és akkor mindenki a kis boszorkány konyhában elkezdett ott kevergetni, meg préselgetni, meg
2: hát akármit csinálni. Egy nap alatt elkészültek, de nem együtt csináltuk, és másnap kóstoltuk őket.
1: Ti voltatok hárman a zsűri, mindenki megkóstolta a másikét?
2: Nem, az
1: vagy
2: egész család, kollégák. Igen.
1: Segítettetek egymásnak?
2: Aztán utána persze.
1: De az első tort elkészítésénél, ott a házi versenynél mindenki
2: van,
1: csak
2: vannak van. Másik kollégáink is, ők segítettek.
1: Jó, elkészültek a torták, és akkor utána ebből a háromból csináltatok kettőt, és mind a kettővel neveztetek.
2: Így van, így van.
1: Aztán utána említetted, hogy rekordszámú nevezés 60 érkezett. A tavalyi nyertes, ugye te voltál, ti voltatok, igen. Úgy indultatok neki a versenynek, hogy akkor ebben az évben is behúzzuk ezt, hiszen már tavaly megnyertük, vagy csak próbáljuk meg.
2: Persze, hát az ember mindig egy versenyen úgy indul, hogy úgy de jó lenne megnyerni, de tehát nem így indultunk, hogy most ezt úgy de biztos, hogy behúzzuk. Hát szeretnénk jó eredményt elérni. Szerintem talán ez a jó megfogalmazás.
1: Kétszer egymás után megnyerni egy versenyt, és most kifejezetten az ország tortája versenyt azért, az azt jelenti, hogy csak-csak van valami tudás mögöttetek, vagy kreativitás, vagy a kettő együtt bármilyen kombinációban.
2: Hát igen, tehát én azt gondolom, hogy ott a viharsarokban is vannak azért értékek, és persze nagyon jó anyagokat használunk, jó nyersanyagokkal dolgozunk. Én azt gondolom, hogy a szakmai tudásunk is egész jó.
1: Azért ennél szerintem fogalmaz bátrabban. Ott vagytok évtizedek óta Gyulán, két meghatározó cukrászda kötődik hozzá, tehát hogy igen. Ha nem lennétek ott, akkor szerintem nem lenne annyi szín a városban, és ráadásul beutaztátok a világot, mindenféle továbbképzéseken vesztek részt, mindenféle innovatív alapanyagokat, technológiákat használtok, persze a hagyományos igen, gyökerek megtartásával.
2: Tavaly például a 20-a után Kolumbiába mentem, és vittem magammal, a kézipodgyászba vittem magammal egy stílusgyakorlatot az ottani nagykövet asszonynak, és egy ilyen kulináris gasztrofesztivál volt, és Magyarország volt a díszvendég Kolumbiába.
1: Kolumbiába az ember nem jut el másfél óra alatt. Tehát, hogy ott azért elég sokat kell repülni, több átszállással, kézipodgyászban egy tortát elvinni, igen. Kockára fagyasztottad, és aztán utána...
2: Igen, le volt fagyasztva.
1: Ki is olvadt, mire odaértél?
2: Rajta volt az acélkarika, de semmi baj, tökéletes állapotban volt. Hát ugye eleve úgy indult, hogy Budapesten másfél órával később indult a gépünk, a Holland Légitársaság. És hát Amsterdamon másfél óránk lett volna az átszállásra. Uh-huh. Hát azt buktuk. Azért rendesek voltak, mert intéztek nekünk egyet, de nem Kolumbiába, hanem Curaçao szigetére, ami egyébként Hollandiához tartozik, ott van a holland, a kolumbiai partoknál, és akkor onnan egy kolumbiai belföldi járattal érkeztünk Bogotába, és természetesen csomagjaink nem jöttek meg.
1: A torta is benne volt.
2: A torta nem, a torta az a kezemben volt, az kézipodgyász volt, amit feladtunk, de ugye úgy mentünk, mert tudtuk azt, hogy nekünk másnap hát 300 szelet dobos tortát kellett készíteni. És mindehhez volt egy háztartási konyha. És hát a követségnek a konyhája. De az tulajdonképpen egy ilyen...
1: otthoni konyha.
2: Egy nagyobb otthoni konyha, ahogy mondanám. És aztán másnap megjöttek a tortalapokat ehhez a rendezvényhez, még úgy vittem ki, mert tudtam, hogy nem lesz rá, mert nem tudtam, hogy milyen körülmények várnak pont. Azt mondom, azt a krémeket megcsináljuk, és akkor a piskótalapokat megvittük. Hát megjött délután 2-re. És addigra kész voltak. A krémek megvoltak, akkor betöltöttem este 8-ra. Hát 6 óra helyett 8-ra lettem kész. De még készlet. Desszert ugye a végén van szerencsére, tehát pont minden jó volt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az idei ország tortája verseny nyertese, a Bíbor Fehér alkotója, Balogh László cukrászmester. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idei ország tortája verseny nyertese, a bíbor fehér kitalálója, megalkotója Balogh László cukrászmester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hello, szia.
2: Említetted, hogy tavaly a DC stílus gyakorlatot fagyasztva vitted Kolumbiába kézipodnyászban, odaértél, ott még rengeteg dobostortát kellett csinálni, és hogy idén már másodjára nyeritek meg, hiszen tavaly is ugye a DC stílus gyakorlattal megnyertétek az ország tortája versenyt. Na, azt már említettem, hogy ugye a tejföl és a túró volt a két kötelező alapanyag, fagylagosan, ti mind a kettőt, vagy te mind a kettőt felhasználtad. Igen. Mit tudjunk erről a bíbor fehérről? Hogy tartalmazza a tejfölt, és nem a túrót, a rögös túrót egyébként?
3: Hát igen, a rögös túró is, ugye, hiába érzünk bármelyik túrót, a rögöket látjuk benne, meg érezzük is benne, az nem biztos, hogy rögös túró, mert nincs meg a minősítése. És egyébként ahonnan mi először használtunk, nekik se volt meg a minősítésük, és akkor felhívta a figyelmünket a zsűri, hogy jó, rendben, most egyébként ez rendben van, de a végén nem fogják elfogadni. És viszont nekünk nagyon ízlett ez a túró, meg nagyon a tejföl is nagyon jó minőségű volt, és nem messze tőlünk Sárét udvarin van egy gazdaság, ahol ráadásul magyar tarkák vannak, és az ő tejükből készült ez, és hát ugye Magyarország tortájához, akkor mit választhatnánk jobbat, mint hogyha magyar tarkákból készül a túró, meg a tejföl. És jeleztük a tulajdonosnak, és hát ő azonnal intézkedett, és néhány napon belül megkapták a minősítést, tehát kijött a hatóság, és megkapták a minősítést. És akkor bizonyítványt elküldtem a ipartestületnek, és akkor minden rendben volt innestől kezdve. Hát ugye mi a tejfölből itt egy muszt készítettünk, fehér csokolád és tejföl muszt. És ezt azért havasítottuk citromlével, elég sok citromlé van benne, hát tényleg jó kis egyensúlyos lett a torta ezáltal. A túrót pedig lent csak egy ilyen picike vaníliával ízesített vaníliás felvert habbal, ami ugyancsak hasonlít tulajdonképpen egy felverhető ganáshoz, de mégse az, mert nincs benne csokoládé. És ahhoz azt kevertük össze a túróval, és hát nagyon jól működött, jól érezni lehet benne a túrórögöket, és kívül ez a tejföl, és maga a tészta is egy érdekes, ez egy frangipán tészta, ami tulajdonképpen inkább egy piskóta helyett inkább hasonlít egy kevert linzerhez. A cukrot kihabosítjuk a vajjal, és akkor ahhoz kerül mandulaliszt, és a végén a tojás, meg a folyékony tejszín, és akkor ezt sütjük ki. Nagyon nagyon jó vele dolgozni, mert nem esik össze a massza, tehát jó tartja magát, és isteni illata van sütéskor.
2: Említetted a túrót, illetve a pontosabban a rögös túrót, illetve

0: zselében abból készítettünk egy zselét, és abba a zselébe édes ribizli bort tettünk még, ami hát tényleg nagyon jó kis háttér ízt ad neki, és hát így lett komplett. Annyi még, hogy az elején a zsűri, ugye úgy történik ez, hogy kiválasztanak a 60-ból, mégis kiválasztottak 10-et, ami tovább jutott. Egyébként ugye, amikor ilyen 35-40 torta szokott lenni, akkor 6 torta tovább jut, és akkor de most a 10-et választottak ki, ez is lett egy plusz kör, egy középdöntő. És akkor a zsűri ilyenkor ugye megfogalmazza a javaslatait, tanácsokat ad, mit kell csinálni, és akkor volt egy olyan, hogy az első tortának az alján a ropogós rész az egy ilyen lótusz keksz volt. Ez egy ilyen karamellás keksz, egyébként finom, nagyon szeretjük, de nem éppen magyaros ez a lótusz keksz, és akkor a zsűri javasolta, hogy ez jó lenne kicserélni. Hát akkor meg úgy voltunk vele, hogy ha már kicseréljük, akkor mivel hogy eddig a torta többi részében meg nincs liszt, tehát nincs benne hozzáadott búzaliszt, akkor ebbe se teszünk, hanem keményítő van benne, meg mandulaliszt, és akkor így a torta tulajdonképpen
1: lisztmentes lett.
0: Nem mondom azt, hogy gluténmentes, de mert ugye a műhelyben van liszt, a tortában viszont nincs.
1: Ami azt jelenti, hogy beleszállhat a levegőből, igen, de hogy gyakorlatilag kanállal vagy szitával nem teszel vele sehová sem.
0: Tehát az extrém súlyosnak kell lenni a gluténérzékenységnek, hogyha ez is probléma. Tehát, de azért ezt jeleznünk kell. Tehát nem gluténmentes, de hozzáadott lisztet nem tartalom, ez a korrekt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az idei ország tortája verseny nyertese, a Bíbor Fehér torta megalkotója, Balogh László cukrászmester. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idei ország tortája, a verseny nyertes tortája is itt van a stúdióban. Ez pedig nem más, mint a Bíbor Fehér, és velem szemben a stúdióban a Bíbor Fehér egyik megálmodója, illetve a cukrászdának a tulajdonos, alapító tulajdonosa, Balogh László cukrászmester. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello. Gyorsan tegyük helyre, tehát akkor azt említettem nem egyszer, nem kétszer, hogy te vagy az egyik megálmodója, pontosabban a torta készítője. Az van, hogy három tortát készítettetek egy verseny keretén belül. Te vagy most az, aki egyébként turnézik mindenfelé ezzel a tortával. A te kezed is benne van ebben a tortában, de hogy igazából ez egy ilyen kaláka munkában készült torta, vagy a Rolandhoz kapcsolódik?
2: Igen, tehát a Rolandnak, a cukrászmesterünknek, a kis Rolandnak a fejéből pattant ki a recept, tehát ezt ő alkotta meg, és utána a finomításokban már, amikor már zsűri kért és javasolt, akkor már persze, akkor már összedúltuk a fejünket, és akkor már együtt finomítottunk rajta. Tulajdonképpen az eredetihez képest nem sok változás van, az alján a ropogós rész, és az áthúzója az lett megváltoztatva, az tulajdonképpen az, ami a Hungáriának lett volna az áthúzója, illetve az áthúzója is, az került ennek a tetejére. Tehát alul felül kicseréltük, a többi része maradt.
1: A belsőség az ugyanaz, talán fogalmazza ki. És pont a tetejével szerettem volna folytatni. Itt van egy egész 24 szeletes torta, tehát a Bíbor Fehérből az idei 16. ország. 16, bocsánat. Egy egész 16 szeletes torta a Bíbor Fehérből az idei nyertes tortából. És hogyha ránézek, akkor a tetején azt látom, hogy át van húzva. Igen, ez az áthúzó, ez fehér csoki?
2: Nem, ebben nincs fehér csokoládé, hanem pici sűrített tej van benne, és ez egy tükör áthúzó. Tehát nincs benne csokoládé.
1: Ami viszont van még rajta, nyilván a szeletek díszítve vannak, ahogy szokták egyébként a tortát díszíteni, ilyen kis pöttyökkel. Ez az a bizonyos tejfölmussz, ami benne is benne van a tortában, azok a pöttyök.
2: A csokoládé laposkák alatt?
1: Így, igen.
2: Igen, az tulajdonképpen nem a tejfölmusz, hanem amit említettem, van ez a vaníliás felvert hab, ami hasonlít egy felverhető ganáshoz, de mégsem ganás. Abból egy részét meghagyjuk a díszítésre, a másik része össze lesz keverve a rögös túróval. És a tetején pedig vannak ezek a különleges csokoládé tallérok, amelyek...
1: És ez a következő kérdés. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy alapvetően az ország tortájáról beszélünk, tejföld, rögös túró, fehér csokoládé, stb., meg bogyós gyümölcsök, de hogy miért van a tortának a tetején egy vékony szelet retek?
2: Igen, hát ez nem tudom, hogy az első, aki retekhez hasonlítja. Igen, van olyan retek, amelyik egy kicsit az erezete ilyen círmos. Ez annál egy kicsit bonyolultabb, tehát egy csokoládét egy fóliára ilyen kis borsónyi pöttyöket dresszírozunk, és utána ezt meg szitából szórunk rá liofilizált málnaport, rákerül egy másik fólia, és akkor egy ilyen eszközzel, akár egy evőkanállal, vagy ilyen kis spatulával ezt elsimítjuk, kilapítjuk. De akár még egy kávé tömörítővel, egy tamperral is ezt egy picit lenyomni, és akkor elnyeri ezt a formát. És hát még nem ezt a formát, mert utána ezt a fóliát összetekerjük, és beletesszük egy csőbe, vagy csak egy fél hengerbe, és akkor utána, amikor ez megdermed a csokoládé, tehát kristályosodik, akkor utána ilyen szép lesz az alakja, ilyen fél ív.
1: Nagyon szép. Elkészült tehát az ország tortája, pontosabban, kihirdették a nyerteseket, ti lettetek a nyertesek, Gyuláról érkezik idén is az ország tortája, ez pedig a Bíbor Fehér. Hogyha kicsit távolabbról nézzük az egész szakmát egyébként, te, aki évtizedek óta benne van ebben a szakmában, és most megint megnyerted, vagy megnyertétek az ország tortája versenyt. Szóval, hogyha távolabbról nézzük, mi most a trend a cukrászat világában, Laci? Annyi mindent hallani, hogy akkor most mentes sütemények jönnek, hogy akkor térjünk vissza a klasszikusokhoz, a retro 80-as, 90-es évekbeli süteményekhez, a franciák még mindig mennek, a millefeuille szerintem azt nem lehet megállítani az előretörését. Most mi a trend a cukrászat világ? Van egyáltalán trend?
2: Hát nem tudom. Tehát én ezt nem tapasztalom, hogy mentes sütemények felé menne a trend. Az biztos, hogy megnő rá az megnőtt rá az igény. Érdekes dolog, hogy Ez egy anekdota. Anyukám az idősek otthonjában volt, és mi első alkalom, amikor vittem süteményt, azt hiszem Matild napra pont, megkérdeztem a vezető ápolót, hogy van valamelyik bentlakó esetleg érzékenységgel, aha, vagy cukor, vagy senki, azt mondja. Ezek még másképp szocializáltak ezek a anyukák, meg apukák. Tehát gyakorlatilag régen ez nem volt annyira. Tehát amikor én elkezdtem a 80-as évek elején a cukrászatot, akkor se nagyon foglalkoztunk még ezzel, és hát ugye most azért egyre több van, és ezért is van egy olyan kategória is, hogy cukormentes országtorta, mert ugye a cukor, akkor a laktóz, a glutén, ezek a fő problémaforrások, és hát ugye vannak olyanok, tehát mi, hogyha akarnánk is csinálni ilyen termékeket, akkor ahhoz egy külön műhely kellene. Uh-huh. Mert nem mondhatnánk azt, hogy gluténmentes, mert keresztszennyeződés az felléphet, tehát ahhoz egy külön műhely lenne, és most már azt lehet látni, hogy vannak akik specializálódnak erre, uh-huh, és csak ilyeneket készítenek, és ellátnak üzleteket, cukrászdákat. Mi is szoktunk ilyeneket vásárolni. Talán inkább ez lesz egy trend, én szerintem, hogy lesznek, akik erre specializálnak, uh-huh, és magas szinten dolgoznak. Hát ugyanakkor meg szeretünk átvenni a francia cukrászatból dolgokat, és pont a fiam volt kint az ősszel egy Franciaországban, egy műhelybe, uh-huh, és ott megkérdezte, hogy hát nem szoktatok csinálni ilyen mentes dolgokat? Mondják, hogy ők nem. Hát ők, ott is ez van, hogy vannak specialisták, akik, uh-huh, akik ezzel foglalkoznak, de ők nem nagyon foglalkoznak ezzel, a franciák, azt vettük észre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balogh László cukrászmester, az idei ország tortája verseny egyik nyertese, úgy egyik nyertese, hogy a Bíbor fehér fantázia nevű tortának az egyik megalkotója, és itt van a torta, és a stúdióban kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balogh László cukrászmester ül velem szemben a stúdióban, a viharsarok legismertebb cukrásza, aki az idei ország tortája verseny egyik megalkotója, és az ország tortája az idei nyertes, az a Bíbor Fehér Fantázia nevet kapta. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Szervusz.
1: Nem csak te vagy itt, hanem maga a torta is, és ugye ez 20-ától a Várkert bazárban hozzáférhető, meg gondolom nálatok is mind a kettőben, ugye ott
2: tulál.
1: Mennyire titkos a recept?
2: A recept az ilyenkor úgy van, hogy az már július hónapban a cukrászok megkapják a receptet, tehát nem csak úgy megkapják, hanem ezt úgy kapják meg.
1: Körémél, tessék!
2: Nem, hanem úgy, hogy először is egy titoktartási nyilatkozatot aláírnak, ugye nyilatkoznak, hogy el szeretnék készíteni az aktuális Magyarország tortáját. Ha rendezett a viszonya az ipartestülettel, tehát mit tudom én, ki van fizetve a tagdíj, akkor megkapja a belépőkódot, és akkor le tudja tölteni magának a receptet, sőt készül július elején készült egy oktatóvideó, ami bent az ipartestületnek a cukrászműhelyébe csináltunk. Tehát lépésről lépésre egy videón bemutatjuk, hogy a tortát hogy kell elkészíteni. Az idén ez elég egyszerű, tavaly kicsit bonyolultabb volt. És ugye ezt is akkor le tudják tölteni, illetve a nagykerek például megkapják az alapanyaglistát. Megkapják azt, hogy liszt, cukor, vaj, tejszín, ezek kellenek hozzá, hogy az, hogy milyen arányokban, ilyenekről természetesen nincsen szó, ebből nem lehet a tortát megcsinálni. Tehát ilyenkor csak a cukrász ipartestület tagjai szokták készíteni, mindez úgy van, hogy egészen az év végéig, aztán január 1-től, 2027. január 1-től nyilvánossá válik a recept.
1: Bárki számára hozzáférhető. Akár én is otthon, akár a saját konyhámban, hogyha nekiállni. Te beszoktál még állni egyébként a műhelyben?
2: Hát állandóan ott vagyok.
1: Tényleg?
2: Persze.
1: Nem csak irányítasz?
2: Hát de nem úgy értem, de az állandóan ott vagyok, hogy az asztalnál dolgozom. Hát ugye egy cukrászműhelyben, főleg ugye ennyi ember, ha dolgozunk, azért mindig van valami, és valamit, például valaminek a bevásárlását én intézem például. Tehát nem az asztalnál dolgozom effektíve, de ott vagyok a cukrászműhelyben.
1: Dagasztás megy még, vagy nem tudom, tortákat még szoktad kenegetni spatulával, hogy akkor ezt majd én csinálom meg, mert ez...
2: Hát hogyha szükség van rá, akkor persze, akkor beállok, de most is volt, hogy a lapokat kenegettem a tortához, de tehát úgy állok a munkához, hogy más is hozzáférjen most már, mert én már kis nyugdíjas vagyok.
1: Ezt akartam mondani, hogy te olyan régóta benne vagy már ebben a szakmában. Hát, hogyha a 80-as évek eleje óta valaki csinálja ezt, akkor az hát pár évtizedet benne van ebben. Az egész életed benne van ebben.
2: Na benne.
1: Nem volt olyan sosem az elmúlt évtizedekben, hogy azt mondta volna, ahogy említettem, a viharsarok legismertebb cukrásza, Magyarország egyik legismertebb cukrásza, hogy elegem van a csokoládéból, meg a felvertekből, meg a képviselőfánkból, meg a nem tudom akármiből is, hogy engem most hagyjatok, soha többet ne lássak, semmiféle műhelyt, meg édességet, meg alapanyagot, meg tésztát.
2: Hát igen, nem volt, hála Istennek, de remélem lesz azért. Hát nem, szóval azért most már a fiam nagyon sokat segít, a Zoltán fiam, a másik fiam. Ő is László, ő egyébként villamos mérnök, de ő sokat segít nekünk például a marketingbe, és a nyomon követési részét a cukrászműhelyen belül, a nyomon követés az ő kezében van, és azt ő irányítja, és ő hát tulajdonképpen vezeti ezt az egészet, nagyon sokat segít ebben, mert ez egy nagyon fontos része manapság a szakmánknak. Tehát régen ez annyira nem írták ezt nagy betűkkel, de most meg már nagyon fontos.
1: A nyomon követés az nyilván a HACCP miatt, hogy pontosan tudjuk, hogy ha esetleg valami történik, akkor honnan származik az alapanyag, mikor készült, stb.
2: Hát igen, a nyomon követés az erről szól, hogy amikor megérkezik hozzád egy áru, akkor ugye egy táblagéppel lefotózzuk a számlát, és minden egyes karton, vagy egység, vagy zsákra kinyomtatunk egy QR kódot, ami rá van írva, az odaig vissza lehet követni, hogy az a nyersanyag, az mikor jött, és honnan jött, és a számlán természetesen még a szavideje is rajta van, és onnastól kezdve ez vissza van követve, ez egy lépés hátra tulajdonképpen. Tudjuk azt, hogy az a nyersanyag az honnan jött. Akkor utána a következő lépés az, amikor készítünk egy terméket, kell hozzá mondjuk 10 nyersanyag, akkor azon a nyersanyagon lévő QR kódokat ugyancsak befotózzuk, és akkor kap egy másik QR kód, de az már a terméknek a
1: világos
2: QR kódja. És akkor a terméknek a QR kódját beolvassuk, akkor onnastól kezdve látjuk azt, hogy az a benne lévő nyersanyag, az honnan jött, mikor jött. Tehát ez a nyomon követés.
1: Otthon meg előveszem a lisztet, meg előveszem a tojást, nem nézem meg, legfeljebb csak a szavatosság idejét kikeverem, megsütöm, eszem meg.
2: Hát de otthon nem is kell más.
1: Nyilván. Tehát ugye, azért, mert ipari mennyiségűt, illetve ipari körülmények között csináltuk a cukrászdában. Egy-két utolsó kérdés a végére, Laci, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. A 80-as évek eleje óta benne vagy ebben a szakmában, és hát az még pont az az időszak, meg a következő pár, egy-két évtized, amikor a cukrászdák azért virágoztak, a cukrászdák korát éltük, beültek, az idősebbek, a fiatalabbak randevúzni mentek, vagy csak egy szelet sütit megenni. Aztán utána kicsit, mintha leáldozott volna a, nem tudom, 2010-es években ennek a kultúrának. Most hogy állunk a cukrászdai világgal? Visszajött az, hogy akkor menjünk randizni, sütizni a cukiba?
2: Nálunk igen. Tehát ez tényleg azt látjuk, azt, hogy a fiatalok szeretnek bejárni hozzánk, úgy a 100 évesbe, mint a kézművesbe. De egyébként érdekes, hogy tényleg 80-as évek, amikor én elkezdtem, hát akkor iszonyú mennyiségeket kellett gyártani. Vagyis hát készíteni. Tehát pont, hogy egy cukrász termelőbe dolgoztam, és hogy reggel azzal kezdtünk, hogy lefőztünk 40 plé krémest. Egy plé az 96 darab volt, akkor a plé volt. De ezzel kezdtük a reggelt, és ez volt rá olyan 2,5-3 óránk, és utána elkezdtünk szeletelni, és utána a többi, mire a krémes kihűlt, akkor elkezdtük a krémest fölvágni. De akkor 1 forint 70 fillér volt egy krémes.
1: Most meg 860. És akkor az még olcsó.
2: Igen. És akkor az emberek akkor gyakorlatilag jöttek és vittek 10-et, 20-at, 30 krémes, és azt tették. Hát én nem is tudom, mint a kötelező lett volna. Aztán jöttek a 90-es évek, akkor gyakorlatilag azt láttuk, hogy hát az ANTS akkor azt nézte jó szemmel, hogyha nem tejszínnel dolgozunk, mert nem lehetett akkor kapni például ultrapasztőrözött tejszínt, hanem aminek hosszabb a szavideje, hanem csak kannába, és az viszonylag nem volt eléggé biztonságos. Akkor azt annak örültek, és azt preferálták, hogyha a növényi tejszínnel dolgozunk. Hát az manapság meg már inkább egy bűnnek számít a különböző növényi habalapoknak a használata, tehát mi nem is használunk ilyenet. Meg a margarint imádták. Hát ugye ez mind aztán megváltozott, és se margarin, se növényi tejszín, ilyenek nem nagyon, vagy meg csokoládé helyett bevonó.
1: Ó, tényleg.
2: Bevonó.
1: Hát ezeknek leváltozott. Utolsó kérdés a végére. Megvolt a díjátadó, kaptatok egy szobrocskát, talán fogalmazzak így, nyilván emléklap is van hozzá, meg egyéb nyeremény is van, amit majd felhasználtok nyilván. Lehet menni valami továbbképzésre, vagy mi
2: igen,
1: volt
2: kaptunk
1: az?
2: Kaptunk ilyen workshopokra, tulajdonképpen egy vouchert, és hát ezt persze majd ki fogjuk használni, és na hát a legfontosabb az, hogy a kabátra fölkerült még egy csillag.
1: És akkor az utolsó előtti kérdés. A belügyminisztériumba elmenni és ott átvenni a díjat. Nyilván már tudtátok, hogy ti lesztek a nyertesek. Ott azért kis izgalom van még ilyenkor, amikor beteszitek a lábatokat, és tudjátok, hogy most nyertünk.
2: Igen, tehát nagyon felemelő volt, és szerettem ott lenni, illetve nekem azért is volt egy kicsit ez különleges, mert én ott fönt a Hiltonba kezdtem a pályafutásomat. Tehát én 78-ban ott kezdtem el dolgozni a Hiltonba, akkor mint szakács. És akkor ott álltam most a belügyminisztériumnak a Hessz András tér felüli oldalán, és akkor néztem a Hilton, és akkor itt kezdtem. Voltam 18 éves.
1: Szóval az ország tortája idei nyertese az nem más, mint a bíbor fehér, ami ugye Gyuláról jött, csak úgy, mint a tavalyi nyertes. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét, és gratulálok!
2: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos meleg idő várható. Jól haladnak a munkálatok Paksnál. Országos véradó nap lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a határ felé vezető oldalon a 86-os kilométernél. A műszaki mentésig egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 4 kilométeres. A 4-es főúton egy busz személyautóval ütközött össze Debrecen térségében a 214-es kilométernél. A forgalmat megállították, a járműveket Ebes-Horváth-Tanya útvonalon keresztül terelik el. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hétvégén. A holnapi országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. Súlyos orosz drón támadás érte egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos. A sérültek közt 22 gyermek is van. A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban. A kitartó heves esőzés miatt árvizek alakultak ki, közúti balesetek miatt a rendőrségnek több helyről jelentettek akadályokat. A napokban legalább 3 tornádó söpört végig több németországi tartományban. A szélvihar több helyen tetőket rongált meg és fákat tépett ki.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Idén már 40. alkalommal kerül megrendezésre a Mesterségek ünnepe augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban, és ezzel kapcsolatban már itt ül velem szemben a stúdióban a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, aki a Mesterségek ünnepe főszervezője is, Igyártó Gabriella. Köszöntelek, Elka, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szervusz, köszöntöm a nézőket, nagy tisztelettel örülök, hogy újra itt lehetek, már eltelt 40 év, amióta a Mesterségek ünnepét szervezzük, és hát idén jubilálunk.
1: Eltelt egy év, mióta legutóbb beszélgettünk, és ahogy említetted, 40 év, mert hogy idén 40 éves a Mesterségek ünnepe. Egy csomó évfordulót ünnepeltek idén 2026-ban, ez a csomó most kifejezetten három, ami eszembe jut. 40 év, 20 év, és még az amerikaiaknak ezt a bizonyos 250 évét is ünneplitek.
2: Igen, így van. Na most nem is tudom, hol kezdjem. Tehát 40 év. 40 év. Hát itt kutakodtam a dokumentumokban. Hát igazán 40 évvel ezelőtt Péterfi László, Kossuth-díjas szobrászművész, Makovecz Imre voltak az ötletgazdái ennek a fesztiválnak. Tehát ők azt szerették volna, hogyha vidéken lévő alkotóközösségek, alkotóházak egyszer egy évben eljönnek Budapestre, bemutatkoznak, és a lényeg, hogy olyan látványműhelyekben, olyan műhelyeket rendezzenek be, ahol a közönség picit betekinthet azokba az alkotói folyamatokba, ami egy-egy mesterség mögött van. És ezt sikerült a mai napig, ezt a koncepciót tiszteletbe tartanunk, megtartanunk, mert ez szerintem a lényege ennek a fesztiválnak, és hát szerencsére azóta nagyon sok fesztivál, tehát országos szinten, Kárpát-medencei szinten elterjedt ez a fesztivál forma.
1: Sőt, nem hogy csak Kárpát-medencei szinten, hanem világszerte ismerté vált a Mesterségek ünnepe, mert erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy kik azok, akik szeretnének jönni, vagy visszajönni, mert már megfordultak itt korábban. Viszont, hogyha már erről a 40 évről beszélünk, azért nyilván 40 évvel ezelőtt nem úgy nézett ki, mint ahogy most kinéz. Most már jó pár éve ugye fent a várban, és egyre nagyobb területen helyezkedik el, de úgy gondolom 40 évvel ezelőtt ez nem pont így nézett ki.
2: Nem, de a helyszín ugyanez volt, a Tóth Árpád sétány. Ez volt a helyszín, akkor 18 szervezet vett részt, 18, igen, és azóta most már 60 szervezet, 72 szervezetünk van, de 60-an fognak idén eljönni a rendezvényre, de helyszínt cseréltünk azért, ha 40 év alatt voltunk a budavári palota környékén, aztán visszaköltöztünk 2021-ben a budai vár polgárvárosi részébe, aha, de idén először most újra birtokba vesszük a Tóth Árpád sétány teljes hosszában, azt a szakaszt, ahol legelső alkalommal 40 évvel ezelőtt volt, de hozzá kapcsoltuk még az Anzsú bástyát, Tárnok utcát, Szent Háromság teret, tehát hogy egy egész nagy helyszínt veszünk igénybe, hiszen egyre többen vagyunk, meg mint említetted is, egyre több külföldi szeretne részt venni a rendezvényen. Tehát hogy sokkal kevesebb szervezet volt, de hát az évtizedek alatt bővültünk, és a fesztivál népszerűsége töretlen. Ez ennél mi is csodálkozunk, de nagyon-nagyon népszerű, és nagyon szeretik az emberek.
1: Majd beszélünk arról, hogy mi az idei kiemelt téma, mi a kiemelt topik a mesterségek, illetve a mesteremberek kapcsán, viszont hogyha már arról beszélünk, hogy töretlen a népszerűsége ennek a bizonyos fesztiválnak, a Mesterségek ünnepének. Ezzel együtt folyamatos is? Tehát, hogy az elmúlt 40 évben, minden évben meg lett rendezve? Vagy voltak kihagyások?
2: Hát volt egy kihagyás 2020, de az sem úgy volt kihagyás, hogy teljesen elhagytuk a Covid idején, hanem volt egy helyszín a Budapesten, az Oroszlán Sudvarban, a Várban, ahol koncertek voltak, meg egy visszafogottabb formában rendeztük meg, egy kisebb területen, és a vidéki, az egyesületeink, a közösségeink vidéken mindenki csinált valami olyan mesterségek ünnepeszerű eseményt, és akkor így 2020-ban is végül is megvalósult, csak nem egy helyszínen. De 2021-től már át kellett költöznünk a Budavári Palota rekonstrukcióra, aha, meg a felújítások miatt a budai polgárvárosi részbe, tehát és így ingyenessé, aha, tettük a fesztivált, mert előtte jegyértékesítés, jegybevételes volt a fesztivál.
1: Mi lehet az oka ennek, Gabi, vagy Elka? Ugye a szakmán belül barátok között mindenki Elkának hív. Lehet, hogy majd néha ezt fogom mondani, néha azt fogom mondani, ne haragudj meg miatt a szóval. Mi lehet az oka ennek a bizonyos népszerűségnek? 40 éve folyamatosan működik. A helyszín lehet az oka, vagy az, hogy a különböző mesteremberek bemutathatják a tudásukat, és mint ahogy említetted, azért számtalan ilyen fesztivál van már, Kárpát-medence szerte, vagy az, hogy augusztus 20-án mutathatják be, vagy ezek bármilyen kombinációja.
2: Hú, ezen sokat szoktunk vitatkozni, így a kollégákkal, meg a közösségeinkkel. Én azt gondolom, hogy a kézművesség az utóbbi évtizedekben eléggé népszerű lett, mint tevékenység is. A kézműves termékek egyrészt, másrészt meg hogy kézzel készíteni valamit, a tanfolyamaink is, képzéseink is nagyon népszerűek, és teljesen más területről érkező emberek, értelmiségiek, vagy bármilyen szakmát űző emberek jelentkeznek ezekre a tanfolyamokra, élvezettel csinálják. Én azt gondolom, kézzel készíteni valamit, megfogni egy természetes anyagot, valamit csinálni a saját kezünkkel, az egy nagyon jó érzés, nagyon jó élmény, és mint említettem, egyre divatosabbak. A fiatalok körében is, akik egyre környezettudatosabbak, a vásárlók is egyre inkább megnézik, hogy milyen termékeket vásárolnak, tehát az, hogy ezek a termékek időtállóbbak, nem termelünk annyi szemetet ezekkel a termékekkel, mívesebbek, van valami lélek van bennük, egy több évszázados tudás, a mesterek szíve, lelke benne van, tehát, hogy egy ilyen tárgyat megfogni, vagy ezt használni minden nap, szerintem az sokkal jobb érzés, mint hogy megvenni egy műanyagot, és következő fél évbe, vagy következő évbe kidobni. Tehát azt gondolom, hogy a tudatos vásárlók körében most már ezek egyre népszerűbbek, és hát, hogy bárki bármit kézzel valamit alkosson, tehát maga az alkotás folyamata, a sikerélmény, az is nagyon fontos, meg a nem utolsó sorban a közösségben való alkotás.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezetője, aki nem mellesleg a Mesterségek Ünnepének a főszervezője, Igyártó Gabriella. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, aki egyébként a Mesterségek ünnepének a főszervezője is. Igyártó Gabriella ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszöntelek.
1: Az imént már beszéltünk róla, hogy idén 40 éves ugye a Mesterségek ünnepe, és azt is elkezdtük fejtegetni, hogy mi lehet az oka ennek a népszerűségnek, hogy 40 éve töretlen népszerűséggel, sőt, egyre inkább növekszik ez a bizonyos népszerűség, illetve a látogatók száma is a Mesterségek ünnepével kapcsolatban, szóval hogy ennek mi lehet az oka. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy ebben a kicsit megváltozó világban említetted a fiatalokat, hogy ők is érdeklődnek egyébként a kézműves tárgyak, a mesterségek iránt, de ebben a megváltozó világban, amikor azt lehet látni, hogy a különböző internetes applikációk, közösségi oldalak, telefon, meg mindenféle mesterséges intelligenciák uralt a világban. A fiatalok mennyire figyelnek erre oda, mert nyilván van egy ilyen fordulópont az ember életében, amikor kicsit jobban átgondolja az életét, hogy ennyi meg ennyi idős lettem, és akkor ideje kicsit lelassítani, visszatérni valaminek, valamilyen kézművességnek a világába. Ez persze, ezt értem, ez elfogadott, de hogy a fiatalok, akik ebben a digitális világban élnek, őket is érdekli ez?
2: Hát ez ebben nem vagyok teljesen biztos, de van biztos egy réteg. Mi inkább a családokon keresztül próbáljuk bevonni a fiatalokat, tehát már kisgyerekkorban, mert ez, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb családi fesztivál az országban, tehát itt nagyon-nagyon sok olyan program van, nagyon fókuszálunk a gyerekprogramokra, hogy a gyerekek, a legkisebbek is, a nagyobbak, a kamaszok is találjanak valami elfoglaltságot maguknak, és aki ide eljön, az kicsit belekóstol, lehet, hogy utána vagy visszajáró lesz, vagy érdekli ez az egész, keres olyan tanfolyamokat, olyan alkalmakat, olyan közösséget, ahová tud kapcsolódni, de mondjuk aki nem hajlandó ide eljönni, mert abszolút taszítja ez a kultúra, akkor őt nem biztos, hogy meg tudjuk szólítani.
1: És ez a következő kérdés, ebből a topikból kiindulva, 40 éve működik a Mesterségek ünnepe. Előfordulhat, hogy lesz most olyan mesterember, aki a szüleivel, nem tudom, 35 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt jött, és akkor még nem tudom, próbálkozott gyöngyöt fűzni, vagy nem ezt készíteni, mondjuk nem tudom, 6 évesen, 8 évesen, és most meg már mint kiállító itt van.
2: Nagyon sokan vannak ilyenek, nagyon. Ezt fel is kéne mérnünk, és esetleg kicsit népszerűsítsük őket. Én is nagyon sok ilyen gyereket ismerek, akik vagy a szülei kézművesek, de vagy csak látogatónként a szüleikkel voltak a rendezvényen, és itt szerettek bele egy-egy szakmába, és azóta is professzionálisan űzik. Hát tudok, a pitykegom készítőt, tojásírót, szövőt, van egy harangöntő fiatalember, aki szintén itt szeretett bele a szakmába, meg vannak több generációs kézműves családok, akiknek a gyerekei természetesen beleszülettek, és ezt a szakmát űzik.
1: A 40 éves évfordulóról beszélgetünk elég sokat. Most ezt felezzük le. 20 év. És a 20 évvel kapcsolatban pedig egy világszerte ismert szervezetet kell említenünk, ez pedig az UNESCO.
2: Igen, így van, az UNESCO. Az UNESCO szellemi kulturális örökség egyezményéhez 20 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország. Ez azért fontos, mert ez az egyezmény népszerűsíti ezeket a mesterségeket, hagyományokat, közösségeket, másképp nagyon rá irányítja a világ figyelmét. Hát tudjuk, hogy az épített örökségnél is az UNESCO listán rajta lévő épületek, vagy természeti szépségek mennyire népszerűek is tudjuk, és egy rangot is ad az egész történetnek. Ez a kézművességnél, táncnál, zenénél is ugyanígy van. Tehát 20 éve csatlakozott Magyarország, és az első közösség, meg mesterség, ami rákerült a világ ranglistára, reprezentatív listára, az a busómaszk készítés, tehát egy hagyomány és egy mesterség, de itt mindig az a lényeg a listára kerülésnél, hogy legyen mögötte egy élő közösség, tehát nem egy múzeumban megtalálható tárgy kerüljön fel, hanem műveljék, közösségben műveljék, és élő legyen. Tehát a mai napig ezek a hagyományok éljenek. Tehát így került fel a busójárás, a reprezentatív listára, aztán a Matyó örökség tánca a zenével, a kézművességgel, a hímzéssel, és utána harmadikként felkerült a kék festés hagyománya, de ezt 5 ország terjesztette fel, de Magyarország is az egyik ország, hiszen Magyarországon is még van 5 kék festőműhely, és hát így ők is felkerültek a reprezentatív listára.
1: Az említett mesterségek mind itt lesz egyébként, most majd augusztus 20-a és 23-a között, és hogy mi az idei kiemelt téma, erről is beszélünk.

0: Jó, és abban is még mindig a Kultúrfitness. Idén már 40. alkalommal kerül megrendezésre a Mesterségek ünnepe a Budai Várban, a Tóth Árpád sétányon és a Tárnok utcában is egyéb helyszíneken, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója is. Így ártó Gabriella, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
1: Én is köszöntelek.
0: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között 40 évről, többek között 20 évről, mert hogy 40 éves a Mesterségek ünnepe, 20 éve csatlakozott Magyarország az UNESCO-hoz, és bizonyos mesterségek, illetve élő közösségek, illetve az abban készülő tárgyak bekerültek, vagy felkerültek az UNESCO listájára is, erről is beszéltünk egyébként. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy itt egy újabb évforduló. És hát szerintem egyébként, javíts ki, a tévedek, amerikaiak még nem voltak díszvendégek a Mesterségek ünnepével kapcsolatban. 250 éves évfordulót ünnepelnek, és most ők jönnek, és bemutatják. Mit mutatnak be? Mert hogyha Amerikára gondolok, akkor az indiánok jutnak eszembe. Mert ugye jöttek utána a gyarmatosítások, és minden, ami ott utána kialakult, az már az európaiakhoz kötődik.
1: Hát igen, ezt tavaly a Mesterségek ünnep, ahogy véget ért, következő héten már az amerikai követség ügyvívő asszonya megkeresett, hogy hát ők szeretnének idén díszvendégek lenni. És hát ez az 250 év, meg 40 év a Mesterségek ünnepe, tehát hogy ez milyen jó lenne, hogyha ők lehetnének a díszvendégek. Persze el is indult egy szervezés. Voltak igen félelmeink, hogy azért mit fognak bemutatni, de nagyon sokat egyeztettünk, és egy nagyon jó csapat alakult ki. Tehát igen, hogy milyen hagyományok lehetnek, főleg tárgyi kézműves hagyományok Amerikában. Tehát már Amerika, tudjuk, hogy egy nagy olvasztó tégely, őslakosok voltak, rengeteg kultúra, különböző nemzetek kultúrája is jelen vannak, de akiket ők kiválasztottak, általában iparművészek, tehát már ez a hagyományos kézművesség csak az indián őslakosságnál van meg, de inkább iparművészek, de akik azért visszanyúlnak valamelyik nemzet hagyományához, vagy az ő indián ős lakosok hagyományaihoz, de mégis egy nagyon innovatív dizájn tárgyakat fognak itt bemutatni, amelyek nagyon jól illeszkednek a mai életünk kultúrájához. Keramikusok jönnek, jönnek textilesek, jön egy könyvkötő, tehát mind olyanok, akik inkább modernebb tárgyakat hoznak, de azért a hagyomány bennük van. És hát jön egy indián közösség is, Utah állam északi részéből egy Pueblo nemzetségű indián csoport, akik színpadi produkciókat is hoznak, de az összes tagja ennek a táncegyüttes, meg ennek a közösségnek mind valami ős régi kézműves tevékenységet is űz, tehát gyöngyfűzés, bőrművesség, tehát azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz ez a magyar közönség számára.
0: Említetted a tánccsoportot, menjünk tovább, színpadi programok és az amerikai díszvendégekkel kapcsolatban. Egy zenekar is érkezik, ha minden jól megy, akik majd megmutatják az ő zeneiségüket, többször is talán.
1: Igen, ez egy bluegrass nevű stílusban játszó zenekar érkezik. Ez a San Franciscói öböl környékén van ez a hagyományos zene. Ez több zenei műfajt egyesít magában. Hát én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ebben lesz. Jazz, soul, western zene, tehát ez egy ilyen fúziós zene lesz, de minden nap felléptek, úgyhogy meg az indián közösség is minden nap fellép, tehát akkor bárki bármelyik nap jön, ezt meg tudja hallgatni, meg tudja nézni ezeket a produkciókat.
0: Szóval idén a 40. Mesterségek ünnepén a meghívott díszvendég, tehát Amerika, illetve amerikai kézművesek és tánccsoport és zenekar, de hogy rajtuk kívül, mármint az amerikaiakon kívül, azért számtalan nemzet képviselteti magát. Mehetünk egészen a távol keletre. Nagyon sokan érkeznek mindenfelől.
1: Hát igen, ezek a vendégország visszajáró vendégországaink, akik ha egyszer itt voltak, utána mindig vissza szeretnének jönni, úgyhogy most már egyre bővül a résztvevők listája. Hát idén visszatér Japán, ő is volt díszvendég valamikor, de most nagyon-nagyon sok érdekes mesterséggel érkeznek. Aztán Dél-Korea, akik szintén voltak vendégország, és azóta is mindig újabb és újabb mestereket hoznak. Hát ott nagyon nagy tiszteletben tartják ezeket a kézműves mestereket Dél-Koreában. Aztán érkezik Kazasztánból egy kézműves csoport, Törökországból, Lengyelországból, és hát érkezik Azerbajdzsánból a híres Szőnyegmúzeum képviselői, és hát Kirgizisztánból, akik tavaly is voltak, egy csoport, akik szintén UNESCO reprezentatív listán lévő hagyományt mutatnak be, mégpedig az elecsek hagyományát, az a kirgiz viseletnek a fejdísze, amit színpadon is be fognak mutatni, de a standjuknál is bárkitnek bemutatják ezt a tudást, egy 7 méter agyagot, textilt tekernek rá az asszonyok fejére, fantasztikus mindenféle hagyomány alapján, tehát az is egy nagyon érdekes mozzanata lesz a színtapi programoknak is, meg a kirgizek standján.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója. És így jártunk Gabriella, mindjárt folytatjuk. Baby.

0: legyen velem.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója is, Igyártó Gabriella ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Én is üdvözlöm az hallgatókat, meg téged is újra.
2: Augusztus 20-a és 23-a között immáron 40. alkalommal Mesterségek ünnepe a Budai Várban. Beszéltünk meghívott vendégekről, beszéltünk érkező mesteremberekről, a Távol-Keletről, a Közel-Keletről, stb. Amerikát is említettük, ugye ők az idei díszvendégek, 250 éves évfordulójuk van, e kapcsán is érkezik többek között egy indián tánccsoport, azt említetted, és egy együttes is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy az idei kiemelt topik a fazekasság. Ezt találtátok erre az évre, úgyhogy nyilván egy csomó olyan mesterember lesz, akik majd mindenféle tálakat, tányérokat, vagy nem tudom, díszeket készítenek? Vagy minden lesz?
3: Szóval a fazekasság, igen, itt mindig nagy vita előzi meg a szakmai bizottságok, meg a küldőgyűlésünken, hogy mi legyen a kiemelt téma. Minden mesterség ugye szerette minél többször jelen lenni, de hát rájöttünk, hogy a 40 év alatt egyszer volt csak fókuszban a fazekasság, és hát egy nagyon nagy számmal képviseltetik magukat a fazekasok, meg nagyon gazdag a Kárpát-medencei fazekas kultúra. Nagyon fontos fazekas központok vannak, szintén rajta vannak az UNESCO nemzeti listáján, mind a mezőturi, vagy a magyar szombathelyi fazekas központok. Tehát fazekasság, igen, nagyon készülnek, több mint 30 fazekas lesz egy helyszínen, mégpedig a esztergomi rondellában, az a Tóth Árpád sétány, Anzsú bástya sétány találkozásánál, a Történeti Múzeum mögött. Azért mondom, mert ezeket előző években most nem használtuk, ezeket a helyszíneket, hogy könnyebben megtalálják a nézők, hogy a látogatók. Tehát 30 fazekas fog bemutatkozni, és különböző munkafolyamatokat mutatnak be, és különböző fazekas központok, különböző tájegységek szerint készítenek el edényeket, a díszítéstől, korongozástól, ezeket mutatják be. Lesz egy szabadtéri kiállítás is az esztergomi rondellában, ahol a leghíresebb fazekas központok legszebb edényeit, tárgyait fogják, alkotásait kiállítani. Aztán lesz egy nagyon szép fotókiállítás, szabadtéri fotókiállítás, mégpedig Kása Bélának az erdélyi fazekasokról készült fotókiállítása, és aztán a gyerekeknek is lesznek külön olyan fazekassággal kapcsolatos programok, hogy aki belekóstol, lehet, hogy 10-20 év múlva annyi fazekas lesz, hogy hihetetlen.
2: Fazekasság, ez az idei kiemelt topik, és említetted, hogy a nemzeti lista, az UNESCO nemzeti listája. Számtalan mesterember képviselteti majd magát, azok közül, akik a nemzeti listára fölkerültek, nyilván igen, onnan is érkeznek azokból a mesterségekből képviselők.
3: Igen, azért szeretném ezt megemlíteni, hiszen ez is egy nagyon fontos része ennek a szellemi kulturális örökségnek, hogy ahhoz, hogy valaki felkerüljön a reprezentatív listára, először a nemzeti listára kell felkerüljön, és hát rengeteg olyan mesterség van, meg közösség, akik itt lesznek a mesterségek ünnepén, a teljesség igénye nélkül csak említeném a szegedi papucsot, a hövei hímzést, a mezőtúri fazekasságot, a békési szücs hímzést, tehát hogy rengeteg mesterség, és hát amire mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 2019-ben a mesterségek ünnepe és a NESZ, tehát a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a tevékenysége, felkerültünk a nemzeti listára, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata. Tehát ez nekünk nagyon fontos, de hát itt ugye mint csak a tárgyi hagyományokról és közösségekről, meg mesterségekről beszélek, de hát például ott van a táncház, az is a reprezentatív listán van, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata, tavaly felkerült a csárdás, tehát nagyon-nagyon sok olyan hagyomány és közösség van fönt a listán, ami szerintem az bizonyítja, hogy Magyarországnak mennyire gazdagok a zenei, tánci és kézműves hagyományai.
2: A kiemelt mesterség, tehát idén a fazekasság, de hát nyilván, mint ahogy említetted, jönnek majd kékfestők, meg itt lesznek a harangöntők, a kovácsok, stb. Stb. Egy mesterségről nem beszéltünk még, ez különlegesség, kuriózum számba megy. Szerintem nem sokan hallottak még arról, hogy létezik ilyen, hogy taplász. És idén lesz taplász.
3: Igen, lesz pár nagyon különleges mesterség, de a taplász mesterség még soha nem lett bemutatva. Amúgy most már negyedik éve Erdélyben, Marosvásárhelyen is megrendezzük az erdélyi mesterségek ünnepét, ott is vannak kézműves közösségek, hát ott még sokkal élőbbek a kézműves hagyományok, és ott minden évben kiválasztunk 2-3 mestert, akit meghívunk a mi mesterségek ünnepünkre, tehát idén egy szövő néni fog jönni, meg hát ez a taplász mester, ez a Korondon van hagyománya ennek, nem sokan űzik már ezt a mesterséget, ez a tapló gombá az alapanyaga, aha, és azt épp elolvastam, hogy 5 napon keresztül hamuban főzik, és akkor utána hogy készítik ki ezt a tapló gombát, és használati tárgyakat készítenek belőle, táskát, különböző háztartási dekorációs elemeket, sapkát, tehát hogy ennek nagy hagyománya van, a turisták Korondon, meg Szovátán, ott a környéken nagy szeretettel vásárolják, mert ez egy igazi különlegesség, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy itt a magyarországi közönség és a külföldiek is hogy fognak erre a mesterségre tekinteni, mert megpróbálják bemutatni, hogy ez hogy is készül.
2: Egy dologról nem beszéltünk még, Elka. Beszéltünk arról, hogy 40. alkalommal rendezitek meg, hogy 20 éve, ugye ott van Magyarország az UNESCO-ban, illetve arról beszéltünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok ugye a meghívott idei díszvendég a 250 éves évforduló kapcsán. Arról viszont még nem beszéltünk, családoknak szóló rendezvényről van szó, de a színpadi programok azok nem merülnek ki abban, hogy az indián tánccsoportot táncol valamit, meg hogy jön az amerikai együttes, hanem hogy azért a magyar együttesek, a nagy magyar zenei, illetve táncegyüttesek is megjelennek. Ha már említetted a táncházat, Fitos Dezsőik is ott lesznek, Pár Julcsi is ott lesz, stb. Stb.
3: Igen, így van. 20-án kezdünk a folk trenddel. A folk trend ugye az egy pályázat előzi meg, ezt viseletkészítők, dizájnerek, ruhatervezők pályázhatnak, és ebben a pályázati anyag legszebb alkotásait mutatjuk be, most már szem 6. alkalommal. A Fitos Dezső Társulat mindig fergeteges divat show-t készít ebből, tényleg nagyon-nagyon élvezetes a zenével, tánccal együtt, nagyon népszerű ez a program ellen. Aztán este 20-án a Fitos Dezső Társulat a Transzilvánia Express táncszínházi produkciót mutatja be.
2: Ó, az hány órától lesz?
3: 8 órától. Uh-huh. 8-9-ig, aztán a tűzi játék jön, meg a
2: fényfestés,
3: igen.
2: Drone show és minden.
3: Drone show, igen. Meg hát még 20-án délután lesz mesterek felvonulása, meg a kenyérszentelés, az is egy nagyon szép szakrális eleme az augusztus 20-ai programnak. Aztán másnap 3 nagyon jó koncertet tudok a közönség figyelmébe ajánlani. Petrás Mária is zenekara, aztán a 30 éves Bokros együttes és a 70 éves Borbély Misinek a koncertje. Szerintem az is nagyon izgalmas lett, és este pedig Bársony Bálint és a magyar Rapszódi projekt. Aztán a következő nap a Mazsimo Gipsimo, ez a katalán, igen, zene, amit a Rostás Mihály Mazsi 2021-ben alapított, ezt a zenekart, és ez a katalán zenére alapszik, én nagyon szeretem őket. És aztán negyedik nap pedig a magyar-szerb kulturális évad van, mint tudjuk, és ennek jegyében pedig 3 generáció áll majd a színpadon, a Vigad együttes, a Söndörgő és a Vujicsics. egy fergeteges koncerttel zárják a mesterségek ünnepét.
2: Szóval idén 40. alkalommal, tehát a Budai Várban mesterségek ünnepe. Elka, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
3: Köszönöm szépen.

0: kissé.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
3: A szavak nélkül rég kimondtad, sújtad.

0: Magyarország termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztika, minek koncertszínpadán ezen az estén a Horvát Balázs Kvartett zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.

Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, szép estét kívánunk. Köszönjük, hogy meghallgatják a mai koncertünket. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk az akusztik színpadán. Ezúton is köszönjük a lehetőséget, hogy sort keríthettünk erre a koncertre. Pár gondolatot elmondanék erről a formációról. Mi a Liszt Ferenc Zenészeti Egyetemen ismerkedtünk meg, és ott találtuk ki azt az ötletet, hogy csinálhatnánk egy közös formációt. Mind a négyen szeretjük az olyan típusú zenéket, amik a dallamosságra épülnek, és nagyon szeretjük azt is, hogyha páratlanul játsszuk a zenéket. Ez az első szempont nem páratlan volt, de a koncert hallhatók lesznek ilyen dalok is. Bemutatnám a zenekart, és aztán még egy pár gondolatot elmondanék. Hárs Róza énekel. Ma este Berki Tamás bőgőzik. A zenekar állandó tagja egyébként Russóke Sándor, aki most nem tud itt lenni velünk, és Szigeti Mátyás dobol. Én pedig Horváth Balázs vagyok. Ez az első dal, amit játszottunk. Ennek a címe az volt, hogy Dance, és még most is az. Ennek a dalnak egyébként nagyon örültem, hogy megírhattam, mivel javarészt a Dance előtt szinte csak melankolikus dalokat írtam. A következő dal, amit fogunk játszani, Járok a Sándor szerzeménye lesz. Ennek a címe Hol fényes az est. De erről azt mondanám el, hogy nekem a nagyszüleim régenben is többször elmondták, hogyha az ember végigment a körúton, akkor szinte nem volt olyan hely, ahol ne lett volna élő zene. És ez a Hol fényes az est egy pont egy olyan dal, amit abban az időben szinte minden belvárosi étteremben, kávéházban játszhattak. És én arra gondoltam, hogy ezt a hangulatot megpróbálom a kornak megfelelő hangozás világgal összevegyíteni és feldolgozni. Úgyhogy ezt fogjuk most eljátszani. Hallgassák sok szeretettel!

0: Köszönjük szépen.
1: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon a Horváth Balázs Kvartett.
2: Nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Holdfényes az est. Most pedig megyünk tovább. Egy újabb saját szerzeményt fogunk játszani. Ennek a címe az, hogy My Life. Egy jó. Ennek a dalnak az a háttere, hogy én amikor 15 éves voltam, akkor részt vettem egy olyan zenei kurzuson, ahol rendkívül sok zene vett körül, mivel reggel 8-tól este 8-ig körülbelül zenével foglalkoztunk, és ez az első szerzeményem.

Köszönjük szépen. Amikor megalapult ez a formáció, akkor az volt a terv, hogy olyan népdalokat választunk, amelyeket jazzzeni köntösben még nem hallhatott a közönség, vagy legalábbis mi nem hallottuk. És ez az Akkor szép az erdő, ez is egy olyan népdal, amelyet mi még szerintem nem hallottunk senkitől, és szerettük volna ezt a népdalt a mi zenei világunkra átformálni. Úgyhogy most ezt fogjuk eljátszani. Köszönjük!

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Horváth Balázs Kvartett zenél.
1: Nagy-nagyon írtam a következő dalunkat, de amiket eddig játszottunk, a Málev and Youth és a Dance-et, azt arra Hárs Róza írta a szöveget. A következő dalunknak az a háttere, hogy konkrétan az volt a célunk, hogy melankolikus dalt írjunk. Általában a dalírás szerintem minden zenésznél úgy van, hogy kap egy ihletet, vagy spontán megy az utcán, és jön egy dallam a fülébe. De itt az volt a célunk, hogy írjunk egy olyan dalt, ami melankolikus, és ezt most el fogjuk játszani. Köszönjük!

A következő dal, amit el fogunk játszani, az a legutóbbi szerzeményem, illetve Suke Sándorral írtuk, tehát közös szerzeményünk, de erre is Róza írta a szöveget. Az lett a cím, hogy Különös világ.

0: Petőfi Rádió Akusztik ebben az órában a színpadon a Horváth Balázs Kvartett.
1: Most az én egyik saját szerzeményem következik. Van egy kedves barátom, az a neve, hogy F. Tóth Gergely, és ő egy író, és vele szokott lenni egy közös estünk, amikor ő felolvassa a novelláit, én pedig eléneklem a dalaimat, és most a legutóbbi ilyen estén kitaláltuk, hogy legyen egy olyan dal, meg egy olyan novella, aminek ugyanaz a címe, és így összekapcsolódnak, és akkor ezzel egy keretet adnak az estének. És hát erre a címre, a Nézhetnél, míg fázomra írtam ezt a dalt, úgyhogy fogadják sok szeretettel.

0: Köszönjük szépen.
1: Ez egy duó dalt fogunk játszani, és erről majd Róza fog beszélni.
0: Ez egy népdal lesz, amit a Balázssal ketten el fogunk játszani. Az a címe, hogy ez a vonat, ha elindul, hadd menjen.

0: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Az utolsó dal, amit el fogunk játszani, Rutka Róbert szerzeménye, ez a Viszlek haza. Mivel jazz koncerten vagyunk, szeretnénk egy swing muzsikát is eljátszani.
0: És Tompos Kátyától ismerhetik.

0: Köszönöm. Horváth Balázs.
1: Köszönjük szépen. Hás Róza. Berki Tamás, nagybőgő. Szigeti Mátyás dobok, köszönjük.
2: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Horváth Balázs kvartett zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
5: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

a Szakcsi Jazz Zóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét. Már 2 éve minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.
1: Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban megint a vízről, illetve annak hiányáról beszélgetünk majd. Számos folyónk és állóvízünk mellett mostanra, július végére, amikor ezt az adást felvesszük, már a Duna is történelmi mélypontra apadt. Ahogy az elmúlt adásainkban többször is elhangzott, víz nélkül nincs élet, így a mai adásban megnézzük, mi a jelenlegi helyzet, mi vezetett idáig, és hát merre lenne érdemes elindulnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk az új realitásokhoz. A vendégem pedig Lakatos Boglárka, az Agrár Közgazdasági Intézet kutatója. Szervusz, üdvözöllek!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm hallgatókat is. Itt ilyenkor illik hozzátenni, hogy nem az intézet képviseletében vagyok itt, hanem mint a téma kutatója.
2: És hát akkor vágjunk is bele, olyan érzése lehet az embernek, mintha az elmúlt években egyre inkább kézzelfogható vízválság teljesen váratlanul és felkészületlenül érte volna Magyarországot. Tényleg ez a helyzet?
3: Hát most jól belenyúltál az első kérdéssel egyébként az én saját kis darázsfészkembe, és köszönöm is egyébként, mert hogy ezzel mindig puffogok egy jót, amikor hallom, hogy ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás. Nem rúgta ránk az ajtót, szóval, hogy ez egy nagyon kattintásra alkalmas kifejezés, de jelezném, hogy nem egészen így történt, ezt nagyon-nagyon régóta jelzik. Nagyon sokan a téma kutatói közül, a téma nem kutatói közül is, ezek számokban mérhető adatokkal alátámasztható tények, ez egy globális folyamat. És hát igen, itt ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez a bizonyos átbillenési pont, ez most hogy áll? Meg a visszafordulási pont, ha van ilyen, akkor hogy tud visszafordulni?
2: Pontosan lehetett tudni, hogy valamiféle változás zajlik. Ugye azt mondtad, hogy ez egy folyamat, aminek most jelenleg nyilván egy pontján vagyunk, és majd ez megy tovább valamilyen irányba, de hogy mégsem csináltunk semmit akkor, hogyha jól értem, illetve nem tettünk eleget. Vajon most, amikor már a bőrünkön érezzük, úgy tűnik, hogy elkezdtünk megoldás irányába haladni?
3: Az egész egyszerűen nem igaz, hogy nem tettünk semmit, mert globálisan is, Európa szerte is, különböző úgynevezett ilyen nemzetközi panelekbe is, vagy fórumokon is nagyon sok ilyen egyeztetés történt. Rengeteg olyan megállapodás született, amit lehet kritizálni, megjegyzem joggal, mert többet vártunk tőlük, de ezek a megállapodások azért, hogyha megnézi az ember mondjuk az 1970-es évektől kezdve, akkor óriási változásokon mentek keresztül, és ezek a megállapodások azok, amik nagyon sokat segítettek egy-egy fogalomnak vagy narratívának a fejlődésén, hogy az ember lássa magát a környezetébe, a társadalom lássa magát a saját globális helyzetében, adott lokációtól függően. Azt érezzük, hogy vállalhatatlanul lassan megy végbe ez a folyamat, és ezért van egy kicsit ilyen pánik hangulat alapvetően ugye szakmai körökben, meg most már remélhetőleg minden más körben is, mert szeretnénk ezt valahogy felgyorsítani, de személy szerint azt érzem, látom, hogy nagyon nincs meg hozzá az eszközrendszer, mert ugye most kicsit extrém lesz, de hogy nem is igazán környezeti problémák, hanem alapvetően társadalomszervezési, intézményszervezési, koordinációs problémák, félelemből adódnak, mit szól majd ez, mit szól majd az, különböző érdekcsoportok, hogy tudnak kijönni egymással, és ez borzasztó nehéz, tehát ez senki nem gondolja, hogy ezt egy ilyen csattintással meg lehet oldani, azért nem csak Magyarország szenved.
2: Hogy látod, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatott helyzetben, vagy mennyire tudunk még fordítani ezen az egész történeten, és a kezünkbe venni a sorsunkat, vagy tulajdonképpen ennek a helyzetnek a megoldását, visszafordítását?
3: Elfogadott tudományos alapon, hogy Európának ez a része, a balkáni részek, és egyébként kifejezetten Magyarország is gyorsabban melegszik, mint a világ többi része. Ugye itt jön ez a bizonyos, mi van, ha túl vagyunk az átbillenési ponton, és ugye tudjuk azt, hogy ez azért történt meg, mert belenyúltunk a rendszerbe. Az ember nagyon régóta alakítja a tájat, több ezer éve tulajdonképpen, igazából már nincs olyan, hogy nulla pont. Itt már arra kell törekedni, az én véleményem vagy meglátásom szerint inkább, hogy egy bizonyos fajta egyensúlyi állapotot tudjunk fenntartani, annak tudatában, hogy ez az egyensúlyi állapot, ez nem egy ilyen paradicsomi állapot, nem úgy kell elképzelni, hogy itt majd minden szép lesz és zöld lesz, és minden jó lesz, ha megtaláljuk azt az egy megoldást, akár technológiait, akár bármilyen szervezési megoldást. Itt azt kell látni, hogy a természet alapvetően nagyobb nálunk, jobban tudja, mint mi. Tulajdonképpen folyamatosan gyógyítja magát, hogyha úgy nézzük. Ennek vannak különböző ilyen kis aspektusai, majd talán ki tudunk térni erre is. És hogy nekünk ebben hogy kell részt vennünk, úgyhogy hogy természetünk tudja gyógyítani magát, miközben mi is szeretnénk benne létezni, és nekünk se kelljen olyan extrém sok dologról lemondani, ami utána már úgy tűnhet, hogy a saját környezetünket élhetetlenné teszi. Hát ez az egyes úgy sikerül megtalálni mondjuk például a vízgazdálkodásban, amire most ugye szó is van a vízmennyiségeknek a használatában, akkor ez egy óriási előrelépés, ebbe viszont azért van restanciánk, hogy úgy mondjam. Sokszor kiderül például az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési céljai között is, hogy tulajdonképpen mindegyik nagyon erős okokozati kapcsolatban van a vízzel, tehát ahova van megfelelő mennyiségű, minőségű és egyensúlyra törekvő vízgazdálkodás, ott azért érdekes módon gazdasági, társadalmi, igazságossági kérdések is, hogy nem, jobban működnek, mint máshol.
2: Az, hogy Magyarországon olyan helyzet alakult ki, amilyennel most szembe kell néznünk, annak mi a legfőbb oka? Ez, amit említettél, hogy tulajdonképpen az ember természet átalakító törekvése, vagy hogy átalakítottuk teljesen, akár a Kárpát-medencét tekintve a tájainkat, hogy a mezőgazdaság olyan területeken is megjelent, ahol korábban tulajdonképpen a természet volt az úr, vagy egyébként ebben a történetben nagyobb szerepe van például a klímaváltozásnak, esetleg annak, hogy nyilván máshol is vannak ilyen problémák, és Magyarország alapvetően egy alvízi ország.
3: Tehát most, hogy ezen a vonalon látjuk azt, hogy az éghajlatváltozás egyrészt természetes folyamat, másrészt az ember brutálisan felgyorsította, ez ugye történik, és akkor azt látjuk, hogy kifejezetten Magyarország, vagy a Kárpát-medencei területe, régióban, ugye ez hogy hat? Mennyire vagyunk kitettek ennek, mennyire vagyunk sérülékenyek ebben? Ez a hármas körforgás az, ami elkezd utána játszani, úgymond. Ugye a kitettségünk az megvan, köszönjük szépen, ugyanis, és akkor itt most tudom behozni az alföldi régiót, aminek igazából soha nem volt nagyobb csapadék mennyisége évi 300-350-400 mm-nél. Tehát ez nem most alakult ki, hogy az alföldön csak ennyi csapadék esik. Ez mindig is egy aszály hajlamot mutatott, ez a térség. És azzal, hogy a tájakat alakítottuk, ugye itt a folyószabályozást már még nem említettük, csak tudjuk, hogy lesz róla szó, ez mind hozzásegítette azt a tájat, hogy sérülékenyebbé váljon. Tehát egyébként is ott volt ez a kitettség, és akkor most észleljük azt, hogy ez a sérülékenység, ennek a határa, ez hol érzékelhető igazán. És most mindenki úgy érzi, hogy a határán vagyunk, mert ugye olyan hőmérsékleti viszonyok kezdenek kialakulni, vagy olyan párolgási igény kezd kialakulni, amihez nincs meg a megfelelő mennyiségű víz a rendszerben jelenleg, és ez borzasztó ijesztő, mert itt érzi az ember, hogy igen, van a klímaváltozás, csak most már nincs hozzá elég víz.
2: És egyébként hova tűnt ez a víz? Tehát, hogyha mondjuk 20-40-60 évre visszatekintünk az időben,
3: igen,
2: akkor tulajdonképpen az akkori állapothoz képest az egyetlen különbség az, hogy ma már van klímaváltozás? Úgy értem ezt, hogy akkor még volt víz.
3: Igen, ez bonyolult és egyszerű rendszer. A lényeg az, hogy ugye egy zárt rendszerben vagyunk, ez egy bolygó. Ugye nem megy sehova, víz átalakul, tehát elkezd ezek miatt a környezeti, globális, ugye az áramlási vonalak, ahogy megváltoznak, elkezd eltolódni az egész hidrológiai ciklus, felgyorsul, ezzel, hogy nagyobb hőmennyiség miatt gyorsabb lesz a párolgás, felgyorsul ez a ciklus egész egyszerűen, és azok a vízmennyiségek, amik eddig viszonylag egyenletesen oszlottak el, azok most elkezdenek szélsőségekbe átmenni. És akkor ugye itt jönnek be ezek a vízszélsőségek, ezek az éghajlati környezetbiztonsági szélsőségek, amiknek mindegyike szinte a vízhez kapcsolódik. Mert hogy akkor tudjuk, hogy ugye az egyik legveszélyesebb, sőt, ugye, hogyha ilyenkor szoktam feltenni a kérdést, hogyha esetleg órát tartok ebből, hogy melyik a veszélyesebb, vagy melyik okoz nagyobb gazdasági kárt, így pontos a kérdés, az árvíz vagy az asszály. Most megkérdezlek téged, mit mondanál erre, de szerintem már sejted a választ.
2: Hát valószínűleg az asszály.
3: Igen, tehát hogy néhány évvel ezelőtt azért itt megállt így a levegőbe a kérdés, hogy hoppá, akkor melyik, ma már szerintem szinte mindenki érzi, hogy az asszály az bőven sokszorosan túl tesz az árvízi gazdasági károkon. Megérzem, az árvíz még veszélyesebb lesz ettől, tehát hogy erre is mindjárt kitérek. Tehát a lényeg az, hogy ezek a környezeti szélsőségek, ezek alapvetően vízi szélsőségek, hogy egyszerűen fogalmazzak, az asszály, az árvíz, belvízünk is volt, amíg volt, ugye most már annyira kevés víz van az elmúlt években, hogy ez a probléma szinte így önmagától, hát mondjuk csúnyán megszűnt, és ugye itt vannak még a dombvidéken jellemző villámárvizek, ami egyébként, hát én láttam már ilyet, jobban mondva a következményeit vagy a hatásait utólag.
2: Hát akkor most megnéztük, hogy tulajdonképpen milyen helyzetben vagyunk most, és hogyan jutottunk el ebbe a helyzetbe. A folytatásban pedig elkezdünk majd a megoldások felé menni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora, a Petőfi Rádió.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lakatos Boglárka, és a vízkrízisről beszélgetünk ma is. Az első részben pedig megnéztük azt, hogy tulajdonképpen a mai vízkrízis, amivel szembe kell néznünk itt a Kárpát-medencében, illetve hát közelebbről Magyarországon, annak milyen okai lehettek. Most pedig, ahogy ígértem, elkezdünk a megoldások felé, a lehetőségek felé elmozdulni, de még mielőtt ezt megnéznénk, ugye idén is többfelé előfordult, hogy korlátozni kellett a lakossági vízfogyasztást. Ugye főként azért, mert a hálózat nem bírta a nagy hőség miatt megnövekedett terhelést, illetve nyilván itt ennek társadalmi okai is vannak, hiszen van, ahol az agglomeráció megnövekedett népessége miatt volt ekkora a terhelés, de elképzelhető-e olyan szenárió, amikor ugyanezt azért kell majd megtenni, mert egyszerűen nem lesz elég víz.
3: Az a helyzet, hogy igen, tehát most is annyira alacsony a Dunának a vízszintje, emlékszem, hogy 18-ban volt még hasonló, amikor engem azért így komolyan aggasztott, hogy ugye ott ezekkel a csápos kutakkal, partiszűrési kutakból jön kifejezetten a Duna mellett az ivóvíz, tehát ilyenkor nem is tehát hogy ott kezdődik, hogy elkezd alacsonyabb lenni a vízállás, de ugye ez ilyen dinamikai, tehát vízdinamikailag nem ugyanaz, ugyanilyen alacsony vízállásnál a kitermelés, arról nem is beszélve, hogy mennyivel könnyebben jutnak be szennyezések. És akkor ugye itt jön az, hogy mi most vízmennyiségről beszélünk, ami egyébként egészen ugye idáig az elmúlt évekig egy viszonylag elhanyagolt területnek számított, ugye pont emiatt, mert hogy elméletileg mi vízből ország vagyunk, gyakorlatilag meg nem. A belső megújuló vízkészletünk sem olyan magas, mint gondoljuk, sőt, szerintem is kifejezetten alacsony. És ugye itt az ivóvíz kérdésnél meg már nem csak a mennyiség, hanem ugye a mennyiség-minőség ugye együtt járt, tehát ezt a kettőt nem is nagyon szabadna szétszedni, nyilván valamennyire szét kell, hogy mérhető legyen a dolog. De tehát én nem tudom erre azt mondani, hogy megnyugtató válasz, hogy nem ivóvíz mindig lesz, mert ez is egy dinamika. A víz az ugye elméletileg megújuló előforrásként van a köztudatban. Most a tudományos köztudatban már mi is tudjuk, hogy lassan és feltételekkel megújuló erőforrás. Szerintem ez az egyik legerősebb üzenet, amit itt most akkor jó is, hogy át tudok adni, hogy mint mondtuk, ez egy zárt rendszer, tehát eltűnni nem fog tudni a víz, de úgy át tud rendeződni, mert annyira lassan fog tudni megújulni, ha állandóan újra meg újra gyorsabban kitermeljük saját magunk alól, hogy igenis van az a pont, amikor saját magunk alatt úgy kivágtuk a fát, hogy hát bizony mire megvárjuk, míg visszanő, az addig pont nem leszünk már ezen a világon.
2: Egyébként az, hogy most alacsony a vízállás a Dunán, és ugye ez a parti szűrési kutak kapcsán Budapesten egy problémát jelenthet. Azokon a területeken, ahol nem felszíni vizet, hanem talajvizet használunk, vagy akár mélyebb rétegvizeket használunk, ott a mostani vízkrízis vagy vízhiány, az aszályos időszak jelenthet-e bármilyen problémát, vagy azok a vizek teljesen függetlenek attól, hogy mi történik itt a felszínen?
3: Abszolút nem függetlenek, sőt, hát tulajdonképpen ezért is van az, hogy az alföldi régióban azért a talajvízszint csökkenés, az már a szintén több évtizede óriási probléma. Métereket esett a talajvízszint, tehát hogy vannak úgynevezett klímamenekültjeink. Ugye itt jön be az, hogy az állatitatás, a mezőgazdasági tevékenység az alföldön gyakorlatilag kezd el lehetetlenülni, és akkor itt ugye nem is beszélünk arról, hogy ugye a ivóvíz használat is egyébként komoly terhelés alatt van. Tehát valahogy azért ugye, aminek igazán változnia kell, hogy nem az igényekhez mérjük hozzá a készletünket, hanem fordítva. Tehát tudnunk kell azt, hogy pontosan mekkora készletünk van, melyik régióba, és arra milyen terhelést tehetünk rá. Tehát ez az, ami most megfordulni látszik, vagy kell megfordulnia, vagy fordulóban van, és legyen is, és nehéz megfordulni, mert ez egy 180 fokos fordulat. Megjegyzem, nem csak nálunk, ez nem csak nálunk történik így, nagyon sok más országban is ugyanezzel a fordulás szembesülnek, és akkor erre mondtam azt, hogy ugye ennek micsoda egy társadalmi vagy össztársadalmi minden szektort, minden ipart, rétegét érinti az országnak, és ez egy komoly szemléleti, vagy hát hogy mondjam, ez egy ilyen döntés, ez egy ilyen lelki folyamat, és amikor az ember elfogadja, hogy mennyire kitett ennek, ez egy komoly stressz mindenkinek, tehát hogy bárkit kiválasztok az után és megkérdezem tőle, ez egy komoly stressz ezt elfogadni, tehát ezt azért nehéz átvinni, mert még a tudományos körökben is magas szintű szakmai egyeztetéseken is érezni a bizonytalanság, hogy itt már azért nem babra megy a játék. Tehát, hogy itt még egyszer rontunk, abból azért végzetes következmény is lehet, és most már nem félek én se kimondani ilyen extremitásokat, mint ez, hogy itt most már nem ronthatunk többet. Ezen az állapoton nagyon-nagyon meg kell fontolnunk, és ugye ezért is fontos, hogy ez a téma folyamatosan fönt legyen a felszínen, hogy az ember érezze ennek a súlyát, mert ennek van.
2: És hát a legijesztőbb ebben az egészben, hogy ez az egész nem csak a társadalomra van hatással, hanem a gazdasági, a természeti, tehát a környezeti arrendszerre is.
3: Igen, itt pillanatra hagyj vágjak bele, ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert ugye valahogy én is úgy fogalmazok mindig, hogy akkor ezt így mindenre egy külön-külön hatással van, és az ember fejébe akaratlanul is ez elkezdi elkülönülni. Hát ez nem különül el, ugye? Ugyanis egy, mint ahogy mondtuk, zárt rendszer, egy bolygón élünk, tehát az egész bolygónak, hogy mondjam, a legkülső halmaza, az a környezeti. Nincs tovább. Tehát annak van egy eltartó képessége, puff, annyi.
2: Igen, tehát mindenképpen rendszerben kell kezelni ezt a történetet.
3: Így van.
2: Akkor is, hogyha nehéz. Viszont nekem még az is érdekelne, hogy ha egyébként nem változtatunk semmin, csak egyszerűen nem rontunk tovább a helyzeten, akkor a mostani helyzet állandósulásával tudunk-e tovább menni, vagy mindenképpen változtatnunk kell, és mindenképpen el kell indulnunk egy ellenkező irányba, különben itt nagy baj lesz.
3: Eleve azért jutottunk el idáig sérülékenységbe, azért lettünk ennyire sérülékenyek az alapvető kitettségünknek és a nem kezelt kitettségünknek, éghalati kitettségünknek hála, azért lettünk ennyire sérülékenyek, mert az a rendszer, és most a rendszert alapvetően mondjuk próbáljuk ráhúzni kifejezetten a vízgazdálkodásra, vagy mondjuk a mezőgazdaság per vízgazdálkodás kontextusba, ugye ha megnézzük, és akkor itt most megint csak annyi számot mondanék, hogy az arányokat érezzük, Magyarországnak több mint a fele mezőgazdasági használatban van. Ennek a mezőgazdasági használatnak pedig több mint a 80%-a szántóbesorolás alatt. És akkor itt ezek már egész komoly arányszámok ahhoz, hogy lássuk, hogy itt az, amiről egyébként kicsit le tudjuk súlyozni a vonalát ennek az éghajlati kitettség vízhasználat témának, azért az nagyon nagyban a mezőgazdasági vízhasználat, vagy úgy összességében a mezőgazdasági környezet használat buborékba vagy halmazba vizsgálandó. Ez nem azt jelenti, hogy itt másnak nincs teendője, vagy felelőssége, vagy más nem érinti annyira ezt a rendszert, mert akkor ugye majd itt is ki tudunk térni arra, hogy ezek a különböző ellátási láncok, vagy különböző finanszírozási formák, ezek hogy befolyásolják egymást, de itt alapvetően az a rendszer, amire rákérdeztél, meg amit ugye én is főleg kutatok, az ennek az egyensúlya, ennek a környezeti lábnyoma, ennek a környezeti hatása, hogy tájat hogy tudunk úgy használni, hogy az eltartó képes legyen fenntarthatóan. És létezik ilyen, létezett ilyen, ezeket meg kell találni, de hát ugye ennek az egyensúlyát kell most felállítani, és hát ez azért EU szinten egy óriási kihívás. Tehát azt mondom, hangsúlyoznom kell, hogy nálunk is nagyon nagy a sérülékenység, kitettségből eredően is, éghajlati kitettségből eredően, de ez az egész EU-ban egy közösségi probléma, ami nagyon sok és nagyon mély vitát generál, hogy a mezőgazdasági általános működés jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy ebben a formában azért nem fenntartható. Se környezetileg, sem feltétlenül, tehát sem gazdaságilag feltétlenül abban a formában, ahogy ennek kellene működnie.
2: Hát most, hogy megnéztük a problémák okait, a folytatásban megnézzük, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak, és elsőként a szemléletváltással fogunk foglalkozni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt még mindig a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lakatos Boglárka, és a vízkrízisről beszélgetünk, az odavezető utakról és a megoldási lehetőségekről, és hát ott hagytuk abba, hogy a szemléletváltásról fogunk beszélgetni, mert hogy talán az most már kiderülhetett, hogy tulajdonképpen elengedhetetlen, hogy egy kicsit máshogy viszonyuljunk azokhoz a kérdésekhez, amelyek a vízkrízissel, a vízhiánnyal kapcsolatosak. Viszont elsőként talán az lenne a legfontosabb kérdés, hogy ennek a szükséges szemléletváltásnak lehet-e valamilyen gátja, és hogyha igen, akkor az mi lehet?
3: Hát a csúnya végén fogom meg a dolgot, az ember akkor vált, amikor már muszáj. Erről beszélgettünk eddig, hogy megvan a krízispont, átbillentünk, nem billentünk, tehát minden esetre vagy életveszélyes, vagy drága. Azt hiszem, hogy egy egész jól leegyszerűsödik az ember, nem? Tehát, hogy akkor lépsz, amikor érzed, hogy vagy akkor nem ugrasz, amikor érzed, hogy hát ott nem fog tudni hova érkezni, és hogyha ezt nagyon bele kell vezetni ugye a környezeti kitettségbe, az éghajlatot, a környezetbiztonsági veszélyekbe, akkor ugye itt azt lehet mondani, hogy a nem cselekvésnek jóval nagyobb ára lesz, jóval nagyobb, tehát kimutathatóan sok százalékkal nagyobb ára lesz, mint a GDP-nek egy bizonyos százalékát, és itt 1-2 százalékról beszélünk, aztán nem 30-ról, a GDP-nek az 1-2 százalékát megelőzésre, a sérülékenység csökkentésre, tehát a reziliencia, rugalmasságunk, az éghajlati rugalmasságunk fokozására fordítani, aminek tulajdonképpen az egyik legnagyobb hányada a szemléletformálás. És ugye a mezőgazdasági résznél is, ugye, hogyha nagyon rá akarunk kérdezni, akkor ott is az a kulcs. Meddig éri meg? Egész egyszerű. Meddig éri meg?
2: Illetve, hogy meddig tartunk fenn olyan rendszereket, amelyek rentábilissá tesznek olyan gazdálkodási formákat, melyek egyébként nem feltétlenül fenntarthatóak, vagy állnának meg piaci alapon.
3: Pontosan, és ugye itt akkor ugye felmerül a kérdés is, hogy ami fenntartható, az gazdaságos-e? Tehát akkor lesz a legkisebb kockázattal rentábilis, mondjuk egy mezőgazdasági termelőrendszer, hogyha minél inkább figyelembe veszi a környezeti szempontokat. De ma már ez nem egy ilyen választható opció. Ez maradt. Tehát, hogy innentől kezdve, ami nem a természeti vagy környezeti biztonság fele megy, az annál kevésbé lesz rentábilis, annál nagyobb a kockázat annak, hogy egy asszálykár elviszi a teljes terméshozamot, annál inkább kitett a vízgazdálkodásnak és mindennek. És akkor ugye itt kezdődik az egészséges talajoknak a fontossága, itt kezdődik ugye a víz megtartásra való képesség, tehát ugye mint ugye látjuk, hogy esőt nem tudunk fakasztani, tehát ami van készletünk, azzal kell tisztában lenni, azt arra kell vigyázni, azt kell tisztán tartani, azt kell rendszerbe tartani, és akkor mi tudja rendszerbe tartani, ugye a legnagyobb víz tároló az maga a talaj.
2: Ugye említetted most akkor a tájakat, a talajt, a talaj egészségét. Már azért a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a legjobb helye a víznek a talajban van, hogyha ott tároljuk. Hogyha ez egyébként ennyire egyértelmű, akkor eddig miért nem csináltuk ezt így?
3: Mert eddig nem kényszerített rá senkit semmi környezeti változás arra, hogy ne így csináljuk. Tehát, hogy tudod, hogy nem kéne ennyit költened bizonyos dolgokra, mégis elköltöd. És amikor egyszer csak nincs több, és priorizálni kell, hogy akkor most ezt veszem meg, meg azt veszem meg, két olyan luxus cikk között kell választani, ami már, és akkor utána már olyan között kell választani, ami mondjuk már alapélelmiszer vagy a luxus cikk. Nem biztos, hogy jó példa volt, de azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy ami nem vagy rákényszerítve, mert úgy nagyjából el vagy, hát ezért. Meg egyébként azért itt merne van az, hogy vannak ilyen nagyon, ha jól tudom, akkor például a mezőgazdasággal foglalkozók körében nagyon nagy számban vannak olyanok, akik egyébként hagyomány alapján, vagy így csináltuk alapján végzik ezt a tevékenységet, és ő nagyon kevés, tehát hogy sokkal kevesebb az aránya annak,

0: De hogy ez körülbelül azért ilyen, ilyen 80% körüli számot tudnék erre mondani, vagy ilyen 60 és 80 között, hogyha jól emlékszem erre az arányra. És hát például ugye innen jönnek azok, hogy ami 200 évvel ezelőtt mondjuk, vagy csak 100 évvel ezelőtt nem volt ennyire látványos. Tehát hogy mondjuk ott 10, 20 vagy 20 évnek kellett eltelnie két ilyen nagyobb asszály periódus, vagy nagyobb árvíz periódus között, mert ugye például az árvizeknek vannak ilyen 100 éves visszatérési periódusai, addig ma már az ember ezzel elkezd 10-12 éve találkozni, aztán 5-6 évente találkozni, aztán hát ugye 2022-24, most akkor 26, és ugye a köztes években sem nagyon sikerült visszatöltődnie, vagy visszapótlódnia a talajvizeknek, tehát hogy ez az a bizonyos krízispont, amikor átböki az embert a döntésen, hogy akkor mostantól kezdve ez már nem éri meg, és mostantól kezdve lett olyan veszélyes, hogy nem tudom kikerülni a döntést erről.
1: És ha már egyébként tudjuk azt, hogy mit kellene csinálni, vannak-e már ma is olyan kézzelfogható sikeres projektek, amiken keresztül meg tudjuk nézni, hogyan működik ez a valóságban?
0: Abszolút, abszolút. Hát akkor próbáljuk meg annyiba ketté bontani, hogy van, ami kifejezetten a vízgazdálkodásra, vagy a víz tulajdonképpen technikai, műszaki jellegű megtartására vonatkozhat, illetve vannak ugye a mezőgazdasági jó gyakorlatok. Tehát a víz technikai jellegű megtartására, ugye ezek a természetre alapuló folyamatok, illetve az ezeket való alkalmazási pontok, ezek létrejöttek itthon. Sajnos még nem annyi, mint szeretnénk. Két nagyon fontos Európai Unió által támogatott projekt jött már erre létre. A mezőgazdasági témában, meg hát ugye egyre több embert érdekel, hál' Istennek, például a regeneratív mezőgazdasági vonalnak az alkalmazás, aminek van egy átállási folyamata, és tulajdonképpen úgy látszik, hogy ez az egyik legnehezebb, hogy itt hogy álljunk át erre a folyamatra, és ugye ebből is adódik az, hogy onnantól kezdve, hogy a szántást, mint talajbolygatás, mint olyat, az most már nagyon-nagyon érdemes felülvizsgálni, hogy szükség van erre, mert ugye ez egy a legnagyobb hát, talajpároloktató eszközrendszer, ami azért ugye így utóbb már látszik. Tehát aki ilyen apróságokat a mezőgazdasági rendszereibe bele tud vinni, hogy talajtakarás, vagy a szántás, nem is az, hogy feltétlenül elhagyása, hanem a talajbolygatásnak a lehető legminimálisabbra csökkentése, mert mindenhol nem tud ez működni, hogy szántás nélkül menjenek, de hogy se kéműveléssel, vagy a legminimálisabb műveléssel, regeneratív irányelvek szerint működni, ami már önmagában magába foglalja azt a szemléletmódot, hogy tisztában van azzal, hogy mit okoz a talajba, tisztában van azzal, hogy a talaj nem bírja, mert nincs víz megtartó képessége, nem fog belőle kinőni semmi. De ez is visszavezethető arra, hogy látják ezek az emberek, akik egyébként vállalkozásokat visznek, építenek, menedzselnek, hogy a környezeti hatások, a környezeti kitettség az már olyan nagy, hogyha erre nem reagálnak, nem lesznek rentábilisak. Tehát ezt most lehet itt a környezeti lábnyom, hogy mondjam, oldaláról nézni, meg kell is, csak hogy tudom, hogy ne legyen senkibe az a kritika, hogy akkor itt az a lényeg, hogy mekkora biodiverzitás van ott, ahol a természeti rendszer működik, ott elméletek gazdaságos, tehát erre tudom visszakanyarítani a dolgot, és ahol a regeneratív működik, ott sokkal nagyobb élet van a talajban, vagy ahol mondjuk tényleg a talajbolygatás minimális, sokkal nagyobb élet van a talajban, sokkal nagyobb is a talaj élet, a biodiverzitás, a talajon belül, a talajon úgymond fölül, tehát ugye onnantól kezdve, hogy ez az egész tápláléklánc elkezd újra fölépülni, úgy érdekes módon elkezdi magát rendszerbe terelni, és akkor itt hívjuk a rendszert, mondjuk egy mezőgazdasági táblán belül képzeljük el ezt a rendszert, és akkor itt ugye a legnagyobb kihívás, amit én így hát úgymond érzékelek, az, hogy ki tudjuk-e várni, amíg ezek a rendszerek kiegyensúlyozzák magukat. Na, ezt rentábilissá tenni, ezt az időszakot, hogyha sok a pucok, akkor megvárni a ragadozókat, jönnek azok, csak hát nem másnap reggel, vagy hát nekik is azért időm úgy elszoknak, és akkor ezt az összes ilyen megjelenő különböző kártevő ragadozó természetes körforgásba építető dologra ráhúzni, és ilyen ez az átállás, hogy lehet úgy rentábilis, hogy az embernek a gotyája nem menjen rá, közben meg tudja etetni a családját, tehát hogy itt ezek a kulcspontok.
1: Tehát itt tulajdonképpen a rövid távú profit maximalizálás áll szemben egy hosszú távú kiszámítható gazdálkodás.
0: Pontosan, tehát senki nem állítja azt, hogy aki átáll egy regeneratív vagy egy természetes folyamatokat támogató rendszerre, az másnap puff, nagyobb lesz. Tehát vannak olyan kutatások, amik kimutatják, hogy egyébként nagyobb termésátlagot lehet elérni. Vannak olyan kutatások, amik kimutatják, hogy sokkal kevésbé ingadozik a termésátlag, a kockázatot csökkenti. Kockázatot csökkenti olyan minimálisra, hogy az embernek a biztonsága ugye megnő. Tehát tudja, hogy nem baj, hogyha az egyik kiesik, és akkor itt jön például a diverzifikálásnak az esete is, tehát hogy a kicsit asszálytűrőbb kultúrákra átállni, illetve a diverzifikálásra, a mozaikosságra. Mert ugye az is az immunrendszer alapja, hogy minél több féle legyen, hogyha egy kiesik, akkor ne az embernek a 80%. Tehát, hogy a 3-4-5 növényen áll most a mezőgazdaság, ugye összesen. Hát ez
1: és
0: nagyon.
1: Azon belül is egy-egy fajtákra.
0: Pontosan, és hogy ennek is a diverzifikációja egy kicsit megnő, akkor sokkal kevésbé kitett az ember egy ilyen nagyon hosszan elhúzódó hőkupola jellegű folyamatra, vagy egy ilyen asszályos folyamatra, és arról nem is beszélek, hogy a kár enyhítési rendszer is azért végiges tud lenni, tehát hogy nem lehet örökké erre alapozni.
1: Hát most, hogy megnéztük a problémák okait, a folytatásban megnézzük, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak, és elsőként a szemléletváltással fogunk foglalkozni, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után innen. nem fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Lakatos Boglárka, és a vízhiányról, valamint a hozzá kapcsolódó mezőgazdasági kihívásokról beszélgetünk. A szünet előtt pedig a regeneratív mezőgazdaságnál hagytuk abba, és azt ígértem, hogy most további alkalmazkodási lehetőségeket tekintünk majd át. És az jutott eszembe, hogy vajon azok a dolgok, amiket eddig problémaként kezeltünk, mint az árvíz vagy a belvíz, ezeket tudnánk-e valamilyen módon hasznosítani, erőforrásként tekinteni rájuk?
3: Pontosan ez az az irány, ez az úgynevezett paradigmaváltás, amit most a vízügyi beszélgetésekben vagy különböző szakmai fórumokon is nagyban használnak, hogy amit eddig úgymond elvezettünk, mert tehát azt kell elképzelni, hogy eddig ugye, amikor elvezették a vizeket, és úgymond mezőgazdasági művelésre alkalmassá tették a földeket, akkor úgy volt gyorsabb és nagyiparibb és olcsóbb és nagy tömeg előállításra alkalmas a terület. Most már ugyanez költség. És most látjuk azt, hogy ahhoz, hogy ezt a gyakorlatilag havária helyzetet, hogy nincs vízünk, meg tudjuk oldani, sokkal nagyobb költség, mint az, hogy egyébként egy kicsit úgymond visszalépjünk egyet ahhoz a rendszerhez, ami régen volt macskakörömbe, és akkor ugye itt szoktak nagyon sokat példálozni a foggazdálkodással, vagy az ártéri gazdálkodással, ami gyönyörűen mutatja, hogy a folyódinamikának a különböző periódusaira, amikor jött egy nagyobb zöld, de azt hogy tudták hasznosítani. Nem azt mondom, hogy nem volt veszélyes, tehát félre ne értsük, ez nem egy idealizálás, egy romantizálás, annak ugyanúgy megvoltak a veszélyei, baromira kellett figyelni, hogy ne vigye el a félfalut, de mégis meg tudták úgy oldani, ott ők már akkor, ezekben az ártéri gazdálkodási időszakokban, hogy termény legyen belőle. A gyümölcsfáknak kell a víz, tehát óriási gyümölcsészetek voltak. Ugye a foggazdálkodásnak ugye megvolt ez az előnye, amikor kivezették ezeket a vizeket, akkor ott ugye a halak le tudtak ikrázni, tehát hogy van ennek egy ilyen halászati halgazdálkodási, nádgazdálkodási, tehát nagyon sok iparág, úgymond mezőgazdasági ágazat fölépíthető, vagy visszaépíthető erre, de ha nincs mellé rakva a társadalmi ugye szemléletváltás. Hát most hirtelen az ember 200 éve még lehet, hogy működött, hát én már honnan tudjam, hogy az hogy működött. Tehát, hogy ezeket, hogyha nincsenek meg ezek a lépések fölépítve, és rávezetve az adott helyi közösség arra, hogy egyébként itt most mi fog történni, hogy fog történni, mennyi idő alatt fog történni, ez egy átmeneti zóna lesz, tehát itt most senki ne számítson arra, hogy itt akkor holnap minden gyümölcs, ha virágzik, ennek leg lesznek a maga kis problémái, akkor ezt lehet működőképessé tenni, és erre egyébként rengeteg javaslat van már, kialakítható javaslat, és igen, egyébként alapvetően az egyik legnagyobb akadály, hogy drasztikusnak tűnik. Ahhoz képest, ahol most ugye eddig nem volt víz, ott most akkor tulajdonképpen az ember agyában már néha úgy jelenik meg, hogy visszamocsarasítunk egy-egy területet.
2: Nagyon röviden két szóban ezt a foggazdálkodást el tudod mondani, hogy ez mit jelentett, és pontosan hogy nézett ki?
3: Igen, az a helyzet, hogy ez tipikusan az, amit egyébként inkább azért mutatni kell. De a lényeg az, hogy amikor jött ugye a zöldár, tavaszi időszakban jött, amikor megolvadt a hó, és akkor ezekkel a zöldárakkal tudták azt csinálni, hogy amikor jött ez az ár, akkor ezeket van egy folyó, folyási irány, és azt akkor egy kicsit így oldalról levágták, ez az úgynevezett fok.
2: Tulajdonképpen kiengedték egy területre a vizet, majd azt elrekeztették.
3: Igen, tehát a folyónál találtak egy olyan területet, ahol kivezethető a víz oldalra. Ez egy oldalirányú kivezetés, egészen egyszerűen mondva. Tehát megvolt, hogy a pontos szöge ennek az oldalirányú kivezetésnek, tehát nem egy derék szögre kell asszociálni, vagy egy kicsit ilyen séhen vonalban működőben, hanem egy olyan fokot találtak ezzel az oldalirányú kivezetéssel, ami kiengedte a vizet, amikor nagyon nagy víz volt, és amikor elkezdett apadni, akkor visszaszívta magával. És amíg ki volt engedve, és jött a nagy víz, addig az el tudott ott terülni, beszivárgott, növelte a talajvízszintet, táplálta a gyümölcsfákat, még halivóhelyet is létrehozott, párologtatott, a mikroklímát alakította, és amikor viszont apadt a folyó, akkor ezt az egész kivezetett vízmennyiséget, ezt elkezdte visszaszívni magával, ugye. És ami ott maradt, az köszönte szépen az ott beszivárgott, le tudtak halászni az emberek, mindenki megtelt, visszatöltöttek ezek az úgynevezett, ezek a vízbázisok, ezek a talajvízkészletek, és ez például a mai mezőgazdasági területalapú támogatás nagyon nehezen is kezdett, nincs ilyen, hogy nincs benne a fogalomrendszerbe, a finanszírozási rendszerbe a dinamika, a változás, tehát az, hogy két élőhely között vagyunk, mert van, hogy vizes, van, hogy nem vizes. És ugye ez az, ami annyira leszeparálta itt az élőhelyeket, a működést önmagát, hogy a folyó el lett választva az ártértől, ez egy két külön kategória, most van a folyó, meg elvileg az ártér, aminek benne van a nevében, hogy ártér, az árnak a tere, a víz árnak a tere, az az övé, hogyha jön, akkor ott van. Ha éppen nincs annyi víz, akkor nincsen, de az attól még oda nem lehetne például építkezni. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy az ártereket beépíteni a veszélyes, mert hogy az ár az azért nem is mindig van ott. De hát igen, akkor itt nem van az, hogy az ember 10 évig nem lát mondjuk egy nagyobb árvizet, akkor elfelejti, hogy van, és akkor itt van a vízügynek is egy nagyon hálátlan szerepe, de hogy ő is akkor van elővéve, amikor baj van, ugye, miközben amúgy alapvetően végzi a dolgát.
2: És már ugye itt az alkalmazkodási lehetőségekről beszélünk. Egy kicsit beszéljük a lakosságról is. A hétköznapi ember számára milyen alkalmazkodási lehetőségek vannak, melyek azok a lehetőségek, amelyek mentén egyébként ő maga is tud tenni azért, hogy az a vízhiány, vagy az a vízkrízis, amivel szembenézünk, az enyhülni tudjon, akár rövid, akár hosszú távon.
3: Az én véleményem szerint azért alapvetően a tájékozódás, például szilárd, hogy az első helyre tenném, és nem azt mondanám, hogy zárjuk el első helyen a csapat, amikor fogat mosunk, hanem azt mondanám, hogy ma már ebben az információs dömpingbe az, hogy ki tudjuk választani és értelmezni tudjuk azt, hogy mi a hiteles információ, és mi az, amire támaszkodni lehet, és értelmezni tudom, hogy az én felhasználásom micsoda, mi az a határ, amit nekem tartanom kell egyénileg, az ez, hogy akkor a tájékozódom megfelelően. Na hát azért ezt is hozzátenném, hogy nem, mint hogyha ez egy egyszerű feladat lenne ma már, de hát azért ha az ember keresést csinál akár csak az interneten, akkor azért találhat olyan szakértői megmozdulásokat, vagy beszélgetéseket, amiből el tud indulni. És igen, tehát, hogy észleljük magunkat a rendszerbe. A nagy rendszerbe, a globálisba, Magyarországon élünk, a Kárpát-medencébe, lehet látni már ezeket a publikációkat különböző nagyon, nagyon szép kiadványokban, amik egyébként rendkívül jó infografikákkal tudják elmagyarázni az arányokat, hogy értsük, hogy amit ugye én is mondtam, hogy ez egy lassan és feltételekkel megújuló rendszer, nincs belőle mindig bőség, és ez alapján tudjuk értelmezni, hogy mondjuk egy kertvárosi részen mennyire fontos most lemosnom a nyers lábnyomokat az autóról augusztusnak a legkisebb vízállásos napján, vagy ott maradhat még egy napot, vagy olyan növényeket ültetek a kertbe, amiről tudom, hogy ha itt 2 hónapig megint nem lesz eső nyáron, akkor az hogy fog kinézni? Ezeket a döntéseket kell meghozni, és nyilván természetesen az, hogy nem pazaroljuk a vizet, szerintem az már egy alaptétel, szerintem, de hogy ezeket látni kell, hogy alapvetően mennyi vizet használunk, és hogy tényleg muszáj-e annyit használni.
2: Néhány adással ezelőtt Nagyapáti Oszkár, a Maris pusztai önkéntes vízőrzőknek a vezetője volt a vendégem, és ő arról mesélt, hogy amikor megcsináltak az első árasztást, gyakorlatilag néhány héten belül megjelentek a vándormadarak a területen, és tulajdonképpen visszatért az élet. A kérdésem pedig ehhez kapcsolódóan az lenne, hogy ha mindent jól csinálnánk, amikről beszéltünk a mai adásban is, vízmegtartás, fenntartható tájgazdálkodás és a többi, akkor mennyi idő lenne az, ami után érdemi javulást látnánk?
3: Akkor megint kérdezzük, hogy melyik a pontos probléma, de ha csak abból indulunk ki, hogy talajvízszint visszatöltés, vagy ha csak abból indulunk ki, hogy a szárazság mondjuk az alföldön, tehát amikor a párolgását kell megoldani, de azt azért a növényzettel illene, és nem a felszíni vagy felszín alatti vizeknek az elpárologtatása a legnagyobb nyáron. De minden visszakanyarodva a kérdésre, csak egy kicsit így kibővítve az aspektusát, szerintem nagyon hamar. Ezt most onnan is mondom, hogy én voltam Németországban egy ilyen folyórehabilitációs mintaterületen, és azt mondta ott a vezető kutató, hogy ahogy megjelent a víz gyakorlatilag, tehát mondta, hogy a halak azok így azonnal, de mondta, hogy olyan helyzet, hogy ez egy ilyen félvárosi környezet volt. És én is így visszakérdeztem, hogy jól értettem, hogy azt mondta, hogy a halak szinte már ilyen másnap, tehát hogy ilyen nagyon extrémnek tűnt, és nem rendesen magyarázta, hogy azt mondja, döbbenten álltak a félvárosi ilyen betonozott, ott egy parkoló mellett álltunk gyakorlatilag, tehát nem az volt, hogy itt ez egy ilyen erdei rehabilitáció. Tehát ez a flóra, a fauna, az egész alapökoszisztéma szerintem döbbenetesen hamar tud regenerálódni. Hát ugye nyilván természetvédelmi területeken, vagy Natura 2000-es területeken vannak ilyen nagyobb területeket érintő árasztások, de azok ugye kifejezetten az ökológiai folyamatokat, a biológiai folyamatokat, a különböző társulásoknak, a növénytársulásoknak a fejlődési folyamatait vizsgálja, de hogyha ezt így összképbe akarom nézni, és mondjuk az embert is visszahozni a folyamatba, akkor szerintem az ember is az egyik folyam, ami nagyon hamar megjelenik itt, és igen, tehát hogy ez erre nem tudnék most ennél pontosabb időtávot mondani, mert ez ugye annyira mekkora területen hol, mire várunk, hogy visszajön természetvédelmi terület, vagy egyébként egy félvárosi környezet, de azért a víznek nagyon hamar van ott jelentősége.
2: De akkor azért azt teszem ki a szavaidból, hogy van visszaút, szerintem ez nagyon pozitív, főleg akkor, hogyha tudatosak vagyunk, ugye, ahogy mondtad, illetve tulajdonképpen nem a természeti rendszerek ellen dolgozva éljük a mindennapjainkat. Nagyon szépen köszönöm a Lakatos Boglárkának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk, addig is sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most vagyunk a hosszú hétvége felénél, hajnal 2 óra van, ez pedig a Petőfi Rádió mikrofonnál Kenész Koros hallható, és vigadunk, bizony vigadunk, ugyanis még ugyanennyi van hátra, és reméljük, hogy sok élménnyel tudod megtölteni a hétvégédet. Van ilyen, Péter Szabó Szilvia, úgy ellennék, ezzel kezdünk!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag